0: amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászaté, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV vállalkozás üzletét is.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárggyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen mi is ott jártunk, helyszíni összeállításunkat hallják. A 22. Virágzó Népművészet elnevezésű pályázat első díja idén igencsak különleges volt, hiszen egy közös munka kapta, talán ilyen még nem is volt itt a díj történetében, és akik pedig készítették, Rácné Ari Erika, gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Illetve Sócóné Kása Gyöngyi, gratulálok önnek is!
3: Köszönöm szépen!
1: Hát kérem, hogy mutassuk be itt a rádió hallgatóinak, nem túl könnyű ugye ez így, de hogy mi ez a munka, amit önök elkészítettek. Én bevallom őszintén, ahogy megnéztem, én soha nem is láttam még ilyet.
3: Hát mi sem találtunk előzmény, nem így indult a pályamunkák elkészítése, hanem a pályázat kiírása kérte azt, hogy a szállásanyagokra koncentráljunk, és mivel elég régóta ismerjük egymást, kollégák voltunk sok-sok éven keresztül, ezért különböző helyeken összekapcsolódunk, és találkozunk, beszélgetünk szakmailag is, és akkor találtuk ki, hogy valamit csináljunk együtt. De ez csak egy ilyen kóbor gondolat volt, hogy egyszer legyen, és akkor megláttuk, hogy hát ezt nekünk írták ki, ezt a pályázatot. És onnan kezdődött az, hogy leültünk beszélgetni, hogy mit tudunk mi ketten egymással, vagy a két mesterség egymással, az alapanyagok egymással mit tudnak kezdeni.
1: Mondjuk el a két mesterséget.
2: Kosárfonás és a fazekasság, igen, kapcsolódott össze.
1: És mi sült ki ebből?
2: Hát az alapot mindig a Gyöngyi munkája adta, a fazekasság, az ő formavilága, színvilága, díszítményei, és ahhoz igazítottam a fonásban a színeket, formákat, egyáltalán a szerkezetét. Meg ugye, hogy mire használható az egész, arra nagyon figyeltünk. Nagyon fontos volt a szín, forma, harmónia.
1: Hogyan határozzuk meg ezt az alkotást? Tulajdonképpen mi az elnevezése?
2: De mondd, mert te találtad ki, Gyöngyi.
3: Hát egy összefonódás, ez lett, ami így első gondolatként jött, hogy úgy összefonódunk egymással.
1: Mutassuk be ezt a hallgatóknak, hogy képzeljék ők el, aki mondjuk esetleg nem tudott ellátogatni ide a kiállításra, bár én mindenkinek ajánlom, hogy néz ez ki.
3: Hát úgy néz ki, hogy vannak gyümölcsös kosaraink, süteményes kosarunk, aminek az alapját azt egy kézzel hagyományos technikával korongozott cserépedény adja, ami minden díszítményében és hát félig elkészített formavilágában is a hagyományos népi fazekasságot mutatja, és úgy kapcsolódik hozzá az edénynek a második fele, a pereme, hogy azt én lehagytam róla, és akkor Erika pedig arra fonta rá a különböző fonási technikákkal az edénynek a szélét.
2: Egy kis fejtörést adott nekem Gyöngyi azzal, hogy ugye a fazekas edény az körbe kiuggatott volt, és akkor kérdés volt, hogy milyen távolságban legyenek a lyukak, amiben majd a karók fognak kerülni. Másik kihívás, hogy hogyan kezdjem el az egészet, a végét valahogy el kell fonni az egésznek, és ezt is kétféle módját találtam ki. Addig gyakoroltam, hogy kettőféle elszegés is sikerült, mind a kettő úgy gondolom, hogy esztétikus. A zsűri ezt is elmondta, hogy nagyon, az is szép, amelyiknek kívül van a vége, a vesszővége, és akkor nekem nagyon igazodni kellett Gyöngyinek a motívum világához, hogyha áttört volt a fazekas edény, akkor nekem is ahhoz a mintához úgy kellett tagolnom a fonást. Úgyhogy valahogy tényleg közösen gondolkodtunk, és akkor ha sikerült, akkor úgy gondoltam, na akkor elviszem Gyöngyihez, vagy eljött, megnézte, és akkor közösen kritizáltuk mindenféleképp, és akkor bontottam, vágtam le, és akkor újra, tehát valamelyik harmadjára, negyedjére, azt mondtam, na ez most lesz így, talán tökéletes.
1: A motívumvilág honnan táplálkozik?
3: Hát a fazekas motívum kincs az teljes egészében a Közép-Tisza vidék. Onnan jövünk, Kisújszállásról jövünk, ott élünk mind a ketten. Ezek a motívumok főleg Karcagra voltak jellemzőek, de tiszafüredi hagyományokból építkezik igazából. Úgyhogy az én munkásságomban alapvetően ezek a motívumok dominálnak, amúgy is, mert én azt gondolom, hogy azt tudja az ember hitelesen, ahol tényleg él. És nyilván Erikának nehezebb dolga volt ebből a szempontból, mert azért neki már idézőjebb egy kicsit szabályozottabb volt az, hogy milyen színeket használ, az adott motívumhoz milyen fonási technikát, és ugye nyilván nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy egyensúlyban maradjon, minden egyes edényben egyensúlyban tudjunk maradni. Egyikünk munkája sem lehetett hangsúlyosabb, mint a másiké. És tehát sokat kellett tervezni, és nagyon sokat beszélgettünk ezen, hogy lenne jobb, mi illene jobban hozzá, vegyek-e ki belőle én, hogy ne nyomjam el már eleve, hogy ő is ki tudjon teljesedni egy-egy fonása. És hát ez nagyon sok izgalommal járt, én azt gondolom, és nagyon sokat tanultunk egymás mesterségéről, szerintem egymásról is, meg nagyon jó volt kapcsolódni tényleg.
1: A fonásba mennyire bonyolította meg azt tulajdonképpen itt az alkotást, hogy nem ön kezdte el, hanem alkalmazkodni kellett, mert szerintem azért egy mesternél ez ritka, hogy nem az egészet ő csinálja, nem ő találja ki, nem az ő fejéből pattan ki.
2: Számomra inspiráló volt Gyöngyének az alkotása, és nagyon szeretek úgy elgondolkodni dolgokon, szeretek ilyen kreatív elbefuttatásokat végighajtani a fejemben, és nem volt könnyű, de én úgy gondoltam, hogy talán meg fogom találni azt az egyensúlyt, amiről Gyöngyi is beszélt, és úgy néz ki, hogy ez sikerült is. Hát én is a hagyományos fonási technikákat használtam, kifejezetten figyeltem arra, hogy a hagyományos gyűrűfonás, berakásos fonás, szegéseknek a kivitelezése az a magyar hagyományoknak megfelelő legyen. Nagyon izgalmas munka volt, és én nagyon szeretném ezt tovább folytatni.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy lesz ennek a gyümölcsöző együttműködésnek folytatása, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen első díj az szinte predesztinálja az embert, hogy hát akkor itt tovább kell menni az úton.
2: Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy ennek van értelme, és a mostani visszajelzés azért még jobban megerősített bennünket abban, hogy a szakemberek által is elismert munkát tudtunk produkálni, úgyhogy végtelen nagy örömmel tölt el bennünket.
3: Ugyanezt tudom mondani én is. Meg még talán annyit hozzá, hogy igen, ez egy nagy, nem is tudom, igazolása annak, vagy hogy megéri kapcsolódni különböző embereknek egy-egy alkotáson belül, vagy különböző szakmáknak is akár, mint ahogy mi tettük, és ez mindig új gondolatok jönnek. Tehát, hogy elkészítettük ezeket a darabokat, amiket itt meg is lehet nézni, és szerintem mind a kettőnk fejében vannak még ott új ötletek, és akkor ez arra inspirál majd bennünket. Megint üljünk le, megint gondoljuk végig, tervezzük át is, és még, mert nagyon jó összedolgozni.
1: Egy picit azért meséljünk arról a hallgatóknak, hogy hány munkaóra van egy-egy összefonódásban. És akkor itt kezdjük el azzal, hogy elindul ez az egész a megtervezésétől, az egyeztetésektől, az esetleges újrakezdésektől. Összeszámolták-e egy-egy alkotásnál?
3: Így nem. Igazából a tervezés folyamata az nagyon, nagyon jó hangulatos beszélgetésekkel kezdődött. Hogy milyen formákat szeretnénk, funkciókat kerestünk, hogy legyen gyümölcsös kosár. És akkor milyen forma legyen, mert nyilván először nekem kellett megcsinálni, de már úgy kellett megcsinálni, eleve lekorongozni azt az edényt, hogy már a színeket is megbeszéltük, de alapjában véve a formát. Mert hogy én félig készítettem el az edényt. És a másik fele az majd a kosárral lett teljes. Tehát ezt nem lehet megcsinálni úgy, hogy nem beszéljük meg.
1: Meg talán úgy nem is olyan egyszerű, nem, hogy nem volt önök előtt példa, hogy na ez hogy néz ki?
3: Ez szabadságot is adott szerintem egy kicsit. Tehát, hogy így beindultunk, és akkor azért voltak próbák. Tehát, hogy nem ennyi, ami a kiállításba került, az elkészült tárgyak száma, de azért Erika nagyon kitartó volt, mert ő egy-egy félig elkészített cserépedényt azért háromszor, négyszer, ötször is, tehát ő gondolkodás nélkül levágdosta a kis metszólójával az addigi munkáját, így elrakta maga mellé, és kezdte az újat ugyanazon az edényen. Úgyhogy azért nagyon sok, szerintem neki sokkal több, mint nekem. Mert nálam talán a száradás, tehát a különböző munkafolyamatok közötti időt ugye ki kell várni. Nekem az lehet, hogy több volt, mint mondjuk megkorongozni, vagy földíszíteni. Tehát ezen az oldalon szerintem a tervezés volt a legtöbb, meg a folyamatok megfelelő idejének a beosztása, a kivárása. És hát Erikánál azért sokkal több óra ment el erre szerintem.
2: Hát azért ment el sok óra, mert nem volt példa, tehát nekem is újat kellett alkotni. Számomra nem is munka volt, hanem játék. Én imádok játszani a formákkal, a színekkel, engem ez szórakoztat, lelazít, fellazít, szóval ez olyan teljes szabadságot adó munka volt számomra, illetve annyira nem, mert követnem kellett Gyöngyinek a fazekas termékeinek a mintáját, az, hogy most befele szűkülő legyen, vagy leterülő legyen a fonás, ez megint Gyöngyi adta az alapot hozzá, de onnastól kezdve azért az én kreativitásom tudott érvényesülni. Úgyhogy egy nagyon érdekes munka volt. Egyébként az, hogy sokáig tartott, hát kétszer-háromszor ugye újrafonni, mert hol itt nem jó, hol ott, még ott igazítsunk. De úgy gondolom, hogy ha már egy kialakult forma van, az már legközelebb már sokkal könnyebben megy.
4: És hát a folytatás is biztos, hogy könnyebb lesz. Én pedig sok szeretettel gratulálok Önöknek az első díjhoz, és hát a folytatáshoz pedig sok energiát és jó egészséget.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük, köszönjük.
4: A Virágzó Népművészet idei második helyezettje Zácsné Ádám Izabella nemezműves, akinek jelenleg itt állunk a kiállított alkotásai között. Mi mindennel pályázott és mivel nyert el itt a második helyet?
5: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt a zsűriztetésre elküldhettem az alkotásokat. Igazából elég széles, így ha mondhatom ezt a skálát, a hagyományos kazak mintavilág ihlette takarótól a medium print tunikáig küldtem a ülőlapokon keresztül összesen 12 alkotást. A 12 alkotásból 9-et kiállítottak, és 9 kapott zsűriszámot, és ami még egy nagy meglepetés volt számomra, hiszen először zsűriztettem, hogy ebből a 9-ből 5 mesterremek díjat kapott. Nem is tudok igazából most így megszólalni, ihletett az egész alkalom számomra, hiszen 40 éve tanultam nemezelni. Ugyanakkor rajztanárként, rajszakos tanítóként és vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai művésztanárként nagyon sok időm az iskolára fordítódott. Nagy szeretettel mondom, hogy ez egy édes rabszolgaság volt, mert valóban 30 éven keresztül nullától, hát nem nullától, végül is óvonői végzettségem is van, tehát így az óvodától a középiskoláig tanítottam minden korosztályban vizuális kultúra tantárgyat. Emellett a nemezelés ugye ritkán kapott időt az egyéni munkám közt, tehát az egyéni alkotásaim között. A nemezelés tehát így egy kicsit kevésbé volt jelen, bár az elején, amikor megtanultam Vidák István nomád táborában, Kecskemét környéki nomád táborában a nemezelés csodálatos, varázslatos örömét megtapasztaltam és tanultam a nemezelést. Nem mondanám, hogy megtanultam, mert ezt folyamatosan tanulni nagyon-nagyon jól lehet, nincs vége ennek a tanulásnak. akkor az elején azért az osztályommal nemezelő munkákat végeztünk, pályázatokra is mentünk. Igazából ez az életem első 6 tanítási éve volt a 40-ből. Hát most egy kicsit, nem tudom, hogy dicsekvése, de akkor megemlíteném, ha már így visszamentünk, hogy akkor az első életem első 6 évében egy miniszteri dicséretet kaptam a pedagógus munkámra. És milyen érdekes, akkor még nem gondoltam volna, hogy ennek van jelentősége. Ezt a dicséretet András Falvi Bertalan írta alá akkor. Akkor is azért a népművészetben dolgoztunk, mert a Visszatekintő kismadár pályázaton akkor a művészeti szemléken mindig díjakat kaptunk ebben az első 6 évben. Aztán majd átalakult az életem kicsit azzal, hogy férhez mentem, és más iskolában kezdtem Szegedtől 200 kilométerre dolgozni. És akkor igazából is csodálatos munka volt az, hogy erre a szolgálatos iskolában dolgoztam 20 éven keresztül. Az elmúlt 10 évben pedig ráfordult a figyelmem a nemezkészítésre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Vidák István által mutatott csoda, az úgy gondolom, hogy itt lassan-lassan fejlődik, és igyekszem ezeket, ahogy teszem, vagy ahogy én magam alkotni, mindig új felfedezések mentén teszem, mindig átadni. Tehát ez valahogy életem első felében, amikor elkezdtem festeni a Hódmezővásárhelyi festőtársaság körében, akkor úgy valahogy véletlenül egy kimondott arszpoétika volt, hogy alkotni és tanítani egyszerre szeretnék. Ezt valahogy így látom így visszanézve, hogy úgy ment is ez, annélkül, hogy görcsösen és szándékosan akartam volna. Elárulom, hogy az igazából ennek az tudásátadásnak a tapasztalata az életemben annyi egyszerűen, hogy amikor átadom ezeket a frissen megszerzett örömeimet, akkor újabb ötletek jutnak eszembe, és ez arra sarkal mindig, hogy soha nem félni attól, hogy továbbadom, inkább arra ösztönöz, hogy adjam azt, amit megtapasztalok, és valahogy ez a régi pedagógus indulás, ez azt hiszem, hogy továbbra is működik. Nagyon szeretem menedzselni, úgymond a diákokat, tehát ezt azért nagyon örülök, hogyha közös kiállításaink vannak. A zsűriztetés az nem volt eddig az életemnek része. Életemben először zsűriztettem, hogy egyéni zsűrit kértem a munkáimra, mint mondtam is, hogy 12 alkotásra. A zsűrizés előtte egy 2 évvel úgy történt 2 alkalommal, hogy tanítványaimmal küldtünk be 20-20 alkotást. 2 év különbséggel, tehát idén és 2 évvel ezelőtt.
6: Nem. Azok közös munkák voltak?
5: Igen, igen. Pontosabban nem is közös munkák, hanem együtt dolgoztunk, tehát együtt tanultunk. Nekem is volt közte egyéni munka, és a többi, ők már felnőtt tanítványok, akikkel pályáztunk a Békés Csabai Kárpát-medencei népi textil konferenciára. Úgyhogy ott kaptam kedvet így a zsűriztetésre, és tényleg így kezdtem, hogy együtt a többi taggal, és én mindig úgy gondolom, hogy a szakkörünk, vagy a nemeszkörünk, ahogy hívjuk magunkat, egy olyan kifejezést tud lenni erre a munkára, hogy tényleg egy körben ülünk. Tehát egy körben dolgozunk, egymásra rálátunk, és úgymond tényleg ez egy ilyen önképző jellegű, mert valójában ez tényleg egy ilyen folyamatos kutató, kísérletező jellegű munka, ahol előfordulhat, hogy a tanítványomtól kapok ötletet, és ott kidolgozzuk esetleg együtt, vagy önállóan.
1: És hogyan tovább? Itt a második díj után újabb zsűriztetések, újabb pályázatra jelentkezések?
5: Hát ezt még nem látom, de amint itt a hivatalos menetrendet tudom, ennek folytatásaként érdemes azért 1-2-3 éven belül még alkotásokat leadni. Most tudtam meg, hogy a 35 zsűrizett alkotáson belül 5 mesterremeknek kell lenni ahhoz, hogy népi iparművész végzettséget vagy elismerést szerezzen valaki. Most ezzel a zsűrizésen nekem ez az 5 mesterremek megtörtént. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez most így sarkalni fog erre. Így ösztönöz arra, hogy dolgozzak. Tehát egy ilyen külső kényszer, kedves kényszer arra, hogy valóban időre, valóban jól odafigyelve és megteremtve az időt rá dolgozzak. Abból a sok tervből néhányat, ami már nagyon régóta gyűlik, és szó szerint mappában a padláson van.
1: Hát én a második díjhoz sok szeretettel gratulálok, és a további alkotáshoz pedig sok örömöt és jó egészséget kívánok.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk az összeállítást, maradjanak velünk!

Össze együtt a sötétbe menni, gyerek szívvel fontosnak látszani, nagy komolyan.

Land of Földön. És akarsz, akarsz játszani?

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett. Folytatjuk az ünnepélyes díjátadón készült összeállításunkat.

0: formákat álmodott meg, és új anyagokból, kéregből, a fűszfa háncsból, vagy egyéb fáknak a háncsait használta fel. Minden természetes, természetesen a munkájába, tehát semmiféle művi dolog nincs benne. Tehát őt is díjaztuk, mert a látása, tehát a szakmának a tovább gondolása, a klasszikus kosárlabda szakmának az kivételes, amit ő produkál. Picit közelebb áll a designer dolgokhoz, de mindegynek van népi gyökere. Tehát a forma világának, a felhasznált anyagoknak, vagy a technikának, hisz a technika ugye az mindig adott minden mesterségbe, ezeket lehet variálni.
1: Elhangzott, hogy csaknem 90 alkotótól 380 tárgy érkezett be zsűrizésre. Ez nagy szám?
0: Ebben a viszonylatban nagy szám, minden évben ennyi szokott általában érkezni. Ebből természetesen a zsűri, aki válogat, meg minősít, ebből sokat elutasít, így mondjuk mi a szakmánkban. Így maradt bent 267 tárgy, de például a tavalyi évhez képest kicsit kevesebb, de tavaly azért volt egy rekord nevezés, mert az a Herman Otto Múzeumban volt. Most itt vagyunk az alkotás falain belül, itt a tér is kisebb, a lehetőséges is technikailag, a kiállítás installáció olyan profi, mint egy múzeumban, de megoldottuk a kérdést.
1: És hát ugye 261 alkotás van itt kiállítva. Egy kicsit segítsünk a rádióhallgatóknak, hogyha ezt valaki szeretné megtekinteni, akkor meddig, milyen módon teheti meg?
0: Hát nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, mert a népi tárgyalkotásnak az alfa, meg az omegája jelenik meg. Mindenki talál egy olyan tárgyat, amit beleszeret rögtön. Egészen július 25-éig, szombatig, és kettő szombatig várjuk a látogatókat 10-től 5 óráig. Nagyon kérjük, hogyha nincs tárva nyitva a kapu, csöngessenek, mert itt vagyunk, csak ügyeletben. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, biztos vagyok benne, hogy bele szeretnek egy-egy tárba majd.
1: A 22. virágzó népművészet pályázat legifjabb és sikeres pályázója a következő generációért alapítvány külön díját nyerte el. Dobos Bernadett fazekassal beszélgetek, először is szeretettel gratulálok a díjhoz.
2: Köszönöm szépen.
1: Mit lehet tudni, mivel pályázott?
2: Könyvbutellákat készítettem. Ez a népi hagyományban ez egy pálinkás butella, amelyet legtöbbször ajándékba szántak, konkrétan vagy az alkotóknak, és akkor névvel ellátták, vagy pedig ilyen vicces szövegeket raktak rá. Hát ugye ennek hagyományosan könyv formája van, van rajta egy pici szája, ahol ugye lehet inni. Igazából én olvastam róla, hogy ezek régen ugye... Tehát vicces ajándék, tehát hogy amikor például templomba mentek, ugye nem lehetett vinni pálinkát nyilván, és hát aki erre nem tudott lemondani, annak ugye ajándékba adtak egy ilyen könyvet, és ezt ugye el tudta rejteni, és mintha egy énekes könyv lett volna, ezt magával tudta vinni.
1: Ez egy régi hagyományos tárgy akkor?
2: Ez egy régi hagyományos tárgy, igen.
1: Egy picit hadd halljunk arról, kitérve itt a fazekas mesterségre, hogy önnek hogyan jött az életébe ez?
2: Hát igazából az alkotás ez mindig is az életem része volt, már tulajdonképpen kiskorom óta. Egyébként biomérnök vagyok, úgyhogy nagyon eltértem ettől a pályától, de mindig is visszahúzott a szívem. És hát elvégeztem az egyetemet, dolgoztam, és utána egy kicsit visszahúzott a szívem az alkotás felé, úgyhogy elkezdtem, keramikus iskolába jártam, itt Miskolcon, a Kóskárraj szakközépiskolában, és ugye felnőtt képzésként elvégeztem, keramikusként végeztem, majd találkoztam a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel, ahol igazából már évek óta szemeztem, hogy szeretnék eljönni, és amikor elkezdtem az iskolát, akkor jött a lehetőség is, hogy ide egy nyári tábor alkalmával eljöttem, és kipróbáltam a fazekasságot. Azonnal megtetszett. Egyébként is már szemezgettem a keramikussággal, ugye korábban nagyon szerettem. És itt kipróbáltam, és nagyon jól ment, és hát igazából is fel is fedeztek, mondjuk úgy, és meghívtak az első tábor után, tulajdonképpen meghívtak, hogy legyek tag, és nagyon szívesen elfogadtam, és beléptem, és hát azóta is alkotok, amikor csak tudok.
1: Milyen tárgyakat készít legszívesebben, milyen alkotásokat?
2: Hát igazából még tanulok, tehát... amit muszáj minden kezdőnek, ugye az alap az, hogy a középre rakás, és onnantól a kis tányérok, a csészék, a kis bögrék, a fülezés, tehát minden, amit tudok, ezt csinálom, és hát fejlesztem magam.

0: Igyekszem minél többet fejlődni, és már kis tálakat, és nagyobb tálakat is készítek, ugye laptechnikával is nagyon szívesen dolgozom. Már kértek tőlem egy kis madárítatókat, illetve szappantartókat, úgyhogy tulajdonképpen minden, amit el tudok képzelni, azt nagyon szívesen meg is valósítom.
1: Milyennek egyébként ennek a hivatásnak a szépsége?
0: Hát egyrészt az alkotás, tehát, hogy tulajdonképpen a semmiből, az agyagból létre lehet hozni gyönyörű szép tárgyakat, és ugye azt nagyon természetes, tehát semmi mű dolog nincs benne, őrizzük vele népi hagyományokat, szerintem ez mind nagyon-nagyon szép dolog.
1: És mi a cél ezzel a népi mesterséggel? Ez egy későbbi állandó munka lesz, vagy egy jó hobbi?
0: Hát nem mondom, hogy könnyű, mert nagyon sokaktól hallom, tehát, hogy inkább lebeszélnek arról, hogy én ezt fő tevékenységemnek választom, de szeretném minél többet és minél magasabb szinten művelni ezt. Ha lehetséges, akkor szeretném csak ezt csinálni, de persze nyilván rögös az út, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. Minden esetre én rajta vagyok, szeretném ezt hivatásomul választani.
1: Sok szeretettel gratulálunk még egyszer.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen készült helyszíni összeállításunkat hallották.
2: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Kedves hallgatóink, önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. A környezet tudatosság fejlesztésével foglalkozó szervezet munkáját több formában is segíthetik a jelentkezők. Óvodákban, iskolákban szemléletformáló foglalkozásokhoz csatlakozhatnak, de akár az egyesület programjait is támogathatják munkálkodással, illetve a székhely épületének karbantartásából is kivehetik a részüket. Lehr Tamarát, az egyesület munkatársát kérdezzük a részletekről.
3: Hogy mit lehet csinálni, nyilván itt felmerül rögtön a kérdés. Ahova most elsődlegesen keresnénk önkénteseket, amilyen projektünkhöz, azok a szemléletformáló foglalkozásaink. Ugye hát mi abban hiszünk, hogy a zöld szemlélet, a természet szeretete, a környezet tudatosság gondolata, az mindenképpen a neveléssel kezdődik, ez gyerekkorban kell és jó megalapozni, ezért rengeteget járunk óvodákba, illetve iskolákba is ilyen interaktív foglalkozásokat tartani, és ezeket részben önkéntesek segítségével valósítjuk meg, akik nélkül hát nem is tudnánk létezni. Ezekről talán így annyit érdemes elmondani, hogy ezek általában különböző témákra épülnek, tehát kinek mi a testhez álló, szimpatikus, vannak, ami mondjuk vízzel kapcsolatos, növényekkel, gyógynövényekkel, kerttel, táplálkozással, szezonalitással. Tehát rengeteg témánk van, illetve nyilván vannak hozzá módszertani eszközeink, amihez hát mindig szívesen várjuk a saját egyéni ötleteket is, tehát egyébként ez jellemzően így is van, hogy tehát nem játsszuk ugyanúgy a játékokat, mert mindenkinek megvan a maga kis nünükéje, amit szeret hozzátenni, vagy ahogy ő ezt szereti csinálni. Talán annyi még fontos, hogy ugye hát ezek iskolai, óvodai programok, ezek hétköznap délelőtt szoktak lenni, ugye tanév során, tehát itt akár egyébként például rengeteg nyugdíjas pedagógus önkéntesünk van, akik talán így azzal a célzattal is ragadtak itt, hogy hát csak mondjuk 40 évig gyerekek között voltak, és így egy picit még mindig megvan annak az élménye, hogy gyerekek között is vannak alkalmanként, de hogy azért ez sokkal inkább egy kötetlen formája ennek, amikor játszunk velük, felkeltjük azért figyelmüket, az érdeklődésüket, de bárkit nagyon szívesen várunk, de természetesen az sem az sem kizáró, hogyha valakinek ez így pont nem jó, hiszen egyébként rengeteg egyéb dolgot is lehet nálunk csinálni, onnantól kezdve, hogy grafikai segítség, csomószor például eszközkarbantartás vagy festés, ez is egy olyan dolog, ami kívülről talán nem annyira látványos, de az nagyon látványos lenne, ha nem történne meg.
4: Mielőtt ezekről is beszélünk, azért egy picit maradjunk itt a szemléletformáló egyes kis eseményeknél, óráknál, kis programoknál. Hallottuk, hogy sok pedagógus az, aki visszajár, vagy odajár, és segít nektek ebben, de gondolom azért az sem kizáró, hogyha valakinek nincs semmilyen ilyen típusú végzettsége, csak mondjuk nagyon, hogy úgy fogalmazok, képbe van egy-egy témával, illetve nem tudom, hogy ezt hogy képzeljük el, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, ő aztán szeretne gyerekek közé menni, de semmiről nincs fogalma sem, abban is tudtok ezt segíteni. Hogy képzeljük el, próbálok itt az esetleges jelentkezők fejével gondolkodni.
3: Persze, természetesen nem kizárók. Hozzáteszem, én sem vagyok pedagógus, végzettségem az nincsen, ehhez talán inkább affinitás kell. Különösebben más nem. Affinitás egyrészt a gyerekek iránt, meg hát itt azért, ugye ezek interaktív programok, itt játszunk velük, szóval szerintem ez a része is fontos, hogy hát mi is élvezzük azt, amit a gyerekekkel csinálunk, meg játszunk, mert szerintem egyrészt ezt megérzik a gyerekek, és ez így lesz hiteles. És hogyha tényleg valaki csak azt mondja, hogy hát amúgy neki ez tök szimpatikus, meg szereti a gyerekeket is, de amúgy hát ő ilyennel sose foglalkozott, fogalma sincs róla, ez jöjjön nyugodtan, majd akkor itt lesz. Tehát ezek nem ilyen nagyon-nagyon bonyolult játékokra kell itt gondolni, és egyébként mindig szokott lenni egy évi pár alkalommal egy ilyen kis belső képzésünk, azért mindig változnak a játékok, vannak újítások, sokszor például önkéntesek is, ugye, hát ahogy mindenki használja ezeket, mindenkinek csak vannak ötletei meg gondolatai, hogy hát szerintem ez így annyira nem működik jól, és akkor csináljuk egy picit máshogy, és ezeken a belsős képzéseken pedig szépen végig megyünk rajta, közösen beszélgetünk róla, eljátsszuk adott esetben, hogy ez hogy néz ki a valóságban, tehát ezzel abszolút semmi probléma nincsen, bárkit nagyon szívesen várunk, akinek ez így az érdeklődési körébe, meg az affinitása az megvan erre.
4: És ugye hallhattuk, hogy nem csak ilyen szempontból lehet önkéntesnek jelentkezni, talán némileg kötetlenebb az a változat, amit ugye utána említettél, hogy akár ilyen grafikai munkába, akár eszközkarbantartásba. Ezt hogy képzeljük el? Hogyha valaki azt mondja, hogy jó, akkor én szeretnék, nem tudom, mondjuk ilyen kicsit karbantartásba egy-két órára besegíteni, vagy ezt se tudom, hogy ez is egy napra lebontva, hogy történnek ezek?
3: Hát jellemzően nagyon adhok módon, nyilván a kapacitásokhoz alkalmazkodva, meg az adott kihíváshoz, tehát hogy itt akár az is lehet egy nagyon nagy segítség, hogy mondjuk volt a kilincsel probléma az ajtón, és akkor azt mondta valaki, hogy jó, hát ő ezt amúgy megcsinálja, rászállna egy nem tudom, egy órát, és tehát ezek borzasztóan nagy segítségek, hiába nem látványos, de hogy ezek nélkül ugye nem tudnánk működni, de akár például egy ilyen grafikai önkéntességnél, vagy részvételnél ez is olyan, hogy nyilván megbeszéljük, meg hát valahol a közösség részévé válik is automatikusan az, aki egy kicsit szeretne bekapcsolódni. Megbeszéljük, mi legyen, ő is hozzáteszi az ötleteit, mit szeretne csinálni, és akkor valahol ez picit ilyen organikus módon megy úgy, hogy mindenkinek jó legyen, meg így az igényeinek megfelelő.
4: Aki egyébként egy teljesen más területen gondolja el a saját tevékenységét, például mondjuk, hogy ő szeretne a szabadban lenni, a szabadban segítkezni. Ugye beszéltük korábban, hogy a Szeleta Park gyógynövénykertjét tulajdonképpen az Egyesület úgymond örökbe fogadta. Ehhez is lehetek kapcsolódni, vagy vannak-e olyan eseményeitek, vagy olyan lehetőségeitek, amikor mondjuk tényleg a szabadban lehet tevékenykedni?
3: Igen, hát ez mindenképpen egy jó opció erre, úgyis messze egyébként a várostól, de hogy egyébként meg, mert tényleg ott az Bükk kapujában vagyunk tényleg. Részben ugye lehet ehhez is kapcsolódni, ezért egyébként közösségi szolgálatos diákokkal is csináljuk, szóval egyébként így akkor lesz is elmondani, hogy erre is van lehetőség, illetve bárki, aki kedvet érez hozzá, ezek is amúgy tök kötetlenek, tehát hogy kiírunk mondjuk egy 4 órás időintervallumot, nem tudom, délután 3-tól este 7-ig, mondjuk most így nyáron, hogy meleg van, és hogyha valaki 6-ra jön és 7-ig marad, hát az tökéletes. Szóval ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor itt vagy szigorúan ott kell lenni, nem tudom, 4 órakor, és később már senki nem csatlakozhat, hanem ahogy kinek, hogy van rá ideje, kedve, és akkor bedobja a közösbe azt, amihez úgy van kedve, meg amit tényleg beleszeretne.
4: Van-e még olyan terület, amit nem említettünk, de mondjuk jó lenne önkéntes olyan területre is?
3: Talán itt a bükikerékpáros teljesítménytúrát tudnám kiemelni. Ez egyébként szeptemberben lesz a 30. alkalommal megrendezve, és ehhez is abszolút szívesen várunk csatlakozókat. Most egyébként még bár messzinek tűnik az időpont mégis, mert kezdjük a szervezését, hiszen ez azért elég sok kreatív és operatív dolgot is megkövetel, de akár, hogyha valakinek ötlete van, vagy tényleg csak az, hogy aznap mondjuk szívesen pakolna reggel, vagy kimenne egy ellenőrző pontra, vagy sütne egy tál sütit, azt akkor nagyon szívesen várjuk. De valójában, hogyha valakinek egyszerűen csak így ez van a fejében, hogy szívesen önkénteskedne valahol, de hogy még amúgy nem csinált ilyet, nem is tudja, hogy hogy működik, nyugodtan lehet nekünk írni e-mailben is, meg egyébként a Facebook oldalunkon keresztül is, és akkor ezt egyébként úgy szoktuk, hogy személyesen akkor találkozunk először, és akkor picit így elmeséljük, hogy akkor itt mik vannak, mihez lehet csatlakozni, és akkor így szépen lassan egy-egy programra, ami éppen neki szimpatikus, meg testhez álló eljön, és akkor ő is látja, hogy mi az, amiben tud, meg szeretne segíteni és részt venni.
4: Mi egyébként hogy úgy fogalmazok, korábbi időszak, korábbi évek tapasztalatai, milyen korosztály az, aki többnyire önkéntesként megjelenik az egyesületnél?
3: Hát a részben egyébként, ahogy ezt talán említettem is, hogy viszonylag sok a nyugdíjas önkéntesünk, talán részben abból is kifolyónak, hogy ugye ez egy 20 éves szervezet, illetve hát nyilván ők valamivel jobban ráérnek így ebből kifolyólag, viszont szerencsére most azt látjuk, hogy egyre több fiatal jönne és csatlakozik önkéntesként, aktív szervezőként is, akár például a kerékpáros teljesítménytúrához is kvázi így felállt egy új csapat, és szerintem ez egy nagyon biztató tendencia.
4: Elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez egy jó közösségi program is, tehát aki úgy érzi, hogy közösséghez szeretne tartozni, az is jó helyen kopogtat itt?
3: Igen, természetesen nagyon szeretünk enni, szóval nálunk nem fog senki éhen halni, tehát akár egy pakolós programnál is mindig van egy kis tea, egy kis harapnivaló, beszélgetünk, mert tényleg talán az is az egyik nagyon-nagyon fontos eleme ennek, hogy nem csak az adott feladat iránt érdeklődünk, de hogy azért úgy egymás iránt is, hogy csak találkozunk, akkor nem tudom, mondjuk egy szemléletformáló programokhoz való, nem tudom, ötleteléskor vagy belső képzésen nem csak erről fogunk beszélni, hanem ki hogy van, mert tényleg érdeklődünk egymás iránt, és ez is nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen közösség.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. Lehr Tamarával, az egyesület munkatársával beszélgettünk.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználó barát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználó barát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a kosárlabda lesz a fókuszban. Vendégünk a szegedi csapat, a SZEDEÁK ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs lesz. A szegediek heroikus küzdelemben érték el, hogy a következő szezonban is az első osztályban játszhassanak.
2: Próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntő negyedikek lettek.
1: Vendégünk tehát Kerpel Frónius Balázs, a SZEDEÁK ügyvezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hősies küzdelemben kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS-EDEÁK. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. De hogyan várják a következő szezont? Kik mennek, kik maradnak és milyen eredményre vágynak? Kerpel Frónius Balázzsal az egyik tanítványom, Molnár Benedek, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
3: Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és első körül is gratulálni szeretnék a bennmaradáshoz, nem lehetett egyszerű, az alapszakaszt is figyelembe véve. Az első kérdésem az erre reflektálna, hogy milyen érzések kavarognak benned jelenleg így a bennmaradás után.
2: Hát először is köszönöm a meghívást. Hát ez egy összetett kérdés, alapvetően mindenki fellélegzett, azt gondolom. Van egy nagyon erős büszkeségérzés, nagyon büszke vagyok a fiúkra, a játékosokra, mindenkire, aki a csapat körül dolgozott. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy munka volt, főleg így a legutolsó másfél-két hónapja ennek a szezonnak. Nyilván egy nagyon hosszú és vontatott idény volt, de mindenki olyan extra munkát rakott bele, mind a játékosok, mind a csapat körüli emberek, illetve a szurkolók is, ami azt hiszem, hogy elvezetett végül ez a sikerhez, úgyhogy most egy kis megnyugvás van bennem alapvetően.
3: Ez a nagy győzelem ugye a Zalaegerszeg elleni utolsó mérkőzésen adott valami plusz löketet a csapatnak a következő szezonra?
2: Hát, hogy ad-e plusz löketet, az mindig egy nehéz kérdés, ugye most eltelik azért egy 2-3 hónap a következő mérkőzésig. Én ugyanakkor ugye játékosokkal is beszélve, illetve szurkolókkal találkozva, azt hiszem, vagy azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon sokat adott ez a mérkőzés mindenkinek. Szerintem a lelátón is, akik szurkoltak, vagy csak nézték a mérkőzést a tévén keresztül, ők is érezhették, hogy milyen hangulat van. Tényleg nagyon régóta nem tapasztalt atmoszféra volt szerintem az új szegedi sportcsarnokban. Az biztos, hogy a játékosok is mondták, hogy ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekik, és azt gondolom, hogy ez nem ilyen üres szavak, hanem tényleg lehetett érzékelni azt az energiát, amit a közönség adott a fiúknak.
3: Korábban ugye az arénának is adtál ezzel kapcsolatban interjút, és ott említetted, hogy egy új fajta tűz jelent meg a csapatban, amit már régóta nem láttál bennük. Ez minek volt köszönhető szerinted?
2: Az egész idény során elmondtam, hogy azért nem tudok haragudni erre a csapatra olyan értelemben, hogy nagyon jól edzettek, nagyon jól dolgoztak, és nagyon jó karakterű és jó személyiségű játékosok alkották az idei keretet is. Egyszerűen valahogy nem jött ki a lépés, amiben azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a felelőssége nyilvánvalóan. Ezeket a nyár erre is való, hogy ezeket próbáljuk levonni. Ezt alapvetően arra értettem, hogy a playout során a többi csapathoz képest látszott az, hogy mennyivel karakteresebb és mennyivel motiváltabb és ilyen férfiasabb, agresszívabb játékot tud játszani a SZEDEÁK. Ebben azt gondolom, hogy önmagunkhoz képest is léptünk, vagy léptek a srácok egy nagyot előre. Úgyhogy én alapvetően itt erre gondoltam. Az oroszlányi mérkőzés ugye az zalaegerszegi előtt nem sikerült úgy, ott talán egy kicsit nagy volt a nyomás, hogy megilletődtek a fiúk. Ilyen van, de azt hiszem, hogy az zalaegerszegi meccsen pedig, vagy az zalaegerszegi elleni mérkőzésen megmutatták azt, amire próbáltam találni ebben az interjúban is.
3: Voltak úgynevezett meglepetés karakterek a rájátszás során, mint például Jarvis Moss személye, azért ő alapszakaszhoz képest nagyot tudott előrelépni. Ezt hogy látod, ez minek köszönhető szerinted?
2: Ugye Jarvis Mossnak ez volt az első éve Európában, ez minden játékosnál egy nagy váltás, úgyhogy ezt beszéltük már akkor is a szakmai stábban, hogy az ő szezonja valószínűleg kicsit hullámzóbb lesz, tehát benne van. Az látszott már videófelvételeken, amiket róla kaptunk, hogy egy hihetetlen jó dobókészségű játékos és egy extra potenciál van benne. Az alapszakasz az hullámzó volt szerintem, ott nyilván egy más kosárkultúrát, egyetlen egy más kultúrát kellett megszoknia, de ezt szépen lassan egyébként azt hiszem, hogy megugrotta. És hát amit mondtam a karakterekről, az rá is igaz. Tehát hihetetlen jó versenyzés, hát a playout az azért a nagy színpad, ha már a playoffban nem sikerült bejutni, legalább olyan tétje van. Ugye most lehet azon gondolkozni, milyen nagyobb tét az 5.-6. helyért játszani, vagy a kiesés ellen. Tehát egy nagy nyomás, ami látszólag rá azért úgy hatott, hogy felspanolta, illetve hát Vukulikicsnek a szerencsétlen kiválása adott neki egy olyan lehetőséget, hogy egyszerűen több labdája volt, illetve több nyomás volt rajta is, amit ő azt hiszem, hogy ezt a szerepkört ezt nagyon élvezte, és hát látszott, hogy milyen extra képesség. Játékos ő.
3: Ugye mentális szakember is dolgozott a csapattal a rájátszás alatt, Fekete György személyében. Nagyon nagy jelentősége van szerinted, hogy ilyen mértékben tudott hatni a csapatra, hogy végül ez a bennmaradás meglett?
2: Többször mondtam, igen, hogy szerintem ez alapvetően 3-4 összetevős ez a dolog. Nem akarom még egyszer a játékosok személyiségét említeni, de valóban ez. Utána ugye az edzőváltás, ami történt a szezon második felében, azt hiszem, hogy az is adott egy új impulzust, újfajta energiákat, újfajta taktikai elemeket a játékba, amik kellettek. Az ellenléti rész nagyon fontos volt ebben az utolsó másfél-két hónapban, azért hihetetlen nagy terhelést kaptak a srácok, tehát az ellenléti és regenerációs részt ezt kiemelném, de igen, én azt hiszem, hogy ilyenkor, amikor ennyire közel vannak egymáshoz csapatok, mert itt azért valójában az alsóházban nincsenek nagy különbségek a csapatok között, ezt szerintem jól mutatják az eredmények is, nagyon nagy hangsúlya van ennek, hogy a csapat mennyire felkészült mentálisan, illetve hát ez volt az egyetlen konklúzió, amit le tudtunk vonni, hogy jó képességű játékosok, és amennyiben úgy érezzük, hogy bízunk a játékosokban, akkor valószínűleg valami mentálisan nem áll össze, és ebben próbáltunk valamilyen segítséget nyújtani nekik. Én azt gondolom, hogy ez utólag is egy jó döntés volt.
3: Ezt szeretnétek tovább vinni a következő szezonra, szezonokra akár?
2: Igen, szerintem ez megmutatkozott, hogy ez nagyon fontos része tud lenni a csapat életének. Ugye ezek tulajdonképpen ilyen mesterségesen kikényszerített csapat összetartások, tehát egy olyan fél óra, amikor nem lehet telefonálni, mindenkinek valamilyen véleményt kell formálnia, még jobban megismerhetik egymást a játékosok különböző helyzetekben. Erre nagyon sokféle ilyen gyakorlat van. Ezeket a Gyuri szerintem nagyon jól találta meg és váltogatta. Nyilván én ezeken a foglalkozásokon nem voltam benn, de azt hiszem, hogy ez egy olyan gyakorlat, amire érdemes építeni a jövőben is.
3: Említetted azt, hogy levontatok konzekvenciát a szezonból. Van-e még, amit levontatok esetleg, vagy ami tanulságként szolgál, hogy akkor jövőre másképp kell csinálni?
2: Hát persze, az ember azért mindig végig gondolja ezeket a dolgokat. Szerintem egyébként, hogy mondjam, amellett, hogy ez egy nehéz szezon volt, ez részben különböző sérüléseknek is volt köszönhető. Ugye volt egy levont pont tőlünk egy sportolosi igazolás miatt, ez nyilvánvalóan az én felelősségem, tehát ezt nyilván nem kellett átgondolnom, ebből tanultam, megtanultunk szervezeti szinten is. De persze van egy csomó apróság, döntések meghozatalakor, esetleg játékos kiválasztáskor, amit tanultunk az idei évből is, ezeket nyilván beépítjük a következő körbe. Most nem akarnék ebből semmit kiemelni, de tanulságos év volt, annyi biztos.
3: Kicsit hasonlított a vége a tavalyi szezonhoz, ugye ott is a bennmaradásért küzdött a csapat, idén is bennmaradásért küzdött a csapat. Látsz esetleg a két szezon között bármi hasonlóságot, ami végül hasonló sorsra vezette a csapatot, vagy esetleg különbség, ami mondjuk az idei szezonban jobb volt, mint a tavalyiban, vagy akár fordítva?
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Szerintem talán, hát ugye az nyilvánvaló különbség, hogy tavaly azért egyel korábban is került bebiztosítani a bennmaradást, bár az sem volt azért egy nyugodt menet. Ott ugye más volt a szituáció, mert ott alapvetően még február, tehát az átigazolási időszak vége előtt sikerült Milos Glišićet is leigazolni, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nagy segítség volt a csapatnak. Ő ugye Vukulikicsen nagyon jó játékkapcsolatot alakított ki már fiatal korában, úgyhogy ez nyilvánvalóan segített tavaly. Ami hasonlóság, hogy idén is volt egy edzőváltás azon a tájon, mint tavaly. Tavaly ugye nem edzőváltás volt, hanem Nikola Lazić érkezett a szakmai stáb mögé segítségnek. Én azt hiszem, hogy akkor annak nagyon fontos jelentősége volt, mint ahogy idén annak is, hogy Andrej Komandić vette át a csapatot. Kellett ez az új impulzus, kellett kicsit felrázni a társaságot. Ugyanakkor idén ez egy kicsivel nehezebb feladat volt abban az értelemben, hogy ugye nem igazoltunk új légióst, sőt Vukulikicset elvesztettük. Ugye Neuwirth Bence érkezett, ki nagyon hasznos magyarként állt bele ebbe a periódusba, de alapvetően egy megfogyatkozott brigáddal kellett újra összerakni, vagy kicsit más szerepkörbe rakni játékosokat, és ilyen formán azt hiszem, hogy ez egy jóval nehezebb menet volt, mint a tavalyi.
3: Igen, ugye megfigyelhető volt itt a rájátszás alatt is, hogy nagyon szűk volt az a bizonyos rotáció, szóval hogy így 7-8 ember volt az, aki végigjátszott a gyakorlatilag az egész rájátszást. Ez valamilyen szinten okozott-e olyan fejtörést esetleg, vagy bármilyen nehézséget? Nyilván igen, de hogy így szakmai boldalról ez így mit jelentett a csapat számára?
2: Igen, hát ugye az normális, hogy ahogy nő a tét, ahogy a bajnokság vége felé haladunk, egyre szűkülnek a rotációk. Ez azért egy általánosan megfigyelhető trend a többi csapatnál is. Az igazán komoly fertőzést azért az okozta, amikor Vulikics megsérült, tehát ott éreztük, hogy itt nagyon komolyan el fognak szállni játékpercek, tehát itt nagyon nagy jelentősége lesz a regenerációnak. Ebben szerencsére nagyon jól látunk, Kriosauna, a Red Zone-ba jártak a játékosok rehabilitálni kisebb sérülésekkel, ugye Pej Harper, az ellenléti edzőt keveset említem meg, de azért igyekszem, hihetetlen jól tartotta formában a csapatot, vagy tonizálta a fiúkat, amikor kellett, illetve adta meg a pihenőt egyébként Andrej Komandics is, amikor úgy érezte, hogy kell. Nyilván nem volt egy szerencsés szituáció, és ezt sokkal tovább már nem lehetett volna húzni. Tehát tényleg hihetetlen magas játékperccel játszotta le a legtöbb játékos ezt a dolgot. Ezen azért valószínűleg Vulikics bemaradása enyhített volna, de azt gondolom, hogy valamennyit mindenképpen szűkült volna a rotációt. Ahogy kérdezed, szakmailag egy nagyon nehéz menedzselés volt szerintem, tehát nyilván nehéz ilyen rotációval hosszú távon kosárlabdázni.
3: Ugye Vulikics sérülése eléggé meghatározó volt negatív értelemben. Mikor lesz újra bevethető, és mikor tudjátok így visszaépíteni őt a csapatba?
2: Hát ugye neki most tulajdonképpen fel van bontva a szerződése, nyilván kapcsolatban vagyunk vele. Ugye azt választotta, hogy Belgrádban műtsék meg, úgyhogy ő hazament, és most már a rehabilitációját végzi. Szerintem, hogy augusztus-szeptember környékére várható az, hogy ő nagyjából kontakt nélküli kosárlabda mozgásokat végezhessen, tehát előtte azért még egy nagy út van. Természetesen nyilván folyamatosan figyeljük, mint a legtöbb játékost, aki megfordult a Szedeák kötelékében, magyarok, külföldiek, tehát azért tudunk mindenkiről, hogy kivel mi a helyzet. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz az ő sorsa is. Most azért nem valószínű, hogy ő kezd irányító poszton légiósként a szezon Szegeden.
3: Ahova kedves testvéred ugye elő tudott lépni, és nyomás alatt igencsak jól tudott teljesíteni. Ezt így te vártad tőle, vagy tudtad, hogy ő méltóképpen meg tudja állni a helyét azon a poszton, vagy így az nálad így, hogy alakult, mint testvér a testvérhez való viszony kapcsán?
2: Hát ugye igen, tehát viszonylag régóta ismerem, és őról azért minden edzője tudja, ugye Szegeden is nyert két 20-as bajnoki címet egymás után, és ott is az volt a jellemző, hogy nyomás alatt nagyon jól teljesített. Tehát vannak ilyen típusú játékosok, akiknek a plusz tét ad egyfajta ilyen plusz motivációt, ugye az előbb említettük Jarvis Moss-t, és Gazsival kapcsolatban is körülbelül ezek a gondolataim, szóval, hogy neki nagyon jót tesz a tét. Én annyit mondtam a csapatnak, mikor Vuk megsérült, hogy azért ezek a sérülések általában lehetőséget adnak játékosoknak előrelépni, még több játék lehetőség, ez egyben több lehetőség a hibázás is bizonyos értelemben, de hogy meg lehet mutatni egy előrelépett szerepben, és nagyon sok játékos kezdte el így építeni a karrierjét. Nyilván azért a Gáspár már egy ismertebb játékos, de azt hiszem, hogy ilyen nyomás alatt másfél hónapot lejátszani, az mindenképp egy olyan teljesítménye, ami azért megsüvegelendő. Én számítottam erre, hogy jól fog játszani, de az, hogy ennyire konzisztensen és kevés hibával, az egyébként az engem is meglepett, és a jó értelemben, de egyébként ezt el tudom mondani az egész csapatra, tehát mindig őt emeljük ki kicsit, mert nyilván neki nem volt nagy cseréje, de hogy a többi játékos is, bárki, aki beszállt, azt gondolom, hogy nagyon kevés hibával hozták le ezt a playoutot.
3: Említetted, hogy az utolsó mérkőzésen a szurkolók önkívületi hangulatot csináltak, hogyha fogalmazhatok így. Milyen volt a szurkolóknak a vízhangja ugye az alapszakaszban, amikor nagyon hullámzó volt a teljesítmény, és ugye alsóházi besorolásba került a csapat, illetve a szezon végére, hogy végül a bennmaradás összejött a kettő között így. Mennyire volt nagy a kontraszt?
2: Hát ez nehéz dolog. Nyilván az utóbbi két év az összességében nem úgy sikerült se vezetői, se szurkolói szemmel nézve, hogy vártuk vagy terveztük, úgyhogy teljesen érthető, hogy az alapszakasz közben azért volt egyfajta kiábrándultság érzékelhető, ugye ez azt gondolom, hogy teljesen normális bármilyen csapat tekintetében, aki ilyen hullámvölgynek egy lejjebbi szakaszában van. Azt hiszem, hogy az egész szezonban érzékelhető volt, ugyanakkor azért a külön szektor. Szerintem egyre népesebb szurkolótáborunk egyébként azért azt gondolom, hogy kitartott, és azért nagyon hálásak vagyunk. Az utolsó mérkőzésre pedig egyszerűen, tehát ezt tényleg nehéz szavakba foglalni. Olyan emberek jelentek meg, akik nagyon rég jártak Szedeák meccsen, akikről tudjuk, hogy fontos a klub, esetleg régebbi játékosok, vagy akár csak volt utánpótlás játékosok. Mind-mind olyan emberek jöttek ki, akik tudták, hogy mi a tét, és valahogy éreztették, vagy érződött, hogy hány embernek fontos a szegedi kosárlabda. Tehát egy nagyon, nagyon szép mérkőzés volt ebből a szempontból, és az, hogy emellé pedig olyan hangulatú szurkolás is társult, tehát nem csak nézők voltak, hanem valóban szurkolók is. Az azt hiszem, hogy nagyon fontos, ahogy talán kezdtük az interjút az egész szegedi kosárlabdázás szempontjából, mert ez ilyen összetartozást érzés adott, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is.
3: Ha már a jövőre nézve, következő szezonra milyen tervek vannak kibontakozóban, hogy esetleg is a jobb eredményt érjen el a csapat?
2: Hát a jövő szezon sem lesz egyszerű, annyi biztos. Ez már előre látszik azért, hogy itt különböző ugye pénzügyi változások vannak sportban, ezeket most nagyon nehéz még belülni, belátni, hogy hogy van, úgyhogy a legtöbb csapat úgy alakítja most a keretét, hogy talán nagyobb hangsúlyt fektet fiatal játékosokra. Én azt gondolom, hogy a légiósok minősége is lehet, hogy vissza fog esni, tehát én egy nagyon szoros bajnokságot várok jövőre, hogy most ebben a Szeged hol fog szerepelni. Az egy nagyon jó kérdés, nyilván a legjobb tudásunk szerint próbáljuk kialakítani a jövő évi keretet. Én azt hiszem, hogy próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntő negyedikek lettek, és illetve hát egyikük ugye Szegedi a Tudományegyetem tanulója, tehát hogy őket is kicsit feljebb kell léptetni ebben a hierarchiában. Nyilván ezekért a helyekért meg kell dolgozni, de azt hiszem, hogy körülbelül ezek a jövő évnek az ilyen főbb sarokpontjai, de nagyon nehéz még ezen a ponton jósolni.
3: Ez természetes. Vannak-e kifejezett célok, akár hogy már most így véget ért a szezon, van-e esetleg egy-kettő, ami már így biztos célként van kitűzve, akár hogy a fiatalokat szeretnétek előre léptetni például?
2: Mindenképpen szerintem, hogy kijelöljük azokat a fiatalokat, akiket kiemelt projektként kezelünk a jövő években vagy évben. Én most ilyen helyezésbeli célokat még nagyon nehezen fogalmaznék meg, én ezzel mindig szeretem megvárni azt, amíg legalább lemegy pár ilyen edzőmeccskör, hogy lássuk, hogy az ellenfelek hogy néznek ki, illetve mi hogy nézünk ki, ami az is az augusztus-szeptember az erre is egy jó visszajelzés általában, tehát helyezésekben én nem szeretek célokat megjelölni. Hát minden évben általában ez a kijelölt célom, de ez szerintem ezzel mindenki így van, hogy az ideinél egy jobb szereplést elérni az alapszakaszban. Nyilván most így az utolsó helyről ez ugye az alapszakasz végén, ahol befejeztük. Ez azért reméljük, hogy nem megugorhatatlan, de hogy nyilván azért titkon szeretnénk minél sikeresebb csapatot építeni, de mondom, nagyon sok ebben még a szürke folt.
3: Ugye te is játszottál egy jó pár szezont itt a Szedák együttesében, és ugye te ügyvezetővé avanzsáltál. Amikor ez így kiderült, hogy téged kérnek föl, vagy te kerülsz ebbe a szerepkörbe, ez téged hogy érintett, vagy ezt hogyan fogadtad?
2: Hát ez egy hosszabb folyamat volt. Én ugye, amikor csapatkapitánként szezon közben még oda mentem az elnök úrhoz, hogy Kardos Péterhez, hogy én évvégén szögre akasztom a cipőmet, úgyhogy a jövő év összetételénél nem kell velem számolni, ezt szerettem volna jó hamar bejelenteni. Ő akkor jelezte, hogy ő azért szeretne az egyesület kötelékében tartani. Nekem akkor még volt motivációm játszani alsóbb osztályban, de végül erről letettem különböző okok miatt, és akkor egy ilyen utánpótlás technikai vezetői állást kaptam, ami ugye 300 gyerekes utánpótlásnak a mindennapi szervezése volt ott a feladat, de eltelt egy fél év, és akkor hát az ügyvezető pozícióban ugye Bonifer Domonkos látta el akkor a felnőtt csapat mellett, de ugye ebben változás állt be, és engem akkor hívott be Kardos Péter, megkérdezze, hogy szeretnék-e ügyvezető lenni, és van ez két napom eldönteni. Hát ott azért kihasználtam azt a két napot gondolkodásra. Ez nyilván egy nagyon nagy felelősség munka, nagyon sokat kellett hozzá tanulni, még mindig tanulom bizonyos értelemben, vagy szerintem ez folyamatosan tanulja az ember, de ugyanakkor egy hihetetlen nagy megtiszteltetés, és hát próbálok valamit visszaadni a klubnak, amit én kaptam a klubtól játékosként, vagy kapitánként, vagy mindenhogy.
3: Mi mindent szeretnél visszaadni?
2: Hát amit én kaptam, az tényleg rengeteg élmény, és nagyon sok emberi kapcsolat, ahogy az egész város, azt hiszem, hogy hát ilyen otthonra találtunk a párommal, azt mondhatom, ebből az érzésből szeretnék valamit visszaadni, tehát segíteni a mostani fiatalok felépítését, a szurkolóknak örömet okozni a csapattal, mert érzem azt, hogy nekünk nagyon sokszor adtak erőt, míg ugye a csapat közelében voltam, de most is ügyvezetőként is természetesen érzékelem ezt, és hát ebből valami pozitív élményt visszaadni nekik. Én azért megemlékszem a bajnoki bronzérmes csapatra, vagy a két ezüstérmes csapatra, azért azok olyan esték, meg olyan mérkőzések, amiket egy darabig nem felejtünk el, és hát ebből szeretnénk minél többet a jövőben.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Kerpel Frónius Balázzsal, az STS-szedeák ügyvezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: tekintete mámorosan merült a király szemébe. Komoly volt. A király is. Soha életemben nem láttam embereket olyan komolyan táncolni. És ha emőke soha el nem szédítette volna a lelkemet, amint ott lebegett, akkor Attila karjain álom alakká vált, akinek földön léte, mint a déli báb. A táncosok tánc közben párt cseréltek, mindenki a hozzá legközelebbivel. Emőke Todomér Gót vezérnek jutott, Attila pedig Ildikónak nyújtotta a kezét, annak a szőke germán királyleánynak, akit Rika asszonynál láttam. Egy szélső oszlophoz támaszkodva néztem őket. A tánc szép volt. Látszott rajtuk, hogy nem csak a testük táncol, hanem a lelkük is. Attila előttem járta a táncot. Ahogy fölalá léptek andalgón, láttam, hogy Ildikó nagy, kék szeme boldogan nyílik Attilára, és Attila szeme is visszamosolyog rá.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg, a következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész. Édesanyja.
5: Szentpéteresen.
6: Főr Elénze.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: A gyerek.
7: A gólyakalifa.
6: Foszti fiú esetre.
5: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: megint gyűlnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg Kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Adora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés négy ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Tudták, hogy hazánkban 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegen honos jut? A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai külföldi és hazai kutatókkal, egyetemi hallgatók közreműködésével régóta vizsgálják a 10 lábú rákfajok helyzetét és hatását a Kárpát-medencében. Különös tekintettel a vörös mocsárrákra, amely bár az Egyesült Államok déli államaiban és Mexikó északi részén őshonos, napjainkra az egyik leggyakoribbá vált a véletlen és direkt telepítések hatására világszerte. Hazai állománya komoly gazdasági károkat okoz, ezért visszaszorítása elkerülhetetlen. Akivel pedig majd beszélgetek mindenről, Weipert András, hidrobiológus.
2: Amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten érd belterületi vízgyűjtő hálózatereket gondolt, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Közép-Európában, így Magyarországon sem találni már olyan élőhelyet, ahol ne fordulnának elő idegen honos fajok. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a nem őshonosaknak számtalan változást okozhatnak, kezdve kiszorításukkal egészen a mezőgazdasági, erdészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint hal- és vízgazdálkodási károkig. A 10 lábú rákok közül napjainkra számos idegen honos faj sikeresen megtelepedett és terjedt hazánk vizeiben. Ilyen a vörös mocsárrák, amely territoriális és agresszív állat. Terjedésének megakadályozása elsődleges feladat, Weipert András hidrobiológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet munkatársa szerint. Ebben a lakosság segítségét is kérik, ha valaki 10 lábú rákot talál, azt fotózza le, és a készítés helyszínének megadásával a képeket küldje el a weipert@urbanecology.hu e-mail címre.
2: A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy ha szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban, decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízelvezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ezt hogy nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arról, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azóta is folyamatosan mind a lakosság részéről jelzik, hogy hol kerül elő újabb állománya, mind pedig a kutatók egyre több olyan víztesbe merészkednek be, vagy mennek be, ami korábban egyáltalán nem volt a kutatásoknak a fókuszában. Itt gondolok ilyen autópálya vízzel vezető árkok, tűzivíztározók, különböző lakosság által kedvelt köztéri tavak, akár ilyenekre is kell gondolni, hogy szökőkutak, amik ideglegesen működnek. És ezeknek a kutatásai során jöttünk rá arra, hogy nem csak egyébként a vörös mocsárák, de számos egyéb idegenhonos inváziós állatfaj megjelenik ezekben a vizekben, és innen kiindulva terjed szépen mindenfelé.
1: Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
2: Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleget szapulat, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokonállománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatok nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európában élő egyedek távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek be a hozatalra. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Po folyó vízgyűjtőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
1: Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegen honos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
2: A 3 őshonos, ha nézzük, akkor elterjedési terület arányában a legkisebb elterjedési területnek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis, Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő, elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiban, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiban van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecskerák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
1: De hát azért az nagyon rossz hír, hogy 3 őshonos fajra több mint 30 idegen honos faj jut, a világ élmezőnyébe tartozunk.
2: Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával, jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából 3 őshonos faj jutott, 4 idegenhonos, és ez azt jelenti, hogy a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos 10 lábú rákoknak a köre, de a 10 lábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig 1 centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Vaska-Polatti Alduna szakaszon, mint a Felső-Dunán, a Német-Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színezőelemként találunk meg egy tarisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbiállattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra a különböző kócsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
1: De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
2: Az a probléma, hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, hogy inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a Föld történetében sosem volt állandó, tehát mindig változott. és akkor a változásoknak az üteme gyorsulsz az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt jelenti, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járat fúrásával, a rizsföldeken történő kártételével, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba, két évtized alatt a ottani vízgyűjtőhálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna, csak valami úton mondom, úgy gondolkodik a hobbi állattartók vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára, és lesz egy pár centis rákocskában egy 20 centis nagy testű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkímetesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újrakezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 forintos méretű és kerül pár ezer forintba, igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, teráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
1: Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor itt Magyarországon, ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív. Szóval milyen károkat okoz?
2: Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétféltűek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóból egy algásvízű, bűös szúnyogkeltető. Ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi és a szúnyogkeltetés sovoltából már egyébként közegészségügyi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjai már jelentős mocsárák állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jóvoltából akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Érd belterületén belül, Budapesten pedig közismert az a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúrája is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize. Ott is a folyamatos szivárgások jóvoltából a kisföld alattinek a fürdőszerkezete ázik.
1: Igen, és olvastam, hogy az árvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagút fúró, ezt mondtad is korábban.
2: Hollandiában csak ez az egy faj éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másfélszer nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartása, állagmegóvását, az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörös mocsárra kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyásokban borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínár növényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben, ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő felicsapolódások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben. Genetikai vizsgálatoknak is alávetettétek az egyeteket, tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
2: Igen, az összes magyarországi állomány, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyedről végeztünk genetikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges az, mint a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőre, és ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes dunai, Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta, úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a Dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
1: Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
2: Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen vírus patogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
1: Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágakban. Megtaláltátok Demjén, Gyula, Miskolc, Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten Érd belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációk vannak. Ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például Balaton ilyen, azt veszük észre, mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziós kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörös mocsárák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájába. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár

0: centis vízben a vörös mocsárák tökéletesen jól el tud lenni, de amikor már a Balatonban az egyméteres vízben kell neki úgymond megtalálni az élet feltételeit, az nem biztos, hogy sikerül neki egyből. Úgyhogy ezért kell fontosan nyomon követni az állományoknak az alakulását. Azt látjuk, hogy a Dunában jelen pillanatban nagyjából 130 folyamkilométeren tudjuk kimutatni a vörös mocsáknak a jelenlétét. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a mai napig Paks fölött van a határa, egy-két egyedet már találtak Paks alatt is, megjelezték, hogy Bajánál is, Sugovica torkolatánál is találtak már elpusztult vörös mocsárák egyedet. Tehát az állat jelen van, de nem csak olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk tényleg egy kis vízfolyásban, vagy egy teljesen mesterségesen fenntartott, létrehozott városítóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázlómadarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mivel az állat éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni, sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a városligetitó esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a városligetitóban vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képessége, azt szabad így fogalmazni. És minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne, tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
1: De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítéssel? Tehát, hogy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
0: A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanok a kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivarszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a potrokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek, mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyetként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül, ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai, és egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenés lehet megfigyelni.
1: Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak
0: Bocsát, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell mondanom, hogy visszamegyünk az érő állapotba, hogy jaj, de jó, ott maradt pár egyed, mert mindig ott fog maradni, és újraindítom a rendszert. Ami nagyon jól látszik, és ezt a Balaton esetén is már említettem, de a Dunánál is, hogy azok a komplex ökológiai rendszerek, ahol több faj él együtt, tehát itt madarak, emlősök, ragadozóhalak, nagy ragadozó kétéltőek, tehát mocsári teknős, siklófélék együtt fordulnak elő, ott a fajnak a sikeres kolonizációjára és megtelepedésére sokkal kisebb az esély, és ezeket a fajokat, ha jól van menedzselve, akár a hallgazdálkodás, akár természetvédelemmel karöltve védjük ezeket a potenciális ragadozókat, akkor a természetes folyamok rehabilitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt. Teljesen kiirtani nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtő méretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk Városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában, Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
1: A lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és ugye a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
0: Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyást megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomra küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint hogyha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvár Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentában vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi megosztjuk a nyilvánossággal, hogy mindenki, akár kutató, akár egy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, az tanuljon abból, hogy mi az, amivel neki mondjuk szembesülnie kell, ha az adott térségben ez a faj megjelenik, vagy már megjelent és gazdálkodni szeretne mondjuk.
1: Amit mondtál, a sterilizálás, az nálunk mikor indulhat meg? Egyáltalán bevethető? Engedélyezhető?
0: Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, a legnagyobb probléma pedig vele az, hogy elképesztő anyagi és eszközigénye van, valamint szakemberigény. Mi ezt kísérleti jelleggel pár hazai élőhelyen elkezdtük alkalmazni. A vizsgálatok, hogy ez milyen hatékonyan, például a Pétfürdői állománynál ezt folyamatosan végezzük, de ehhez jelen pillanatban azt kell látni, hogy mind mondjuk Belgiumban, Németországban, Olaszországban erre elképesztő mennyiségű pénz és eszköz fordítanak, mind a gazdálkodók, mind pedig akár ilyeneket kell gondolni, hogy horgászegyesületek, akiknek a vízeiben ez az állat megjelent. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon összehangolt akciókra lenne szükség, amihez nagyon-nagyon sok szervezetnek kellene csatlakozni, hogy ez egyáltalán hatékonyan működjön. Addig maradnak ezek az oktatási célú akciók, amelyek során meg tudjuk fogni a lakosságot annak érdekében, hogy tanuljanak a korábban elkövetett hibákból.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy inváziós fajról, a vörös mocsárrákról hallhattak, amely egyre jobban terjedt hazánk vizeiben.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
3: Kardiológushoz mentem, a szívem

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. Lezárult a 2025-2026-os tanév az Immanuel otthon és iskola számára is. A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő intézmény két telephelyen gondoskodik a halmozottan sérült fogyatékkal élőkről. A szociális ellátásban több mint 50 felnőttet foglalkoztatnak, az iskolában 77 gyermek tanul. Sokféle terápiát, tematikus foglalkozást alkalmaztak, és a mostani tanév egyik eredménye, hogy még magasabb szintre lépett a kulturális akadálymentesítés a városi intézményekkel való együttműködésnek köszönhetően. Juhász Zsófiát, az Immanuel vezetőjét hallják.
2: Mi is igyekszünk úgy működni, mint minden iskola, bár nem csak iskolai tevékenységünk van. Azzal tudok igazából minden tanévet lezárni, hogy nagyon klassz és hasznos dolgokat csináltunk. Állatasszisztált foglalkozások zajlanak mind a terápiák során, tehát a mozgásszervi rehabilitáció az is hatékonyabb az ő bevonásukkal, de inkább a pedagógiai céljainkat segítik ezek a foglalkozások. Egyébként nagyon sok tematikus foglalkozásunk van, ahol a kollégák kreativitása határtalan abba, hogy milyen eszközök vonnak be, illetve most már egyre több szervezetet is bevonunk. Egyfajta kulturális akadálymentesítés indult el, amiben mi így élen járunk a városban, amivel egy kicsit a kulturális intézményeknek a szemléletét próbáljuk formálni, és ők egyébként nagyon nyitottak erre, így az Agora, a Modem, illetve a Csokonai Színház is. Az iskolában 77 tanulónk volt ebben a tanévben, a szociális ellátásban 58, és ugye van még a támogatott lakhatásunk, ami most már harmadik éve működik, ott pedig 9 fiatalunk van, aki életvitelszerűen minden napjait bent tölti. Egyetről az iskolánkban van még hely bővülésre, az iskola, ahol még van lehetőségünk két osztályi gyereket fölvenni. Sajnos újra elértük azt az állapotot, amikor a felnőtt ellátásunkban nem tudjuk most már átvenni, még a saját iskolás tanulóinkat se a jövő évtől.
1: Nyitott kertnapokkal és tematikus táborral készül a nyárra a Kék Erdő Alapítvány. A szervezet a szenzoros zavarral, ADHD-val, autizmussal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt segítséget. Bánkon működik a szenzoros kertjük, ide szervezik a programokat. Az augusztusi tábor elsősorban az iskola előtt álló, de nem csak a speciális igényű gyerekeknek szól. Ezt mondta rádiónknak Sándor Molnár Helga, az alapítvány ügyvezetője.
3: Fogunk tartani a nyár folyamán többször nyitott kertnapokat, amikor nem tartunk foglalkozást külön, de lehet jönni egy biztonságos környezetbe eltölteni egy délelőttöt. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki újonnan érkezik a kertbe, akkor még előfordul az, hogy nem találják a helyüket sem a gyerekek, sem a szülők. Kertünkben egy szabály van, sem önmagadat, sem más, sem a környezetet nem bánthatod. Ezen túl pedig minden szabadon fel lehet fedezni. Augusztusban fogjuk tartani a magonc táborunkat, 5-7 éves korú gyerekeket várunk elsősorban, főleg az óvoda vége iskola kezdés előtti átmenetet szeretnénk ezzel segíteni, pont ezért tartjuk augusztusban, hogy akik iskolába lépnek, ők már egy olyan állapotban tudják elkezdeni az iskolát, ami kevesebb szorongással tölti el őket. Ezekben a táborokban az a különleges és az a úgymond specialitásunk, hogy bárhogyan érezhetik magukat a gyerekek, mi ezen segítünk átmenni nekik. Több szakemberrel dolgozunk, gyógypedasszisztens van velünk, úgy van felépítve a táborunk, hogy 10, maximum 12 gyermek az, akikre érdemben tudunk figyelmet fordítani. A táborban nem csak érintett gyerekek jönnek, nincs megszabva, hogy csak autisták, csak ADHD-sok, hanem teljesen inkluzív, szabadon engedjük őket egy közösségbe. Van még néhány helyünk, tudunk fogadni gyerekeket, úgyhogy szeretettel várjuk őket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 27-e szombat van, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Hamarosan hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy Mes Attilát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművész és színkapitány. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a nagyvilágot. Arról is beszél hamarosan, hogy hogyan kapcsolódik össze a hajózás és a művészet. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Maradjanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezetek lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, annak is a 13. részének az első 7 versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, annak a tiszteletet. A mai bibliai ige szakasz a különböző felettesekhez, elöljárókhoz való kapcsolat rendjét mutatja be. A keresztény ember Pál apostol tanítása szerint része a társadalomnak, része ennek a világnak, és megvannak a maga kötelességei, feladatai, amelyeket nem vehet félváról, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Kedves testvérek, ez semmit sem változott Pál apostol kora óta, ez a mai napig igaz. Nekünk is megvannak a kötelességeink, amelyeket teljesítenünk kell az iskolában, a munkahelyeinken, a feletteseink, vagy éppen a kollégáink irányába. Te vajon, szeretett testvérem, teljesíted azokat a kötelességeidet, amelyek rád vannak bízva? Vállalod felelősséggel mindazt, amivel megbíznak, vagy keresed a kiskapukat és az egyszerűbb megoldásokat? És a világi kérdéseket követően, én azt szeretném tőled kérdezni, hogy teljesítetted-e már a kötelességeidet, mondjuk Isten irányába? Pünkösd ünnepe után vagyunk, abban az időszakban, amikor arra emlékeztünk, hogy megszületett az egyház. Kedves testvérem, ennek az egyháznak már rengeteg tagja volt veled együtt. Azért vagyunk a tagjai, mert hálásak vagyunk, elsősorban nem az egyházért, hanem az egyház által hirdetett üzenetért. Hogyha hálás vagy a te egyházadért, a te saját gyülekezetedért, a hálán túl tettél már valamit érte? Mit vállaltál ezért az egyházért? Nem fenyeget időnként a kísértés, hogy mindent elintézel, minden kötelességedet végrehajtod, de valahogy az Isten iránti kötelességed, küldetésed mindig napolva van, vagy elfelejtve? Nem lehet, hogy időnként mindenkinek próbálsz megfelelni, csak az Úristennek nem? És az Isten iránti feladatait, kötelességeit csúsznak szét, vagy el. Gondold át, hogy vajon te rád mit bízott az Úr? Gondold át, hogy mi lehet a te szolgálatod, a te feladatod, akár a mai napon is. Gondold át, hogy hol van olyan terület most az életedben, ahol nagyon számítana rád az Isten. Krisztus számít rád. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, tényleg sok mindennek próbál megfelelni, kollégáknak, főnöknek, osztálytársaknak, osztályfőnököknek, sok mindenkinek. Próbálunk úgy élni, többé vagy kevésbé, hogy nagyjából mindenkinek megfeleljünk, vagy ne legyen már rólunk rossz a véleménye. És amikor azt kell átgondolnunk, hogy olyan az te irányodba való kötelességeinket teljesítettük-e, akkor lehet, hogy vakarjuk a fejünket, mert mintha az mindig úgy a fontossági listának a vége lenne. Mintha az mindig úgy tolva lenne, hogy majd holnap, majd jövő héten. Se tudjuk képzelni, hogy ilyenkor mennyire csalódott vagy. Segíts, hogy ne így gondolkodjunk, hogy majd megoldjuk, majd elrendezzük, majd megcsináljuk, hanem engedd meg, hogy a mai napon, a mostban kezdjük el azokat a kötelességeinket, amelyeket ránk bíztál. Lelked segítségét kérjük, hogy ez így legyen. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Mes Attillát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági aktművész és színkapitány. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a világot. A következő percekben arról is beszél, hogy hogyan kapcsolódik össze a hajózás és a művészet. Vajda Noa interjúja következik.
2: Mikor kapcsolódtál először a színészettel?
3: 1974 óta van Művészeti Akadémia Újvidéken, és szerintem nem nagyon volt még arra példa, hogy valaki ne színházon keresztül jusson be az akadémiára, mert én például kivétel erősítő szabályvonal vagyok. Én ugyanis nem a színházon keresztül szerettem meg a színész munkáját, ha lehet mondani. Hatalmas filmofil voltam, tehát folyamatosan filmeket, sorozatokat néztem, és engem ott nyűgözött le igazából az, hogy van egy ilyen szakma. Nem a színháznak az illata, az attitűdje, az élősége az, ami engem megfogott annak idején. Ez később következett be bennem, hogy ez átfordult és izgalmasabbá vált.

0: Legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek, mert hogy az imádságra, a lelki életre való nevelés, én azt gondolom, az életre nevelés. Tehát ez akkor működik jól, hogyha ez az életre nevel.
1: Kedveze ez a mai világunk annak, hogy mondjuk a gyerek imádkozzon, vagy hogyha mondjuk az osztálytársak megtudják, hogy ő imádkozik, akkor hogyan fognak ránézni? Tehát egy ilyen közegben milyen harc a gyerekek imádságra nevelése?
0: Azt gondolom, hogy soha nem volt egyszerű a gyerekek imádságra nevelése, abban az időben sem, amikor én voltam gyerek, de most sem egyszerű. Mindig, minden kornak megvan a különböző nehézsége, más nehézsége. Most kifejezetten ez a multitasking élet, ez nagyon megnehezíti az elcsendesedést, a belső gondolatok kibontakoztatását, a befelé figyelést. Nyilván, hogy nem egyszerű ezzel a barátok előtt mondjuk elbeszélgetni, vagy gyerekeknek nem egyszerű ez, de hogyha egy támogató közegben kerülnek, akár gyülekezeti közegbe, akkor ez megkönnyítheti.
1: De hogyha nem egy olyan közegben van a gyerek, akkor lehet, hogy nem ismeri mondani az osztálytársainak, ugye?
0: Ez elképzelhető, hogy a gyerek csak titokban mer imádkozni, vagy otthon, vagy hát ha jár a hittanórára, természetesen akkor ott.
1: A gyermeki száj imádsága mennyiben más, mennyiben különbözik a felnőttek imádságától?
0: Annyiban különbözik, hogy a gyerekek talán, hát nem tudom, hogy ez megfelelő kifejezése, de őszintébbek, vagy spontánabban tudnak megszólalni, és éppen ezért kell őket tanítgatni is egy kicsit, mert hát, hogy mondjam, néha az őszinteségük ilyen furcsa gondolatokat ölt, úgyhogy kell egy kicsit őket tanítani. Tehát azért vagyunk most itt egyébként ezen a konferencián, vagy én azért vagyok itt, hogy én most erről egy kicsit beszéljek, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek imádságra nevelését.
1: Ugye az a konferencia címe valahogy így hangzik, hogy csecsemők szája által, tehát már az egész nagyon-nagyon pici gyereket is lehet imádságra nevelni, tanítani? Hogyan?
0: Ha vele együtt imádkozunk, lehet, már születése előtt, ahogy zenére is lehet tanítani. Születése előtt én azt gondolom a lelki életre is lehet, vagy az imádságra nevelése is lehet tanítani, el lehet kezdeni a lelki életre nevelést már születése előtt, hogy természetes része legyen az életnek.
1: Ha ez így elkezdődik, ilyen nagyon-nagyon picike korban, akkor mi a hozadéka ennek a későbbi évekre nézve?
0: Későbbi évekre nézve talán az lehet a hozadéka, hogy mindig visszatalál a gyermek, a fiatal, a felnőtt ehhez ez a belső erőforráshoz, vagy inkább akihez vissza tud találni. És ez az életben egy segítség lehet a boldog élethez, hogyha egy visszanyúlik a tapasztalataihoz és az emlékeihez egy gyermek vagy egy felnőtt.
1: Mit tesz az életükhöz ezeknek a gyerekeknek az, hogyha tudnak imádkozni, és ha jól imádkoznak?
0: Bátorítás, erőforrás, biztonságérzetet jelent. Tehát a hit az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erőforrást jelent az életben. Az Istennel való kapcsolat egy kimeríthetetlen forrás.
1: Milyen felelőssége van ebben a hitoktatónak, és egyébként, hogyha már a hitoktatókra térünk, akkor milyen az ő helyzetük? Van-e elég hitoktató, eljutnak-e a megfelelő intézményekbe, és ott hogyan fogadják őket?
0: Ez változó, attól függ, hogy milyen intézményről beszélünk, de azért azt elmondhatom, hogy azért nem mindig egyszerű a helyzet. Tehát ahogyan itt is most jönnek, mennek az emberek, van olyan hely, ahol a hittanóra is így zajlik, hogy jönnek, mennek ott. Gyerekek az iskola életébe így belefolynak, és nehéz koncentrálni, vagy nehéz odafigyelni, de vannak olyan helyek, ahol viszont a hittanoktató tud egy olyan közeget teremteni, ami a gyerekek számára egy nagyon nagy támogatást jelent.
1: De hogyan teremthető meg ez a közeg? Mert egyébként én is tudom, hogy vannak hitoktatók, akik rendkívül népszerűek, valami miatt nagyon népszerűek, és sok gyerek akar oda járni, még azok is, akik egyébként nem hitben nevelkednek, és mégis valahogy oda vonza őket a hitoktató személye. Milyenek az oka?
0: A hitoktató személye az abszolút ennek az egyik komponense, a másik az, hogy egyszerűen, ami az én nagy kedvencem, hogy különböző tevékenységeket, tehát hogy nem csak passzívan hallgatnak a gyerekek, hanem cselekedtetjük őket, vagy beviszünk különböző tárgyakat, valami történéseket. Alapvetően, amikor én képzést tartok, ilyen tárgyakat szoktam bemutatni, hogyan lehet ezeket a tárgyakat elkészíteni, illetve hogyan lehet ezeket alkalmazni, amik segítenek a gyerekeknek a lelki életben való nevelődésre segítenek meg.

0: megérteni, hogy egy bibliai történetnek mi az üzenete a számukra. Történik valami, például ilyen módszer, a élménypedagógia, drámapedagógia, de végtelenség lehetne sorolni, hogy de cselekedtetés és tevékenytetés, hogy ha lenne ilyen magyar szó, akkor ezt mondanám.
1: Ugye az a végső cél, hogy azok a gyerekek, akik hitoktatásban részesülnek, és ők beintegrálódjanak egy-egy gyülekezetbe, egy-egy közösségbe, ez mennyire sikeres?
0: Szívesen mondanám ezt, hogy ez nagyon sikeres, és vannak is olyan helyek, ahol nem csak a gyermekek integrálódtak, hanem a gyerek hozta a szülőt, a családtagot, és akkor a szülők váltak, aztán gyülekezeti munkatársak, nagyon sok ilyen példa is van. És van olyan példa is, hogy csak a hittanórára jár a gyermek.
2: Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület kateféták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvénnyel, amelyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha az ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, amely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó előadókat hívtak meg. Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakértőjét, Tóth Emese kérdezte.

Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A jogszabályban rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki. Ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárhatja a benzinkutat. Mindeközben a rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége, hangzott el a szervezet pénteki tiltakozó akciójáról tartott sajtótájékoztatón. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja és szakértője rámutatott, a magyarországi mintegy 2000 benzinkút fele nem tartozik a nagy olajcégekhez. A teljes hálózat 1200 milliárd forint adót fizet be évente a költségvetésbe, amelynek 30%-át a független kutak teljesítik. Ezzel szemben a mai napig nem kapták meg a kormányváltást megelőzően kialkudott kompenzációt. Gépész László, a szervezet elnöke szerint a védett ár azon túl, hogy ellentétes volt az akkor hatályos ártörvény rendelkezéseivel, nem teljesítette az abban foglalt garanciális kötelezettségeket, és mérhetetlen mennyiségű kárt okozott. Elmondása szerint demonstrációjuk másik oka az új kormány üzemanyagárakra vonatkozó törvénytervezete, amelyben a hatósági ár bevezetésének lehetőségével sem értenek egyet, ám annak megfelelő szabályozása esetén azt el tudják fogadni. Ugyanakkor jelezte, teljesen elutasítják a jogszabálytervezetnek azt az elemét, amely a hatósági árról szóló döntés jogát teljesen szubjektív módon, minden kontroll nélkül a gazdasági és energetikai miniszter kezébe adja. Az FBS célja, hogy a törvény írjon elő megfelelő döntési szempontrendszert a hatósági üzemanyagár bevezetésére. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható a mai nap folyamán, erre figyelmeztet a Hungaromet. Nyugat-közép és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, dél- és észak-alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett 10 000 észrevétel 95%-a támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselőség maximális időtartamát, közölte Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő egy másik posztjában 2024-es kampányfelvételekkel arra emlékeztetett, hogy a korlátozásról már korábban is beszélt, nem árult zsákba macskát, és pártja azt valósítja meg, amire felhatalmazást kapott. Az alaptörvénymódosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig töltheti be a tisztséget. Az előterjesztők a korlátozást azzal indokolják, hogy ez erősíti a demokratikus megújulást és korlátozza a hatalom bebetonozódását. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már több térségben is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. Helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. Szlovéniában szombattól a délkeleti ország részben, vasárnaptól pedig az ország középső részén is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben. A szlovén meteorológiai szolgálat szerint a hőhullám vasárnap és hétfőn tetőzik. Az ország belső területein 34-37 fok várható, a tenger melléken azonban 38-39 fokot is mérhetnek. Horvátországban az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak majd.
0: Az időjárásról.
1: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

gondoskodás másokról és magadról. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Zsoltárok könyve 142. fejezet 4-es vers. Lehet, hogy egy napon gondját kell majd viselned egy beteg vagy idősödő hozzátartozódnak, ám ahhoz, hogy jól csináld, előbb meg kell tanulnod magadról is gondot viselni. Miután 5 hét eltéréssel mindkét szülője meghalt egy tőle csaknem 2000 kilométer távolságra lévő idős otthonban, Beth Vitrogén McLeodot maga alá gyűrte a klinikai depresszió. Sem a testi, sem a lelki egészségemre nem ügyeltem, ez pedig olyan összeomláshoz vezetett, amiből 2 évig tartott talpra állnom. Embert próbáló feladat tud lenni mások gondozása, noha szép dolgok is rejlenek benne. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat, fogalmazott Dávid. Ha te is gondját viseled éppen valakinek, kövesd az alábbi tanácsokat. Először is 20 határokat. Tanulj meg nemet mondani, amikor zsigerből igent mondanál. Nincs abban semmi önző, ha magadra is gondod van, hiszen így tudsz csak a lehető legjobban gondoskodni egy másik emberről. Másodszor óvakodj a káros megküzdési stratégiáktól. Ilyen lehet az indokolatlan gyógyszerszedés, a túlzásba vitt evés, vagy az alkohollal történő feszültségoldás. Emberből vagy, úgyhogy veled is megeshet. Harmadszor ne szigetelődj el. Hívj át magadhoz barátokat, akik szívesen segítenek. Az egyikük főzhet és vigyázhat a szerettedre, amíg egy másikukkal sétálsz egyet. Negyedszer kérj segítséget. Ha a család többi tagja nem veszi ki a részét a feladatokból, hívd össze őket és osszátok fel egymás között a teendőket. Ne fozd meg a többieket a bátortalanok bíztatásából és az erőtlenek felkarolásából eredő áldásoktól. Ötödször ügyelj az én idődre. Könnyű minden percet betáblázni, míg végül magadra semmi nem marad. Ne ess ebbe a hibába. Keresd valamit, ami feltölt, olvas, imádkozz, sportolj, élvezd az egyedüllétet, és ütemezd is be a naptáradba, máskülönben nem lesz belőle semmi. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsora, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Most pedig következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig röviden. Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit.
2: A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7.-8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kis településen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak. A Tanítsunk Magyarország egy kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekeket, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusoknak a feladata, és nagyon hosszú tanulás és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot, úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak tényleg. Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység. Minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen. És hát nyilvánvalóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb célja, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően.
1: Szép eredményeket ért el a lévai kórus, 1 arany és 2 ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az Éneklő Ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa 3 formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott.
3: Éneklő ifjúság minősítő hangversenyt azt a KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége alapította az 1970-es években. Maga ezt a kifejezéséként Bárdos Lajos használta, és azóta van megszervezve több olyan kórus minősítő hangverseny, hát ezt így hívjuk, nem verseny, gyakorlatilag ez egy verseny, egyébként csak minősítést osztanak, mint a legtöbb művészeti versenyen is. És Miskolcon ez nagyon sokáig ment, azt hiszem a 2010-es évek elejéig. Nekem is még volt szerencsém a Egressy Béni zeneiskola kórusában Murvainé Bodnár Ildikó néni vezetésével részt vennem ilyen versenyen. Aztán ez abba maradt bizonyos okokból, és most pedig Balázsné Molnár Ildikó tanárnő indítványozására, szervezésére, közbenjárására a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti intézmény immár a második alkalommal újfent megrendezi Miskolcon ezt a egyébként országban, minden nagyobb városban megrendezett kórus minősítő hangversenyt.
4: 3 formációval indultunk a versenyen, ugye volt a nagy kórus, ahol igazából korszakonként választottunk darabokat, szóval fogtuk, és egészen a reneszánsztól mostanáig a 20. századig válogattunk össze darabokat. Volt a kamarakórus, amit ugye legutóbb említettem is, hogy ez január-február körül alakult meg, illetve alakítottunk csak a versenyre egy női kart. Úgyhogy így 3 formáció így valósult meg.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte már minden szakról. Nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek már eddig mentornak. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, a riportersütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7. 8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kistelepülésen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak.
3: Mi a célja a programnak, milyen célkitűzései vannak? Gondolom, sok felé, sok irányban elmozdul a program.
2: Így van, a célja a programnak, a Tanítsunk Magyarországért kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekeket, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusoknak a feladata, és nagyon hosszú tanulás és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot, úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak, tényleg, Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység. Minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen. És hát nyilvánvalóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb cél, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően.
3: És ami miatt most készítjük az interjút, hogy lehet még jelentkezni mentornak, technikai oldaláról közelíteném meg, hogyan, miként, mettől, meddig lehet jelentkezni.
2: Sok-sok kisgyerek és sok iskola vár arra, hogy ott indulhasson a mentorprogram. Szívünk szerint az összes jelentkező iskolát rögtön tereszornák, de ennek egyetlen egy akadálya van, hogy teleszórjuk, hogy csak annyi iskolába tudunk annyi mentort küldeni, ahány embert kiképeztünk itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül. Úgyhogy minél több hallgató jelentkezik mentornak, annál több gyereket fogunk tudni ellátni ezzel a programmal. És most így van pontosan ezért, hogy még több mentor tudjunk kiküldeni az iskolákba, szerveztünk, ilyenkor nyáron egyébként szoktunk egy tömbösített kurzust, amikor 3 nap alatt, 30 órában gyakorlatilag megtanulják azt a mentorjelöltek, amit egyébként a fél év során heti 2 órában a társaik. És szeptembertől már ösztöndíjas mentorként dolgozhatnak.
3: Esetlegesen, ha most még valaki szeretne jelentkezni, miként teheti meg?
2: Az egyetem honlapján is fent van a felhívásunk, tehát könnyen meg lehet találni, de végtelenül egyszerű a történet, a TMO, mint Tanítsunk Magyarországért, kukac.unik@miskolc.hu e-mail címre kell írni egy e-mailt, hogy ha-hú, én a Miskolci Egyetemen vagyok egyetemista, és szeretnék jelentkezni mentornak.
3: És ezen a képzésen, amin például részt vettek, ha még valaki esetleg jelentkezik és belecsöppen a képzésbe, ott milyen muníciót kapnak, mivel szerelitek fel őket, mit tanulhatnak meg?
2: Alapvető filozófiánk a felkészítésben, hogy úgy készítjük fel a hallgatóinkat, ahogy szeretnénk, hogy dolgozzanak a mentorált gyerekeikkel. Tehát alapvetően, hát ez nem egy ilyen előadás van is a hallgató-hallgat típusú óra, hanem mindig történik valami, aktívak benne a hallgatók, hiszen hiszünk abban, hogy a tudás elsajátítás az aktivitással sokkal-sokkal hatékonyabb, és nyilván van néhány nagyon fontos tudáselem, ismeret, kognitív, befogadni való információ, ami szükséges ahhoz, hogy a mentorok el tudják majd végezni a munkájukat, de alapvetően azt is tevékenységközpontú módszerekkel szoktuk elsajátítani, úgyhogy 2 nap igazi tréning vár rájuk, ráadásul a 3. napon terveztünk egy nagyon izgalmas, érdekes találkozót, ahova cigány származású, az életükben valamilyen nagy sikert, vagy legalábbis egy sikeres életet ott befutó felnőttek lesznek ott, hogy nagyon fontos, hogy lássák a mentorok, hogy ha valaki hátrányból érkezik, nagyon lényeges az, hogy legyen valaki olyan, aki kapaszkodót ad, aki segít abban, hogy kitörjön, hogy boldoguljon, és ők is el fogják majd mondani, hogy számukra mik voltak ezek a kitörési pontok, és hogy igenis, hogy lehet szegénységből, nagyon nagy hátrányból is nagyon sikeres életutat befutni.
3: mentornak kinek érdemes jelentkezni, illetve hát úgymond ilyen gyakorlati jó tanácsokat kérdeznék, hogy miben befolyásolja egy mentor életét, még a lelkiekre nem térünk ki, mert azt szerintem külön megérdemel egy témakört, akár úgymond az egyetemi élet során, hétköznapok során miben, hogyan befolyásolja a mentor életét, esetleg mit kaphat ettől a programtól.
2: Ez tipikusan olyan program, hogy mindenki annyit tud kivenni belőle, amit beletesz, illetve azt mondják a mentoraink, hogy többet vesznek ki, mint amit beletesznek, de ha valaki ezt tényleg akár csak a minimál követelmény szinten teljesíti, nem tud nem változni az élete, vagy akár csak a világlátása, a szemlélete. Egyszerűen nagyon-nagyon sok. Azt tapasztaljuk egyébként számunkra is meglepő módon, hogy nagyon sokat ad a mentoroknak ez a program. Szerintem minden hallgató csak végig gondolja, hogy 20 évesen egy fiatal mellett van 4-5 kisgyerek, akik tényleg úgy néznek rá, mint egy félistenre, hiszen a mentorukat nagyon-nagyon tisztelik és szeretik a gyerekek, és ami lehet, hogy meglepő, nagyon szót is fogadnak nekik, és mindent elfogadnak tőlük, ez nagyon erős egóépítő hatással van. Nagyon nagy felelősségérzetet tanulnak meg például a mentoraink, és megtanulnak számos olyan készséget, képességet, kereszt kompetenciát, ami majd aztán a munkaerőpiacon nagyon hasznos lesz, hisz nagyon, általában nagy a távolság, ahonnan a mentorok jönnek, az egyetemisták, és ahonnan a gyerekek érkeznek. Másképp kommunikálnak ezekben a mikrovilágokban. Neki meg kell tanulnia beszélni, utasítást adni, kérni, viccelni, szórakozni, magyarázni egy olyan gyereknek, aki egy teljesen más szókészlettel, teljesen más szokásrendszerrel működik, és a munkaerőpiacon, ha majd ő diplomásként el akar helyezkedni, valószínűleg erre szükség lesz, hisz irányítania kell diplomásként olyan embereket is, akik egy egészen más szociális közegből érkeznek.
3: Egy mentornak egy menetrendje, ha nem is egy hétköznapja, egy hete hogyan néz ki?
2: Heti 6 órát ír elő a program a gyerekekkel való foglalkozása. Ezt lehet úgy csinálni, hogy minden nap kimegy egy vagy két órát, de nem, egyébként nem lehet így csinálni. Egy gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy minden mentorunk egy napot szabadít fel az egyetemi tanulmányai alól. Ezt nagyon általában meg szokták tudni valamilyen érdekes módon oldani a hallgatók, de egyébként a rektori egyéni tanulmányi rendelez technikailag is és hivatalosan is teljesen megoldható. Tehát heti egy napot szoktak felszabadítani, elmennek az iskolába, és akkor ezt a 6 órát egyben töltik a gyerekekkel, de olyan is van, és nyugodtan ki is lehet hagyni heteket, hisz nagyon gyakran szerveznek például kirándulásokat. Vagy vannak, ez ritkább, de vannak olyan mentoraink, akik hétvégére elviszik például a gyerekeket, és ez is beleszámít a mentorálásba. Mi azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy valójában az egyetemisták tanulmányi idejét, tanulmányi munkáját, hatásfokát, nemhogy rontaná az, hogyha benne vannak a mentorprogramban, hanem még javítja is, pontosan azért, mert hatalmas motivációt ad, kimozdulási lehetőséget, egy másfajta perspektívát. Tehát, hogyha bárki attól fél, hogy akkor nem lesz annyira ideje a tanulmányaira, gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy ez egyáltalán nem így van.
3: Miért jó mentornak lenni? Milyen pluszt kaphat az ember, akár anyagi juttatást, akár lelki feltöltődést, akár ötleteket? Milyen plusszal jár az, hogy mentorkodik valaki, akár több éve?
2: Hát ez a kérdésben rejlik a dolgoknak a sorrendje és tartalma valójában, mert nagyon-nagyon sok irányú dolgot kap egy mentor. Azt, amit technikailag, fizikailag kap, ez egy 60 ezer forintos ösztöndíj, amiből 10 ezer forintot a gyerekekkel közös tevékenységre költenek, amikor elmennek például a faluba vagy a városba sétálni, akkor vehetnek belőle fagyit, elmehetnek moziba, elmehetnek múzeumba, bármilyen belépőre is lehet ezt fordítani, illetve akár nagyon gyakori, hogy valamit csinálnak közösen, valamilyen kézműves tevékenységet, vagy akár pizzát sütnek, vagy szalonnát, erre is lehet fordítani ezt az összeget. Tehát van egy jó ösztöndíj. Ehhez tartozik egy nagyon összetartó, számunkra is nagyon nagy örömet okozó összetartó közösség. Az egyetem különböző szakáról, különböző karáról, különböző korosztályból érkező mentorok egy nagyon szoros közösséget jelentenek, ami egy ilyen hatalmas nagy egyetemen azért nem olyan rossz dolog tartozni valahová, úgyhogy ezt is kapják a mentorok. A programnak egyébként ezen kívül vannak még anyagi juttatásai, mert hogyha valaki régen van a programban, és hála Istennek itt a Miskolci Egyetemen jellemző, van olyan hallgatónk, aki 12 fél éve mentorált, tehát 6 éve, ami azért tényleg az ember életében nagyon-nagyon sok, akkor különböző prémiumokat is kap, ami anyagilag megfizethető, és amit most eszembe jutott pont Petra, az egyik közgazdász mentorunk, aki 12 fél éve mentorál nálunk, a napokban kapott egy levelet egy olyan mentoráltjáról, aki még 21-ben a kezdéskor volt a mentoráltja. És ez a fiú nagyon-nagyon szépen egyébként meglepően meghatóan leírta. Összetalálkoztak a buszon egy párszor, azóta is találkoznak néha, hogy Petra megy Prügyre, és leírta, hogy mennyire hálás neki, és hogy milyen sokat jelentett ez a mentorálás. Egészen konkrétan megfogalmazta a fiú azt, ami ennek az egész programnak a lényege, hogy megértette, hogy neki mi való, azóta is tanul, folyamatosan pedagógiai asszisztens, semmi gond, és egyéb képzéseket végzett el, és hogy mennyire erősen inspirálta az, hogy vele foglalkoztak, és hogy hittek benne, és így ő is elhitte, hogy belőle lehet valaki és valami.
3: Ja, mentoráltak, tehát a kisdiákok, akikkel foglalkoznak, nekik mit jelent ez a program?
2: A mi mentorált gyerekeink általában úgy nőnek fel, hogy viszonylag nagy családokban, zajgó iskolákban, de azt tapasztaljuk, hogy az egyénileg ráirányuló figyelemből valahogy kevesebb jut nekik. A mentor ezt tudja megadni. Egy tanárnak 20-25 gyerekkel kell foglalkozni egy osztályban, még akkor is, ha osztályfőnök. A mentornak 4-5 kisgyereke van, és egész évben rájuk tud fókuszálni. Tehát egyszerűen az is nagyon-nagyon sokat jelent, helyőkeresztőrök szokták ezt csinálni, hogy kiülnek a helyőpartra, és csak ott vannak, és közben beszélgetnek. Nagyon nehezen szokják meg, olyan banálisan hangzik ez az én idő, de hogy ezeknek a gyerekeknek, a hátrányos kis településen élő, sokszor maguk is hátrányos helyzetű gyerekeknek nagyon-nagyon kevés ilyen én idő jut. És nagyon nehezen szokják meg a gyerekek, hogy van valaki, aki csak rám figyel, csak velem foglalkozik, akinek fontos, hogy én hova adom be a továbbtanulási jelentkezésemet, és nem csak, hogy fontos neki, hanem valóban tud is ebben adekvátan segíteni, hiszen nyilván a szülőnek is fontos ez, de lehet, hogy ő nem látja úgy át ezt a továbbtanulási rendszert, hogy tényleg hatékonyan tudjon segíteni. A mentor erre viszont képes.
1: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte már minden szakról. Nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek már eddig mentornak. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, a riportán Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szép eredményeket ért el a lévai kórus, egy arany és két ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az Éneklő Ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa három formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott. Petró Balázs és Klein Barbara pedagógusokkal, karvezetőkkel a riportán Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Régi ismerettségünkre, illetve korunkra való tekintete, ha megengeditek, újfent, mint már az elmúlt időszakokban tegeződnék, az Éneklő Ifjúság versenyről fogunk beszámolni, ahol minősítést is kapott a lévai kórus. Balázs, mit lehet erről a versenyről tudni, milyen céllal alakult? Tudom, nem szervezők vagytok, de gondolom valamennyire azért ráláttok erre, mert rendszeresen jártok erre a versenyre.
3: Igen, így van, a Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyt azt a KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetség alapította az 1970-es években. Maga ezt a kifejezéséken Bárdos Lajos használta, és azóta van megszervezve több olyan kórus minősítő hangverseny. Hát ezt így hívjuk, nem verseny, gyakorlatilag ez egy verseny, egyébként csak minősítést osztanak, mint a legtöbb művészeti versenyen is. És Miskolcon ez nagyon sokáig ment, azt hiszem a 2010-es évek elejéig. Nekem is még volt szerencsém a Egressy Béni Zeneiskola kórusában Murvainé Bodnár Ildikó néni vezetésével részt vennem ilyen versenyen. Aztán ez abba maradt bizonyos okokból, és most pedig Balázsné Molnár Ildikó tanárnő indítványozására, szervezésére, közbenjárására a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti intézmény immár a második alkalommal újfent megrendezi Miskolcon ezt a egyébként országban, minden nagyobb városban megrendezett kórus minősítő hangversenyt.
2: Milyen darabokkal, hogyan készültetek, Petra, hogyan készültetek az Éneklő Ifjúság versenyre?
4: Három formációval indultunk a versenyen, ugye volt a nagy kórus, ahol igazából korszakonként választottunk darabokat, szóval fogtuk és egészen a reneszánsztól mostanáig a 20. századig válogattunk össze darabokat. Volt a kamarakórus, amit ugye legutóbb említettem is, hogy ez január-február körül alakult meg, illetve alakítottunk csak a versenyre egy női kart. Úgyhogy így három formáció így valósult meg.
2: És amúgy a darabok, azok esetleg, ha lehet tudni, egyet-egyet kiemelni, hogy mik voltak a különlegességei, a dallamok, voltak olyan nehézségek, különlegességek, ami a felkészülésben okozott olyat, hogy na, akkor ezt meg kell ugrani. Hogyan készültetek, milyen volt, mekkora volt a felkészülés a verseny előtt?
3: Voltunk itt ugye nálad január-februárban, és akkor említettük, hogy az előző fél év az nagyon kegyetlen volt, 17 koncerttel 3 hónap alatt, és utána eldöntöttük, hogy ez nem lesz így a második fél évben. Ebből fakadóan nyugodt körülmények között készültünk fel, ám bár nem azt a taktikát választottuk, hogy a bejáratot 2-3 éve műsoron lévő kórusműveket újítsuk fel és csiszoljuk tökéletesen, hanem pontosan amiatt, mert várt ránk egy megmérettetés, amivel lehetett a gyerekeket motiválni. Választottunk nehezebb műveket, olyan műveket, amik szerintem, tehát olyan nehézségű műveket, amiket még nagyon nem énekeltünk, meg a lévai kórus szerintem nem énekelt legjobb tudomásom szerint, de maga a nagy kórus az egy könnyebb repertoárra készült, ott, ahogy említette Petra, az volt a lényeg, az volt a versenykiírás, hogy minden zenetörténeti korszakból legyen valamilyen kórusmű, tehát ott sikerült ezt teljesítenünk, mert ott rövidebb lélegzetvételű műveket vittünk, és 10-15 perc a megkötés a műsoridő szempontjából, úgyhogy abban a 15 percben sikerült besúvasztani egészen a reneszánsztól egy kortárs, Léva is egyébként mi diákunk, Krösajmund Gábor, Dispel a Darkness számával egy ilyen teljes zenetörténeti korszakokon átívelő repertoárt. A női karnál ott ezt nem tudtuk teljesíteni, mivel hogy a női kar az két hónapja alakult, azt hiszem, és kevés is volt rá az idő, elég nehéz műveket is választottunk, úgyhogy összesen 3 művet énekeltünk. Ott volt egy romantikus, volt egy 20. századi nagyon ismert Bolyongás című kórusmű, és ezen kívül pedig egy folk jazz feldolgozást, a 3 piros kendőt veszek című nagyon szép népdalt adtuk elő Petró Csaba zongora és Szabó Mátyás Benjamin szaxofonjátékával kiegészítve. A kamara kórusnál pedig nagyon nehéz, nagyon különleges műveket vittünk, de mivel, hogy annak Petra a vezetője, szerintem át is adom neki a szót, hogy ezt részletezze.
4: A kamara kórus repertoárja az úgy nézett ki, hogy volt Bachnak egy vonós négyes átirata kórusra, azt adtuk elő Bach R című vonós darabot, hangszeres darabot. A második darab, amivel készültünk, az Bárdos Lajosnak volt az első népdal rapszódiája, és a harmadik pedig Orbán Györgynek a Nunc Dimittis.
2: Fiatalok, mit szóltak ezekhez a darabokhoz? Itt azért mind a kettőtöktől elhangzott, hogy azért újdonságok voltak, nehéz művek, nehéz darabokról beszélünk. Ők amúgy hogyan fogadták ezeket a repertoárokat?
4: Tetszett nekik, én úgy vettem észre, illetve élvezték, hogy van egy kis kihívás, egy kis újdonság, új színek, amit eddig mondjuk nem annyira énekeltek, úgyhogy így élvezték a közös munkát.
3: Abszolút élveztük, nagy volt a kihívás, de ez egy érdekes kérdés, hogy mennyi kóruskoncertet, versenyt vállaljon be az ember, de az, amit én is hallottam a tanáraimtól, egyetemi tanáraimtól, régebb óta pályán lévő karvezető kollégáktól, hogy azért fontos, hogy legyenek ilyen megmérettetések, mert az ténylegesen a gyerekeket motiválja, és rá lehet őket venni komolyabb munkára. Mi ennek a pont a határán voltunk, tehát hogy az utolsó hetekben már minden héten volt próba, a versenynek a napján reggel 8-tól délután 3-ig próbáltunk, nem a hangjukat megölve, hanem azért ez struktúráltan rendezetten normális körülmények között, de hogy nagyon sokat próbáltunk, és hát nekem a személyes olyan része ennek a történetnek, ami egy ilyen célkitűzés volt, hogy énekeltünk reneszánszt. Tehát régi zenét én eddig nem mertem, én 5 éve foglalkozok a lévai kórussal, nem mertem hozni, mert a reneszánsznak a hangképzése és az egész maga, ahogy el kell énekelni egy ilyen művet, ez egy annyira más világ, egy annyival tisztább, üvegesebb, áttetszőbb hangzást igényel, ami egy hangképzést nem tanult gyermek számára egy ilyen nagyon nagy kihívás szerintem. Mégis nagyon szépen abszolválták ezt, és sikerült ezt nagyon szépen elénekelni, úgyhogy ennek körül nagyon örültem.
2: Milyen hangulatban telt a verseny, akkor ezek szerint ilyen 15 perces etapokban léptek fel a kórusok, mert szerettem volna kérdezni, hogy úgymond a lebonyolítás hogyan zajlik, hogyan néz ki, egy kicsit meséljük el a hallgatóknak, illetve hogy milyen hangulatban telt számotokra a verseny.
3: A verseny napját nagyon izgatottan vártuk, mert ténylegesen olyan dolgokat vállaltunk be nehézség szempontjából, hogy nagyon kérdéses volt, hogy ez mennyire fog tudni jól megvalósulni. Tisztában voltunk vele, hogy egyik mű sem lesz olyan minőségű, amire azt mondja az ember, hogy ez egy rádiófelvételben megállja a helyét. Nekünk az volt a célunk, hogy úgy tudjunk kiállni, hogy ne szégyenkezzünk, egy ilyen színes nagy repertoárt el tudjunk énekelni olyan minőségben, hogy a hallgatóság számára az egy élvezhető dolog legyen. És a idő hiányában, szűkében ténylegesen ezt választottuk, hogy akkor aznap, ha már úgyis a verseny miatt az iskola látogatása eléggé kérdésessé vált, akkor kikérjük őket egész napról. Csináltunk egy hosszadalmas előzetes szervezést, hogy akkor melyik kórus, mikor próbáljon, egyik gyerek meg se legyen, folyamatosan munkában legyen szünet, ki szeretne bemenni valamelyik órájára, végzősök mikor tudnak megérkezni. Volt egy-kettő tavaly ballagott diák is, akiknek az egyetemi vizsgáikkal kellett összeegyeztetni, úgyhogy nagyon sok ilyen szervezésbeli dolog volt, helyszínválasztás, zenészek mikor tudnak jönni, és akkor utána pedig átmentünk a verseny helyszínére, és ott is volt már előzetesen a többi karvezető kollégával egy ilyen problematika, hogy akkor hogy legyen a sorrend, mert másnap voltak Botka Kriszta kolléganőnk vezetésével egy országos színjátszó versenyen a lévai színjátszósok. Na most a színjátszósoknak durván a 80% a kórusos is, úgyhogy szegényeknek aznap kellett

0: vásároltunk egy kis legót, szóval
1: anyagilag legyengültünk, igen.
0: Kitaláltuk azt, hogy a versenyen kaptunk kézzel készült emlékvázát, és hogy akkor az hogyan nézzen ki, és hova legyen kirakva, akkor legyen az, hogy lesznek benne virágok. És hát a legóvirág az, ami maradandó, a gyerekeknek is jó kis öröm lesz, kis közös foglalkozás.
2: És Balázs, neked milyen élmény volt kiállni a kórussal, illetve te hogyan élted meg így a versenyt így belülről, mint karvezető?
1: A karvezetés része egy amatőr kórusnál, egy gimnáziumi vagy akármilyen általános közoktatási intézmény kórusánál rendkívül pici szelete a mi munkánknak. Ami nagyon érdekes dolog, mert az egyetemen az ember, hogyha elmegy énekszakra, vagy elmegy szolfés-tanári szakra, vagy esetleg karvezető mesterszakra, ezek vannak itt most a repertoárban, amiknél az ember tanulhat karvezetést, hogy senki nem a pedagógiai oldaláról beszél, arról, hogy hogyan kell egy közösséget megszervezni, és pont erről beszélgettünk tanárnővel, Petrával utólag is, majd biztos erre is rá fogsz kérdezni, hogy magának a mi munkánknak az értéke, a gyerekeknek a teljesítménye az milyen nézőpontok, szempontsor szerint értékelendő, de hogy a karvezetés, de nagyon szeretünk vezényelni, csak az a baj, hogy nem nagyon van rá idő. Tehát, hogy leginkább az, hogy a gyerekek olyan állapotba jöjjenek, hangilag ott legyenek, a művek meg legyenek úgy tanulva, ez a mi munkánknak a nagy része. Azt, hogy utána már kiállunk, és ottan hókusz-pókuszkodunk, az nagyon jól néz ki, meg nagyon tetszik át, ez a visszajelzés által, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, megragadó az, hogy mi vezényelgetünk, mert látszik, hogy a gyerekek néznek minket, meg mi is őket, de hogy ez a kicsi része, de ez a jutalom része. Tehát onnantól kezdve, hogy végig dolgoztuk velük az egész elmúlt időszakot, és ott kiállhattunk, és vezényelhettük őket, az már egy nagy öröm volt, de észnél kell lenni. Tehát már itt megütöttünk olyan nehézségű műveket is, amiknél már nem elég az, hogy üti az ember az 1-2H, vagy a 4-et, vagy a 3-at, vagy a 2-t, az elején beint, aztán a végén megcsinál egy ilyen leintés mozdulatot, aztán meghajlik, meg mosolyog, hanem vannak olyan részek, ahol igazán múlik az, hogy az ember hogyan vezényel. De itt megint nem az a lényeg, hogy mi technikailag milyen karvezetők vagyunk, hanem hogy a gyerekekkel hogyan tudunk kommunikálni. Tehát ha én megtanítom a gyerekeknek, hogy a kislábújjam pöcögtetésére légy szíves egy pontos tempóban lépje be, akkor be fog lépni, hogyha én ezt meg tudom neki mondani, meg tudjuk csinálni. Tehát itt gyakorlatilag már a karvezetés része egy olyan dolog, hogy amihez hozzászoktak a gyerekek, azt mi csináljuk. És itt is a koncert közben is igazából nem arra figyelünk, hogy mit vezénylünk 80%-ban, hanem hogy a gyerekeket mennyire tudjuk inzultálni, hogy ők figyeljenek ránk. Tehát már most ezt csináltuk, hogy az első oldal megy fejből, ne bújjadak ott, tehát hanem nézzetek minket, és akkor megszületik a közös muzsikálás. Úgyhogy nagyon jó élmény volt, nagyon koncentrálni kellett, igazán elfáradtunk mind a ketten. De mondom, ez már a jutalom része. Ez mindig ilyenkor egy ilyen örömünnep.
2: És milyen eredmények születtek, illetve ti hogyan értékelitek így utólag most már, gondolom, lehet, hogy akkor már fogjátok értékelni majd a fiatalokkal együtt. Milyen eredmények születtek, és hogyan értékelitek ti a versenyt a három kórusnál?
0: A nagy kórus arany minősítést hozott el, a kamarakórus és a női kar pedig ezüst minősítést. Értékelés szempontjából beszéltem így az egyik zsűritaggal, illetve mi is beszéltük, hogy azért elég erős volt a mezőny, mivel most 12 formáció indult, míg tavaly csak 6. Szóval ez a kétszer annyi azért úgy persze megnehezíti a dolgokat, illetve mindemellett amúgy nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, én csak így ősztől követem, de még így is láttam, és volt olyan zsűritag is, aki nagyon megdicsérte, hogy tavalyhoz képest is óriási a fejlődés.
1: Igen, tehát konkretizálva a dolgot, tavaly aranydiplomát kaptunk, az aranydiploma az a kiemelt aranyt jelenti gyakorlatilag. Idén már nem volt aranydiploma, de ugyanúgy lehetett volna kiemelt aranyt kapni, emellett pedig még van egy olyan minősítés, hogy országos dicsérőoklevél, és e felett van a csúcsok csúcsa, amit egyébként a beszélgetésünk elején említett Egressy Béni zeneiskola kórusa annó elhozott minden évben zsinórba, ez pedig az évkórusa díj. Egyébként most is ott volt az Egressy, Dótosné Mészáros Eszter kolléganőm, mert én tanítok az Egressybe is vitte, és nagyon ügyesek voltak velük, nagyon meg volt elégedve a zsűri, arany minősítést kaptak. Nekünk, tehát azt kellett megérteni, más volt a zsűri, hogy tavaly az képest, ahogy mondja is Petra, sokkal nehezebb műveket énekeltünk, és hogyha kidolgozásban, a női karban és a kamarakórusban voltak is olyan dolgok, amik nem voltak tökéletesek, akár a tavalyihoz képest is, a nagy kórus az viszont biztosan állítható, hogy egy sokkal nehezebb és sokkal kidolgozottabb műsort hozott, mégis ugye az is egy alacsonyabb kategóriai minősítést kapott. És megvallom, töredelmesen bennem volt ez után,

0: talán frusztráció, leginkább amiatt, mert féltem, hogy a gyerekeknek mennyire marad meg a kedvük. Kicsit dühös voltam arra, hogy nem a pedagógiai szándékot nézik, nem azt nézik, hogy a mai körülmények között hány gimnázista kórus van, ezek a gimnázista kórusok hogyan működnek, és hogy miért működnek leginkább, tehát hogy nem azért csináljuk ezeket, hogy mi felkerüljünk a örök, nem tudom én, profi karvezetők szobrára, vagy emlékművére itt Miskolcon, mint hogyha lenne ilyen, hanem hogy a gyermekeknek élmény legyen. És nekik is kicsit érthetetlen volt, hogy a tavalyihoz képest miért kapunk szerényebb minősítést, úgyhogy közben a munka, a belerakott energia, a profizmus és a gyerekek hozzáadás és maga az együttesnek is a minősége egy sokkal magasabb szintet képvisel. És utána, amikor beszéltünk zsűritaggal, zsűritagokkal, akkor derült ki számunkra az, hogy a zsűri, az idei zsűri, akik között kettő ember más volt a tavalyhoz képest, egy régi iskolarendszer szerint mérték meg a kórusoknak a színvonalát. Tehát itt azt kell nagyon látni, hogy a 60-as, 70-es, 80-as és még a 90-es években is a magyar kórus az egy nemzetközileg elismert, sőt szinte élmezőnek mondható művészeti tevékenység volt. Tehát külföldre elmentek a magyar kórusok már a 60-as években, amikor tudjuk, hogy a Rákosi, meg utána már a Kádár korszakban is külföldre az mehetett, aki e-sportoló volt, vagy pedig profi kórusban énekelt. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon nagy színvonalon voltak, elmentek külföldre, és a külföldi kórusok labdába nem tudtak rúgni a magyar kórusokkal. Na most ezzel a szemléletmóddal vizsgálva a mai kórusokat, nem komolyan vehetőek. Tehát ha összehasonlítjuk a régi kórusokkal, sem a lévai kórus, sem egyéb gimnazista kórusok, ebben szerintem mindannyian egyet tudunk érteni közösségileg miskolci karvezetők, és szerintem az országban is, nincsenek azon a lábukhoz, nem érünk fel a régi kórusokhoz, mert ott volt egy olyan iskolarendszer, a frissen kidolgozott Kodály módszertannal karöltve, és az állam támogatásával, és a gyerekeknek a teljesen más, hogy való nevelésével, hogy az egy nagyon nagy színvonalat képviselt. Viszont ez manapság nincs meg. És azután, hogy megtudtuk, hogy na jó, nem lehet mindent elárulni, de a lényeg, hogy egyébként a minősítés sem teljesen úgy akarták, ahogy, hanem inkább kevésbé akartak még differenciálni. Tehát volt egy pont, amit azt mondtak, hogy ezt vagy megüti valaki, vagy nem. Azt szerint nézve abszolút érthető ez a minősítés. Pedagógiai szempontból sajnos nagy terhet róttak ránk azzal, hogy most nekünk kell a saját gyerekeinket rávenni arra, hogy ezt megértsék, amit most itt próbáltam 3 percben összefoglalni, és azt lássák, hogy valóban történt előre haladás, mert a zsűri szerint is történt, mert az a zsűri szerint, aki a tavalyi eredményeket is látta, itt azt kell megérteni, hogy egy más minősítés volt. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi az összélmény, szerintem elmondhatjuk, hogy nem bántuk meg, hogy elmentünk, teljesen jogos ebben a szemléletmódban ez a minősítés, és reméljük, hogy jövőre még tudunk tovább fejlődni. Nem tudom, hogy tudunk-e, mert jelen körülmények között egy gimnázista kórus számára még színvonalasabb dolgokat csinálni, az szerintem már egy olyan áldozattal járó dolog, ami már nem lenne kívánatos egy gimnáziumban, tehát nem zenei gimnázium vagyunk, de mi mindent meg fogunk tenni. A gyerekeken az látszik egyébként, hogy élvezték, az látszik, hogy ők nekik abszolút egy érthető dolog az, ami történt, az szerint, ahogy mi azt elmagyarázzuk nekik. Szóval ez a véleményünk erről a dologról.
1: Szép eredményeket ért el a lévai kórus, 1 arany és 2 ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az éneklő ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa 3 formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott. Petró Balázs és Klein Barbara pedagógusokkal, karvezetőkkel a riportán Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 5. fejezetének 17. és 18. verseiből hallgassuk meg. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, amíg az egészben nem teljesedik. Nem mindegy, hogy valaki gaz vagy igaz. Egyetlen betű dönt el mindent. Látszólag. Az a kérdés, hogy a formalitást figyeljük, vagy azokat a titkos gesztusokat, amelyekből a lényeg lelepleződik. Jézus nagyon szerette azokat a semmiségnek tűnő dolgokat, amelyek tartják a valóságot. Például egy hajszál. Vagy két pici fillér. Egy szó. Vagy kinyúl először a tálhoz. Ezek a dolgok olyanok, mint az ékességek. Alig látszanak, mégis a lényegre láthatunk rá általuk. Ahogy egy rím megtarthat egy verset, ahogy egy jó szó feléleszthet egy barátságot, egy üdítő tea meggyógyíthat. Ezek csak jelek, mégis többek, mint jelek, ékességek. Életmegtartó apró dolgok. Jézus kérdése, hogy tudunk-e a parancsolatokra, az élet gyakorlati tanácsaira, a keretekre, az emberi közösséget összetartó szerkezetre úgy tekinteni, mint egy ékességre. Szemünk lencséjét tudjuk-e jobban fókuszálni és meglátni a szavak és dolgok mélységes szeretetét, amely bennünket, embereket összeköt, és egy hálóvá sző. A szálakat mi közöttünk jó szándékból, jó tekintetből és irgalmas szívből fonta az Isten. Ha ehhez a mély összetartozáshoz csatlakozunk, akkor mindenkihez és magához, a Teremtő Istenhez tartozunk. Amikor valakit bolondnak tartunk, talán valami nagyon fontosnak tűnő, lényeges dologra gondolunk. Az élet szövetét azonban nem a nagy rendszerek, hanem a pici dolgok összefüggései adják. Ezeket néha nem látjuk. A mai ige magyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Figyeljünk embertársainkra a hőség idején, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, írja a Humán Meteorológia. Nő az infarktus és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Az extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Oroszi Beatrix tiszti főorvos már korábban arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A legidősebbek mellett a csecsemők és kisgyerekek is nagyobb veszélyben vannak ilyenkor, ezen kívül a várandós nők, illetve a krónikus betegséggel küzdők. Fontos, hogy mindenki figyeljen oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, és lehetőség szerint 11 és 16 óra között ne tartózkodjon senki sem a napon. A lakásokat hajnali, illetve a késő esti órákban szellőztessék, napközben árnyékolják, és ha lehet, használjanak ventilátort vagy bármilyen más hűtési lehetőséget. A tiszti főorvos külön felhívta a figyelmet arra, hogy a melegben még pár percre se hagyjanak gyermeket, időszemélyt és kisállatokat a gépkocsiban, továbbá csak kijelölt fürdőhelyeken fürödjenek, és felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akinek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport a közösségi oldalán. A társaság jelezte, a következő napokban várhatóan tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamosenergia hálózaton. Az MVM a nyári csúcsidőszakra átfogóan felkészült, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és ebben az időszakban is mindent megtesznek a biztonságos, zavartalan energiaellátás fenntartásáért. Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója arra kérte a fogyasztókat, hogy inkább nappal fogyasszanak, mert az esti órákban, amikor a megújuló forrásból származó energia már nem áll rendelkezésre, és hagyományos erőművi kapacitással kell kielégíteni az ország energiaszükségletét, akkor egy kicsit kevesebb fogyasztás is sokat jelent energiabiztonsági szempontból. Átadták az MVM Tisza erőmű Kft. 31 megawatt névleges teljesítményű és 62 megawatt óra kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszerét a vállalat tiszaújvárosi telephelyén. Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója elmondta, a beruházás a cég hosszú távú fejlesztési stratégiájának része, amelynek célja a villamos energiarendszer rugalmasságának növelése, a megújuló energiaforrások hatékonyabb hálózati integrációja és az ellátás biztonság erősítése. Tóth Kinga Dóra, a Szociális Család és Idősügyi Államtitkár a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának képviselőivel találkozott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A találkozót a szervezet kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. Egy idősügyi kerettörvény megalkotását szeretnék a 2026 és 30 közötti időszakra. Azt szeretnék, ha jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Az időseket érintő szolgáltatási rendszer korszerűsítését célzó kerettörvény segítené a humán erőforrás hosszú távú megerősítését, valamint egy új rendszer a digitális gondoskodás gondozás és a telemedicina bevezetését. Az államtitkár szerint ez a kezdeményezés támogatható, és azt ígérte, megvizsgálják, milyen keretek között lehet megalkotni ezt a kerettörvényt. A NewsEd másik fontos javaslata egy integrált szociális és egészségügyi ellátórendszer kialakítása, amely személyre szabott programok alapján összehangolná a nehezen meghatározható élethelyzetekben a rászorulók segítését, ezáltal pedig megelőzni a bolyongást az ellátórendszerek között.
0: Az időjárásról.
1: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet. Nagyon erős lesz ma az UVB sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, illetve fogyasszanak kellő mennyiségű folyadékot.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az orosházi református általános iskolába utazunk, hogy találkozzunk az Iskola Rádió fiatal szerkesztőivel, ugyanis az orosházi refisek első helyet értek el érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal az idei DUE média pályázaton. Vendégeink lesznek Bogdánfi Szőke Anetta rádiós szakkört vezető tanárnő, valamint Németh Dávid, Csatlós Milán, Kackó Ádám, Tomán Laura Éva és Bogdánfi Lotti diákrádiósok.
2: Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. A díjat a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése, a korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet. Meglátogattam orosházán a diákrádiós kollégákat, hogy beszélgessünk a műsorkészítésről, a díjról és a szakkörüket vezető tanárukról.
2: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsorkészítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
3: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis vagyok együtt dolgozni.
2: És téged hogy hívnám?
3: Németh Dávid.
2: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
4: Satlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban, Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
2: Azt akartam épp kérdezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
4: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
5: Engem Kackó Ádámnak hívnak, nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát, szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
6: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
2: És akkor ti négyen nyolcadikosok vagytok, minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában a iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskolarádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
7: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
2: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
7: Igen, mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
2: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor ide jövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a DUE média pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket, hogy nézel ezzel a feladat elé?
8: Igen, Bogdánfi Szőke Anett vagyok. Igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben. Mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó. De inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
2: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
8: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
2: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak, hogy látod, a csúcson hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
8: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
2: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
8: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
2: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
8: Hát az iskola pszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
2: Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany, együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
3: Mindenki beadott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
4: Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban. Szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
3: Aki elhanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
9: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
2: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
5: az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
2: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
5: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
2: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
6: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
2: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszatok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
7: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőivel ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
2: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
7: Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
10: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá. Szia, Ágikám! Mi újság? Hogy vagytok? Mesélj! Milyen volt a síelés? Ugyanott volt a szállásotok, mint tavaly?
11: Kicsi, menj a szobádba, telefonálok.
2: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
8: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be, de itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyd csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
12: Gyere, kosarazzunk!
5: Nincs kedvem.
12: De ne kéresd magad.
5: Jól van.
12: Ez meg mi a kezeden?
5: Semmi.
12: Megvágtad magad valamivel?
5: Nem. Csak nekilöktek a...
12: Ez csúnya. Mutassuk meg Iduka nénnek. Majd ő hoz valamit az első segélydobozból.
5: Nem kell. Hagyjál.
12: Elkísérlek, ne aggódj.
5: Nem megyek. Sietek a buszhoz. Bocsi, rohannom kell.
12: De Misi!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Orosházi Református Általános Iskola diákrádiósaival. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. A Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közétételével szakmai etikai diskurzust kívánnak indítani. Elsődleges céljuk annak közös átgondolása, hogy az orvosi hivatás egyetemes, időtálló etikai alapelvei miként ültethetők át és tarthatók fenn a virtuális valóságban. Hegedűs Zsolt kiemelte az állásfoglalás preambulumában leírtakat, miszerint az orvos közösségi médiában és az állásfoglalás hatája alá tartozó nyilvános online kommunikációban tanúsított magatartása nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat, a titoktartási kötelezettséget, mások emberi méltóságát, valamint az egészségügyi ellátórendszerbe és az orvosi hivatás rendbe vetett közbizalmat. Eredményesen zajlik a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közös országos ivartalanítási programja, amelyben már több mint 680 állatot kezeltek. A programban 17 vármegye állatvédő szervezetei működtek közre. A kezdeményezés célja a kóborállatok számának csökkentése és a felelős állattartás elősegítése. Az ivartalanítások december 31-ig folyamatosan zajlanak. Az elmúlt 3 évben több mint 10 000 kutya és macska ivartalanítását támogatták, ezzel jelentősen hozzájárulva a nem kívánt szaporulat és a kóborállatok számának mérsékléséhez, ami biztonságosabb köztereket, kisebb menhelyi terhelést, valamint mérsékeltebb állat- és közegészségügyi kockázatot biztosít. Az alapítvány közleményében hangsúlyozta, az ivartalanítás a hazai állatvédelmi rendszer egyik legfontosabb megelőző eszköze. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium a távirati irodát. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. A túlélő táborokban azt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak az erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik, a programokat 12 és 25 év közötti korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést fiatal kollégáimmal. Orosházán jártam a Református Általános Iskolában, a Mirefink Diákrádió szerkesztőségében. Azért beszélgettem a diákokkal és az őket tanító Bogdánfi Szőke Anett magyar tanárral, mert első helyet értek el a Diák Újságíró Egyesület éves pályázatán, az év tematikus általános iskolai diákrádiója címet hozták el ezúttal.
2: Akkor beszéljünk a díjról. Miért ezt adtátok be a DUE pályázatára? Mert ugye egy csapat egy anyagot adhat be. Miért ezt választottátok ilyenkor? Ezt megbeszélitek együtt, vagy te döntöd el?
3: Szavaztunk. Messenger csoportban szavazás indult, mert attól féltünk, hogyha még egyszer olyan anyagot adunk be, ahol egy nehéz téma van, és szituációk vannak, akkor azt fogják érezni a zsűri tagok, hogy ezt már hallottuk, vagy valami hasonlót hallottunk már ugye a Refi Rádiótól. Ezért kicsit féltünk, de aztán azt beszéltük, hogy talán egy komoly téma mégiscsak ütősebb, mint egy Valentin nap, egy március 15, egy reformáció napja, egy farsang. Tehát, hogy valahogy mégis úgy éreztük, hogy megkockáztatjuk, hogy ez fog a legnagyobbat ütni. És hát ezek szerint így is lett.
2: Most akkor megyek körbe a diákoknál, hogy mit éreztetek, amikor jött a jelzés, hogy helyezést értetek el. Azt hiszem, úgy szokott jönni a DUE-s levél, hogy nem tudja a nyertes, hogy első, második vagy harmadik helyen végzett, csak hogy ott van, idézőjelben csak, hogy ott van a dobogón. Mit éreztetek, amikor megtudtátok az első helyet? Ott voltatok-e az átadón? Meséljetek erről.
4: Meg voltam megint lepődve, mert másodjára megint helyezést elérni nem olyan könnyű. Én azt személy szerint azt hittem, hogy harmadik helyezést értünk el, mert nem gondoltam volna, hogy első helyezést ilyen szinten el lehet érni.
5: Megjött az eredmény, és nagyon jó volt, mert tudtam, hogy így a csapattal mehetünk Újrapestre. Maga az eredmény amúgy múlt évben sem nagyon foglalkoztatott, inkább az élmény, hogy így kimehetünk, és így csináltunk így különböző dolgokat. Igazából, amikor megtudtam, hogy elsők vagyunk, akkor meglepődtem, mindenki meglepődött. Aztán amúgy kiderült, hogy nem volt olyan nagyobb konkurencia, de elsők voltunk, az a lényeg, az a jó.
2: Az, hogy nem volt nagy a konkurencia, ezt most magyarázom a hallgatóknak, ezt nem tudjuk, mert az volt, hogy a kategóriátokban általános iskola rádiós kategóriába ti kaptátok az első helyet, és második, harmadik helyet pedig nem osztott ki a zsűri. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt több pályázó, ezt onnan sejtem, hogy egyetemista kategóriában, ahol nekem vannak tanítványaim, ott a harmadik helyet nem osztották ki, és én tudom, hogy az első két helyet az én tanítványaim hozták el, ez csak így zárójel, de hogy többen pályáztak még, és ők sem, ott sem osztottak ki a harmadik helyet, tehát ne gondoljátok, hogy ti azért lettetek elsők, mert csak egyetlen egy pályázat érkezett be. Szóval gratulálunk újra nektek. Milyen volt ez a diátadó? Kiszabadulni egy kicsit, ahogy fogalmaztál.
5: Elmenni oda nagyon jó volt, a rádiós találkozó az is nagyon jó volt. Maga ez a diátadó, ez picikét olyan monoton volt, de az egész a találkozó, meg amiket csináltunk a programok, azok szuperek voltak, és bármikor elmennék újra.
2: Többieket kérdezem, hogy akkor mit szóltatok az első helyhez, milyen volt az az átadó, van, aki még elmondja, hogy érezte magát?
6: Nekem úgy nagyjából ugyanaz a véleményem, mint Milánnak. A helyezés nem kifejezetten érintett meg, mármint, hogy jó van, én a harmadik helynek is örültem volna, a másodiknak is, annak még jobban örülök, hogy első hely, de igazából én is szimplán csak azért örültem, hogy elmentem, mert ugye Pestre Orosházáról elmenni azért nem rövid út, és így sok időt töltöttem a barátaimmal, meg persze lúghattam iskolából, szóval ez...
2: Igazoltan távol lehet, igen, így kell ezt hivatalosan mondani.
6: Én is így akartam fogalmazni, csak megcsúszott a nyelvem.
7: Igazából nekem ez volt az első ilyen diátadóra, amire elmehettem, mert volt a kis húgom ballagása, meg minden. Anya még sosem tudott eljönni, egyre se, de igazából

0: ételek, amelyeket szintén ugyanígy ünnepelnek. Ha jól tudom, évente több alkalommal, és gondolom, ez annak köszönhető, hogy valamivel dobjuk már fel ezt a csúnya, sötét, hosszú telet.
1: Igen, hát a karácsonyi időszakban is próbálnak, ahogy említetted is, egy ilyen kis szint, vagy ilyen kis üde színfoltot vinni ebbe a csúnya téli időjárásba. És ez ugye a Luca nap, ilyen karácsony váró ünnep. Nagyon sok ilyen karácsonyt idéző és karácsonyra hangolódó fogást készítenek. Ugye a jellegzetes fűszerük, amit édességül használnak, a kardamom, ami egy, hát itthon viszonylag egy kevésbé ismert. Én nagyon szeretem egyébként, egy nagyon jellegzetes, erős fűszer, óvatosan kell vele ugyan bánni, de úgy megpróbálják megtölteni ezeket a napokat is ezekkel a finom illatokkal és ízekkel és különleges süteményekkel, kekszekkel, és így hangolódnak az ünnepre.
0: Ha ki kellene emelned valami jellegzetes svéd fogás, ami esetleg a neked is szíved csütke, mi lenne az? Illetve még egy kérdés, hogy rénszarvas húst fogyasztanak-e?
1: Igen, tehát ugye a vadakat említettük, ugye náluk rengeteg dámszarvas, jávorszarvas, stb. A hegyekben, a fenyvesekben viszonylag soka él belőlük. Úgyhogy ezeknek van is hagyománya, sőt én már olyat is láttam, amikor van egy erre szakosodott például, mint egy farm idézőjelben, és akkor ott tenyésztik, árulják, készítik a belőle készült akár szalámikat, sonkát, különböző feldolgozott húsokat, az agancsukból ajándéktárgyakat, stb. Készítenek, úgyhogy igen, ez része a svéd kultúrának. A svéd asztal abból ered, hogy ugye egy sokféle fogás egy asztalon, akár hideg, meleg, mindenféle fogás, és akkor abból lehet szemezgetni. Úgy kifejezetten svéd fogást nem tudnék kiemelni, de ha ezt a hagyományt valóban tőlük vettük át, akkor ezt én nagyon kedvelem, tehát nagyon szeretem. Például a szállodákban is a svéd asztalos reggelik a kedvenceim, úgyhogy ha ezt a svédektől vettük tényleg, és azért hívják így, akkor talán ezt tudnám említeni, mint kedvenc. Meg hát ugye a vendéglátás és a vendéglátóipar pedig azért, mert egy viszonylag kényelmes, idézőjelben a dolgozóknak kényelmes, az embereknek pedig változatos és nagyon csalogató lehet egy ilyen büféasztalos ebéd, vacsora, vagy akár reggeli, igen.
0: Bár azt mondtad, hogy személy szerint neked nincs kedvenc svéd ételed, te itt az étteremben valami hasonló, tehát mondjuk a svéd húsgombócot szoktátok készíteni?
1: Hát tulajdonképpen így svéd, kifejezetten svéd ételt nem igazán, mert nagyon inkább hagyatkozunk azokra a nemzetközi ízekre, amik úgy inkább ismertebbek és közkedveltebbek. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nagyon nem miért az étteremben nem készítünk. De ez a svéd húsgolyó éppen mondjuk nem lehet egyébként egy rossz dolog. Mondjuk én áfonyát nem biztos, hogy ennék a krumplipüréhez és a tejszínes mártáshoz, de hát aki szereti, azt próbálkozzon és készítse el.
0: Köszönöm szépen ezt a kis utazást a svéd gasztronómiába, és jövő héten egy újabb északi ország ételeivel és konyhájával fogunk megismerkedni. Én köszönöm szépen, hogy rám szented az idődet. Én tovább is szép napot, a jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újba beszélünk. Szia!
1: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Figyeljünk embertársainkra a hőség idején, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, írja a Humán Meteorológia. Nő az infarktus és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Az extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Oroszi Beatrix tiszti főorvos már korábban arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A legidősebbek mellett a csecsemők és kisgyerekek is nagyobb veszélyben vannak ilyenkor, ezen kívül a várandós nők, illetve a krónikus betegséggel küzdők. Fontos, hogy mindenki figyeljen oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, és lehetőség szerint 11 és 16 óra között ne tartózkodjon senki sem a napon. A lakásokat hajnali, illetve a késő esti órákban szellőztessék, napközben árnyékolják, és ha lehet, használjanak ventilátort vagy bármilyen más hűtési lehetőséget. A tiszti főorvos külön felhívta a figyelmet arra, hogy a melegben még pár percre se hagyjanak gyermeket, időszemélyt és kisállatokat a gépkocsiban, továbbá csak kijelölt fürdőhelyeken fürödjenek, és felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akinek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport a közösségi oldalán. A társaság jelezte, a következő napokban várhatóan tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Az MVM a nyári csúcsidőszakra átfogóan felkészült, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és ebben az időszakban is mindent megtesznek a biztonságos, zavartalan energiaellátás fenntartásáért. Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója arra kérte a fogyasztókat, hogy inkább nappal fogyasszanak, mert az esti órákban, amikor a megújuló forrásból származó energia már nem áll rendelkezésre, és hagyományos erőművi kapacitással kell kielégíteni az ország energiaszükségletét, akkor egy kicsit kevesebb fogyasztás is sokat jelent energiabiztonsági szempontból. Átadták az MVM Tisza erőmű Kft. 31 megawatt névleges teljesítményű és 62 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszerét a vállalat tiszaújvárosi telephelyén. Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója elmondta, a beruházás a cég hosszú távú fejlesztési stratégiájának része, amelynek célja a villamos energiarendszer rugalmasságának növelése, a megújuló energiaforrások hatékonyabb hálózati integrációja és az ellátás biztonság erősítése. Tóth Kinga Dóra, a Szociális Család és Idősügyi Államtitkár a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának képviselőivel találkozott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A találkozót a szervezet kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. Egy idősügyi kerettörvény megalkotását szeretnék a 2026 és 30 közötti időszakra. Azt szeretnék, ha jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Az időseket érintő szolgáltatási rendszer korszerűsítését célzó kerettörvény segítené a humán erőforrás hosszú távú megerősítését, valamint egy új rendszer a digitális gondoskodás gondozás és a telemedicina bevezetését. Az államtitkár szerint ez a kezdeményezés támogatható, és azt ígérte, megvizsgálják, milyen keretek között lehet megalkotni ezt a kerettörvényt. A NewSet másik fontos javaslata egy integrált szociális és egészségügyi ellátórendszer kialakítása, amely személyre szabott programok alapján összehangolná a nehezen meghatározható élethelyzetekben a rászorulók segítését, ezáltal pedig megelőzni a bolyongást az ellátórendszerek között.
0: Az időjárásról.
1: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet. Nagyon erős lesz ma az UVB-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, illetve fogyasszanak kellő mennyiségű folyadékot.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, ebben az órában Kovács Róbert Péternével, a miskolci Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesével beszélgetünk. Erika matematika, technika szakos pedagógusként és szaktanácsadóként is tevékenykedik, csak nem 4 évtizede. Szakmai elhívásról és magánéleti kérdésekről is beszélgetünk mai magazinunkban, de arról is megosztja velünk megélését, gondolatait, főigazgató helyettes asszony, hogy életében, családjuk életében a hit megélésének milyen szerepe van.
2: Ma már abszolút meghatározó, de nagyon sokáig nem volt ez így. Keresztény családban nőttünk fel a férjemmel mindketten, egyházi esküvőnk is volt, gyermekeink is meglettek keresztelve, de igazából ez nem volt az életünkben más, mint hagyománytisztelés, azt kell gondolnom így visszagondolva. Felnőttként értünk meg, ebben nagy szerepe volt a idősebbik lányunknak. Neki lehetősége volt egy fél évet az Egyesült Államokban cserediákként tanulni, és barátai vitték el egy ottani luteránus templomban, és hazatérve addig erősködött, míg mi is templomba mentünk együtt a család, és ott ige hirdetést hallva olyan élményben volt részünk, ami vissza-vissza vitt minket folyamatosan, és évekig tartott az a folyamat, amivel azt mondhattam, hogy én most már Isten gyermeke vagyok a családdal együtt. Felnőttként konfirmáltunk a Tiszaújvárosi Református Gyülekezetben. Az intézmény is, amiben dolgoztam, közben református fenntartásúvá vált, tehát úgy gondolom, hogy Isten munkálkodó lelke mindenben a hit felé vezetett, és egészen másképpen látóvá tett onnantól, amikor a hit ajándékát megkaptuk a család együtt, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hiszen mindenben az ő csodáját látom.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Róbert Péterné Erikát, a Szalai Sámuel Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettesét, matematika-technika szakos tanárt, szaktanácsadót köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre.
2: Áldás békesség, örömmel jöttem.
1: Mielőtt az elmúlt évtizedek szakmai munkájáról szólunk, hadd kérjem meg Erikát, hogy a gyermekkor éveit idézze vissza nekünk először, hogy mi az, ami a pedagógusi pályára hívt, amikor érezte ezt az elhívást az életében, illetve mint pedagógus, hogy emlékszik vissza, hogy gyermekként az ön életében a pedagógusok szerepe mit jelentett?
2: Tiszaújvárosban nőttem fel, az általános iskolát és a középiskolát is ott végeztem el, és biztos mindenkinek vannak a gyerekkorában meghatározó pedagógusok. Nekem az elsős, másodikos tanítónéni most is emlékeimben van a higgadt, nyugodt, nagyon kedves személyiségével, és gyakran játszottam én is a barátaimmal tanárnéniset, biztos sokan voltak így mások is. Aztán később a középiskolában a matematika fakultációt választottam, bár igazából tulajdonképpen minden tantárgyban úgy gondoltam, hogy szívesen tanulok, de ez valamiért közelebb állt a szívemhez, így aztán a választásban is ez segített, és jelentkeztem a Bessenyei Jött Tanárképző Főiskolára, Nyíregyházára, és ott végeztem ezt el. A 4 évből 3-at nappali szakon, az utolsó évet pedig levelezőn.
1: Mielőtt itt a középiskola és a felsőoktatási intézményben töltött évekről szólnánk esetleg picit részletesebben, hadd kérjem meg, hogy még a gyermekkor éveire tekintsen vissza, hogy mik voltak akkor azok az értékek, amelyek formálták a személyiségét, hogy emlékszik vissza a gyermekkorára, hogy teltek a mindennapok?
2: Nagyon egyszerűek voltak, az édesanyám egyedül nevelt. 2 éves voltam, amikor elhunyt az édesapám egy infarktusban, és egyedüli gyermek voltam. Nagy korkülönbséggel 40 évesen szült engem, de ez valamilyen szinten nyugodt és nagyon biztos háttért is biztosított számomra. Rendkívüli szeretettel és odaadással nevelt föl. Egészen 1989-ig volt vele lehetőségem élni, hiszen akkor őt egy hirtelen haláleset szólította el, egy műtét után kapott tüdőembóliát, úgyhogy 24 évesen szüleimet már sajnos a jóisten kegyelmében kellett tudnom. De a gyermekéveim nagyon nyugodtak voltak, átlagosak, semmi különöset nem tudnék erről mondani, de az értékek azok szerintem már akkor keresztény értékek voltak, az édesanyám hívő volt, és bár akkoriban ez még úgymond titok volt, hogy járjunk vasárnapi iskolába és templomba, de ennek ellenére ő engem mindig elvitt a sajószögedi templomba, hiszen Tiszaújvárosban, az akkori Leninvárosban templom sem volt. De fontosnak tartotta, hogy az értékek azok keresztény értékek legyenek. Ezt gyermekként nem fogtam még fel, ehhez kellett majd a felnőttkori megtérésem.
1: Ugye, ahogy hallhattuk korábban, a középiskola évei alatt már körvonalazódott, hogy a matematika lesz az a szakterület, ami felé orientálódik. Általános iskolában esetleg a reáltantárgyak felé való nyitottság mennyire mutatkozott meg?
2: A másik kedvenc tantárgyam a biológia volt. Mindig az összetett dolgok, amit így rendszerben lehet látni, azok érdekeltek, különösképpen például a genetika, vagy éppen a fizika is, tehát ezek, amiben az összefüggéseket lehetett meglátni, így most visszagondolva. Akkor én nem éreztem ezt így, ez természetes volt, ez érdekelt, de így visszagondolva ezekre az időszakokra, azok a tantárgyak érdekeltek, amiben a kapcsolatokat, az összefüggéseket lehetett meglátni.
1: A középiskola megválasztása hogyan történt?
2: Ez is olyan természetes volt, Tiszaújvárosban, az akkori Leninvárosban, a lakóhelyünkhöz közel volt az általános iskola is, és közel volt a középiskola is, egy gimnáziuma volt akkor a városnak, és akkor az természetes volt, hogy ott maradok a városban, és azt választottam. Olyan magától értetődőek voltak ez akkoriban, igazából nem is gondolkodtunk gyerekként ezen, az édesanyám pedig támogatott mindenben.
1: A kortársi kapcsolatok mennyire voltak erősek, akkor együtt mentek úgymond tovább egyik intézményből a másikba?
2: Igen, igen. Akkoriban a magas osztály létszámok voltak a jellemzőek, általános iskolában is 30 fölött és a középiskolában is, és az általános iskolai osztályból jó fele került körülbelül a középiskolában is, tehát van olyan kortársam, akivel 12 évig is jártunk együtt iskolába, általános iskolába és középiskolába is, és még megmaradt utána is a barátság ismerettség, sőt, voltunk valamilyen szinten kollégák is a városban. Sőt, egy nagyon érdekes dolgot is el tudok árulni. Évfolyam társam volt a középiskolában, a nászasszonyom. Tehát akkoriban még nem is sejtettük, hogy az ő fia és az én fiatalabbik lányom majd egyszer összeköti az életét. Tehát csak amikor megismerkedtek a fiatalok, akkor döbbentünk rá, és mosolyogtuk meg, hogy milyen kicsi a világ, és hozta össze az életsorsokat.
1: Még hogyha az ön középiskolai éveiről néhány gondolatban összefoglalóan szólna. Mind a tanulmányok, mind az emberi kapcsolatok tekintetében.
2: Egy nagyon jó osztály volt a miénk. Szerintem a 95%-a felsőoktatásban tovább is tanult, nagyon jó pedagógusokkal. Az osztályfőnök is egyébként matematikát is tanított, szerintem ez is meghatározó volt. Az ő nyugodt személyisége, az, ahogyan tanított a diákokhoz való kapcsolata, tehát ez is befolyásolt abban, hogy én jó úton vagyok, amikor ezt a pályát választom, és volt egy hétfős baráti társaságunk is lányokból, akikkel délután mindig összejártunk a tanulás után, és volt, akivel aztán a felsőoktatásban is hasonló szakon tanultunk tovább, ugyanazon a főiskolán, a Nyíregyházi főiskolán. Ezek a kapcsolatok azt gondolom, hogy talán akkor az ember életében nem is tűnnek fontosnak, de így később visszagondolva biztos, hogy meghatározóak voltak abban, hogy hogyan tovább. Tehát egymást támogattuk a döntéseinkben.
1: Ezek az évek sok szempontból meghatározóak voltak az ön életében, ahogy itt a korábbiakban már ezt megosztotta velem. Hadd kérjem meg, hogy hallgatóinkkal is osztam meg azt a pillanatot, ami innentől kezdve a magánélet területén is változást hozott az életében.
2: A középiskolai évek lezárása, ugye az érettségi banket, ez az egyik legfontosabb esemény, és az én életemben ez azért is volt nagyon fontos, mert itt ismerkedtem meg a férjemmel. A baráti társaságból az egyik barátnőmnek a ismerettségi köréhez tartozott, és a technikai hátteret biztosította az érettségi banketten, a stúdió, a zene volt a feladata neki és a barátjának, és ott ismerkedtem meg vele. Az érettségi banketről már ő kísért haza, és azóta töretlen a kapcsolatunk, 43 éve történt ez.
1: A megismerkedés után ön pedig más városban folytatta ugye a főiskolai éveket. Ezt az időszakot hogy foglalná össze? Ugye azért ez egy kihívás is volt, gondolom, egy kapcsolat elején.
2: Igen, támogattuk egymást, én is tanultam, a férjem is tanult még akkor, és hétvégenként mindig siettem haza, vagy volt, amikor ő látogatott meg, volt már akkor egy motorja, amivel rápattant, akkor a 60 kilométeres távolságot leküzdötte, de egyébként a mai szemmel nézve igen, sokkal nehezebb volt, mint a mai fiataloknak, hiszen nem volt mobiltelefon, sőt vezetékes telefon is csak az intézményen, a kollégiumon belül volt, otthon nem volt egyikünknek se vezetékes telefon, maradt a levelezés, ami azért néhány napig tartott a levélváltás, illetve a hétvégenkénti találkozás. A nyarat aztán mindig együtt töltöttük.
1: És akkor itt szóljunk a tanulmányokról. Nyíregyháza?
2: Hát az is egy más világ, mint a mostani felsőoktatás. Tehát nem igazából voltak választható tantárgyak, adott volt egy szerkezete a képzésnek, melyik képzésen milyen tantárgy csoportokat tanul. Csoportok voltak, volt egy matematika-technika szakos csoport, 16-17 főből állt ez a csoport, és ahogy elkezdtük, be is tudtuk fejezni mindannyian, tehát nem volt akkoriban jellemző az, hogy éveket halasztanak, vagy úgy eltávolodnak egymástól a csoporttagok, és úgy nem volt ez a rostálódás, mint ahogy ma látom a felsőoktatásban. Nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott évek voltak. A vizsgaidőszak az akkor is egy kicsikét ugye rázósabb volt, mint a mai világban, de voltak jó programok, amiken közösen részt vettünk, szakestek, közös kirándulások, programok, és ott is egy összerázódott jó kis csapat volt. 4 éves a főiskola, de 3 évig végeztem a nappali szakon, és az utolsó évre azért is jöttem ki levelező tagozatra, mert Tiszaújvárosban adódott egy lehetőség, technikaszakos tanári állás, amit tanárjelölként már megpályázhattam, és így az sikerült is megszereznem, és így aztán úgy döntöttem, hogy az utolsó évet levelezőn folytatom, és össze is házasodtunk azon a nyáron, amikor a 3 év letelt, és az utolsó évben már feleségként és aktív dolgozóként éltem a mindennapjaimat. A férjemet akkor elvitték katonának is, az esküvő után nem sokkal, és ő másfél évig ő még ott katona volt, azok is nehéz időszakok voltak. de ezt követően született meg az első gyermekünk.
1: Itt maga az oktatás elméleti és gyakorlati részből is állt. Igen. Ennek a jelentőségét miben látta, hogy élte meg akkor ezt az oldalát a tanulmányoknak?
2: Akkoriban is nagyon fontos volt a gyakorlati képzés, már első évfolyamosként hospitáltunk, illetve a tanulók között több pszichológiai gyakorlatokat végeztünk, és utána a következő évektől folyamatosan voltak gyakorlati tanításaink is. Az utolsó év igazából már erről szólt leginkább, ezért is mertem azt választani, hogy a levelező tagozaton fejezem be, hiszen addigra már voltak tapasztalataink. Nagyon jó gyakorlatvezető tanáraink voltak, akiktől a módszertant megtanulhattuk, sőt olyan tanáraink voltak a matematika szakon, akik nevesek a matematika tankönyv írásban is, a Hajdú matematika tankönyv csomagot említjük, akkor az első évben, amikor a főiskolát végeztem, akkor Hajdú tanár úr még ott volt a főiskolán, utána ment el a pedagógiai intézetbe, de még vizsgáztunk nála, de az államvizsgán például Ceglédi tanár úr, aki társszerzője a matematika könyveknek, a Hajdú matematika tankönyv családnak, ő volt a vizsgabizottság elnöke, sőt módszertant is ő tanította nekünk, úgyhogy igazán nagy nevek mellett sikerült tanulni, sőt a technika tanszéken akkoriban igazából csak műszaki tanszék volt ez, nem is volt a háztartástan része az oktatásnak, ott pedig Vágyi Péter volt a tanszékvezető, aki szintén nagy név volt ebben a szakmában, és hálás vagyok a jó Istennek, hogy ilyen pedagógusoktól, ilyen tanároktól, képzőktől tanulhattam, amit aztán később kamatozhattam a munkámban is.
1: Mik azok a pedagógiai módszerek, amelyeket kiemelne, amit fontosnak tartott így az elmúlt évtizedekben is a pedagógusi munka terén? Vagy változott esetleg ez az évtizedek alatt, amikor ugye fiatalként elindult, és hogyan formálódott ez esetleg?
2: Hát nagy mértékben ebből az elmúlt 40 évben nagyon sokat változott a módszertan, hiszen amikor a pályámat kezdtem, akkor a technikai eszköz, a oktatás technikai háttér még nem olyan volt, mint a mai világban. A legkorszerűbb technika az írásvetítő volt, és nagyon sok fóliát írtunk, illetve papírral dolgoztunk, hatalmas nagy plakátszerű, plakátméretű papírokon, de a csoportmunka, a páros munka, az egyéni munka, a differenciálás akkoriban is nagyon fontos szerepet kapott már, tehát igazán az volt a fontos, hogy minden tanulóhoz megtaláljuk a hozzávezető utat, a személyiségét, az egyéniségét fejlesztő módszereket. Igazából, ami változott ebben az évtizedek alatt, az, hogy milyen eszközökkel valósítjuk meg ezeket a különféle módszereket. De ebben már itt a Miskolci iskolában szerezhettem nagyon sok tapasztalatot, rengeteg pályázatban vehettem részt, amiben különféle módszertani eszközöknek a használatát tanulhattuk meg, sőt fejlesztői, implementálói lehettünk a pályázat során korszerű eszközöknek, például a Lego robottal történő probléma megoldó képességet fejlesztő módszereknek az alkalmazásában. Ebben sokat publikáltam is a Nemzeti Köznevelési Portálon fent található 30 óravázlatom. Ebben a pályázatban implementálóként vettem részt kollégákkal együtt. Tehát a módszertani fejlődés az a 40 év alatt folyamatos volt napról napra, képzésről képzésre. Rengeteg képzésen vettünk részt, folyamatos volt akkoriban is a pedagógus továbbképzés, ahogy ez most is tapasztalható.
1: Ennek részleteiről is, vagy hogy milyen képzéseken, milyen tanulmányokban vett még részt, szólunk hamarosan. Még itt, hogyha az emberi oldalról gondolkodunk, akkor mik voltak azok az értékek, amelyek meghatározták a pedagógusi munkáját, és az azóta eltelt idő alatt?
2: Hát igen, érdekes, hogy a 86. szeptember 1-én kezdtem el dolgozni, és akkor még jó néhány évig úttörőket is neveltünk, úgymond, tehát más volt az ideológia, aztán ez folyamatosan valahogy diák önkormányzattá alakult át szép lassan, tehát megmaradt a diákok önszerveződése, és megmaradt, hogy ezt mi pedagógusok támogassuk, a kapcsolat ugyanúgy meglegyen. De nagyon fontos a szülőkkel való kapcsolat, hogyha nincs meg ez a napi szintű támogatása, együttműködés, a szülőkkel történő együttműködés, akkor nem tudunk sikeresek lenni a tanulókkal való munkában, a tanulók fejlesztésében. Ha a tanuló azt érzi, a diákok azt érzik, hogy a szülő és a pedagógus összefogott az ő érdekében, akkor ő is sokkal motiváltabb és sokkal eredményesebb lesz a tanulásban, illetve eredményesebb lesz a fejlődése és a mi munkánk is.
1: Ennek részleteiről hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kovács Róbert Péterné Erikával, a Szalai Sámuel Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Főigazgató helyettesével, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinműsorunk mai vendége Kovács Róbert Péterné Erika, a Szalai Sámuel Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettese, aki, amint a korábbiakban már hallhattuk, a Tisztaújvárosi Iskolában kezdte meg pedagógusi munkáját erre az időszakra, hogy emlékszik vissza.
2: Fiatal házasként és még igazából főiskolai hallgatóként 1986-ban szeptember 1-én kezdtem meg a munkámat a Tiszaújvárosi akkori 3. számú általános iskolában, ami később Kazinczy Ferenc nevét vette föl. Először ugye főként technikát tanítottam, illetve matematikát kevesebb óraszámban, és a főiskolát befejezve 87 után gyermeket is vállaltunk, aki 88-ban született meg. A gyedről visszatérve osztályfőnöki feladatokat is kaptam, egészen igazgatóhelyettesi megbízásom még folyamatosan voltam osztályfőnök, illetve a matematika és a technika munkaközösségeknek az aktív tagja. Technikából versenyeket is szerveztünk, regionális versenyeket. Az ottani szaktanácsadó kolléga szervezte ezt mindig. Nagyon jó kis munkaközösség működött a városban. Akkoriban 5 iskola is volt, amikor a pályámat kezdtem Tiszaújvárosban, mind külön intézményként működött 2000-ig. És nagyon jó munkaközösségek működtek intézményeken kívül is, tehát nem csak egy intézményen belül, hanem a városon belül működtek a szakmai munkaközösségek. Házi versenyek, városi versenyek, regionális megyei versenyek is. Technikából jutottak megyei versenyre is tovább gyermekek, az általam tanított gyermekek, illetve kerékpáros versenyekre is, ide Miskolcra is jutottak tovább megyei versenyre, kapott külön díjat az egyik általam tanított kisfiú is. Ezek az évek nagyon szépek voltak.
1: Az első gyermekük megérkezése hogyan formálta a családjukat, hogy mit jelentett az önök életében szülővé válni?
2: Én úgy gondolom, hogy minden házaspár az első gyermekük érkezését egy csodaként éli meg. Ezt mi is így éltük meg. Nagyon nagy öröm volt az életünkben, és azt gondolom, hogy pedagógusként is az embert megváltoztatja, amikor gyermeke születik. Igazán pedagógussá szerintem akkor válik valaki, egy hölgy, amikor anya is lesz, illetve egy férfi, amikor apa is lesz, hiszen akkor napi szinten gyermeket fejleszt, ha nem is ilyen tudatosan, hanem ösztönösen, a családban hozott értékeket továbbadva, ezek nagyon fontosak. Itt is rendkívüli hálával gondolok édesanyámra vissza, a férjemre, aki támogatott végig, hiszen támogató család háttér nélkül nem hiszem, hogy itt tudnék most ülni, és ezt a beszélgetést nem hiszem, hogy ilyen békésen, ilyen visszagondolva az elmúlt 40 évre hálával tudnánk megtenni. Sok minden szerepet játszotta az életünkben az elmúlt 40 évben. A gyermek, gyermekek születése az igen, ilyen rendkívül fontos volt, és változtató erejű.
1: Milyen korkülönbség van a gyermekek között?
2: 5,5 év. 88-ban született Edina lányunk, és 93-ban Zsófia lányunk. Tehát Edina után visszamentem dolgozni, osztályfőnök lettem. Őket 3 év után kellett rá bízni más kollégára, mert akkor lettem várandós a második gyermekünkkel, de utána, amikor Zsófia után mentem vissza dolgozni a gyedről, akkor onnantól folyamatosan osztályfőnök voltam egészen 2012-ig.
1: És említette, hogy talán a pedagógusi munkáját is picit más szemmel végezte innentől kezdve?
2: Mindenképpen. Innentől nem csak pedagógusként tekint egy gyermekre az ember, hanem egy picit második szülőként is, és úgy is tudnak fordulni. Befordult már elő olyan, hogy véletlenül azt mondta egy diák, hogy anya hirtelen, és aztán ő is belegondolt, hogy ez most csak tanárnéni, nem anya, de igen, úgy tudnak fordulni az emberhez szeretetre vágyóan, és mi is szeretettel tudunk hozzájuk fordulni, és ez az anyaság ebben többet ad az embernek, én úy gondolom. Másként nézünk egy diákra, miután mi is anyává váltunk, mint előtte.
1: És itt, ahogy hallhattuk, folyamatosan képezte magát.
2: Igen, és egyre több feladatot is bíztak rám. Osztályfőnöki munkaközösségvezető lettem Tiszaújvárosban. Ez 2000 után történt. 2000-ben volt egy nagy intézményi átszervezés a városban, ahol az akkori 5 intézményt egy általános iskolába, egy összevont intézményé alakították át, és akkoriban 75 osztályfőnök volt, és ennek a 75 fős osztályfőnöki munkaközösségnek a vezetését bízták rám, amit 2012-ben azért adtam át más kollégának, mert akkor viszont az önkormányzat egy iskoláját, a Kazinczy iskolát a Tiszaújvárosi Református Gyülekezet fenntartásába adta át, és mi ebben a tantestületben dolgoztunk a kollégákkal akkor, és onnantól igazgatóhelyettesi feladatokat kaptam az akkori igazgatomtól, Torony Attilánétől, amit 5 évig volt lehetőségem végezni. A továbbképzések, tanulmányok mellett hagyj említsem azt meg, hogy az igazi továbbképzés tanulás az napi szinten történt azokban a tantestületekben olyan vezetők mellett, akik mellett dolgozhattam 31 évig Tiszaújvárosban. Durony Attiláné igazgatótól igazán nagyon sokat tanultam, hogy milyen egy jó stratégia a vezető szemlélete, hogyan látunk előre, illetve olyan tantestületben, akik magas színvonalon dolgoztak a kollégák. Hálás vagyok ezért a 31 évért, de ugyanazt mondhatom el, itt a Miskolci Szalai iskoláról is, hogy módszertani gazdagságban, szakmai megújulásban ezek a szempontok mindig fontosak voltak ebben a tantestületben, a módszertani megújulása, a szakmai minőség, a szülők és a gyerekek felé az elhivatottság, és ezekért az évekért is azért vagyok hálás, mert minden nap tanultunk egymástól. Gulyás Ágnes igazgatóasszony ösztönzése nélkül nem lennék mesterpedagógus, tehát neki is csak hálás lehetek azért az elmúlt 9 évért, amit itt töltöttem a Szalai iskolában. Folyamatosan tanultunk egymástól nap mint nap, és mindig jó szívvel fogok visszaemlékezni a 40 év minden napjára.
1: Magánéletről, szakmai munkáról is szóltunk a korábbiakban. A hit az milyen szerepet tölt be a családjuk életében, az ön életében?
2: Ma már abszolút meghatározó, de nagyon sokáig nem volt ez így. Keresztény családban nőttünk fel a férjemmel mindketten, egyházi esküvőnk is volt, gyermekeink is meglettek keresztelve, de igazából ez nem volt az életünkben más, mint hagyománytisztelés, azt kell gondolnom így visszagondolva. Felnőttként értünk meg, ebben nagy szerepe volt az idősebbik lányunknak. Neki lehetősége volt egy fél évet az Egyesült Államokban cserediákként tanulni, és barátai vitték el egy ottani luteránus templomban, és hazatérve addig erősködött, míg mi is templomba mentünk együtt a család, és ott ige hirdetést hallva olyan élményben volt részünk, ami vissza-vissza vitt minket folyamatosan, és évekig tartott az a folyamat, amivel azt mondhattam, hogy én most már Isten gyermeke vagyok a családdal együtt. Felnőttként konfirmáltunk a Tiszaújvárosi Református Gyülekezetben. Az intézmény is, amiben dolgoztam, közben református fenntartásúvá vált, tehát úgy gondolom, hogy Isten munkálkodó lelke mindenben a hit felé vezetett, és egészen másképpen látóvá tett onnantól, amikor a hit ajándékát megkaptuk a család együtt, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hiszen mindenben az ő csodáját látom, mindenben az ő támogatását érzem, és ha visszagondolok az életemre, minden szakaszában ott volt velem, akkor is, amikor én még nem vele jártam, és nem láttam az ő munkálkodását, de megváltoztatott, ahogy az igében is van, más emberré kellett lenni, és most már egészen más értékrend szerint élünk, és más fontos az életünkben. Hálás vagyok, hogy igével kezdhetjük a napot. Folyamatosan van hova vinni a terheket. Én nem állítom, hogy könnyebb lett attól az életem, hogy hitre tértünk, de más lett, mert érezhetem mindenben Isten támogatását a családdal együtt, és azért külön hálás vagyok, hogy együtt a férjemmel térhettünk meg, aki annyira aktív már a gyülekezetben, hogy 2018 óta a presbiteri tagzsákot is magára tudta vállalni, és aktív gyülekezeti tagként tudunk szolgálni, ezért is hálás vagyok az Úrnak. Nagyon jó a gyülekezetünk, épülő gyülekezet, több lelkészünk is van, és ez azért jó, mert több lehet a gyülekezeti alkalom is, és épülhet a gyülekezet hétről hétre, napról napra, hálásak vagyunk a lelkészeinknek, akik segítenek a mindennapi életben a hitet megélni, és a igét közvetítik velünk, és táplálják segítségükkel, Isten munkáját végzik ők is, szolgálnak, és csak hálával tudok róluk szólni. köszönöm az Úrnak, hogy ilyen lelkészek támogatnak nap mint nap bennünket és a gyülekezetet.
1: Van esetleg olyan ige szakasz, vagy vissza tud olyan alkalomra gondolni, ami különösen sok erőt adott onnantól kezdve, hogy megérintette az az üzenet, vagy egy-egy talál.

ezt vettük elő. Én korán reggel nyakamba kerítettem bundámat, kimentem a vásártérre, vásároltam lábasokat, bögréket, főzőkanalakat, azután a hentes mészáros állásra vettem húst levesnek, karmonádlinak valót, zsírt, szalonnát, kolbászt, a kofa asszonyságoknál lisztet, hagymát, sárgarépát, petrezselymet, bírsalmát, túrót, a korcsmában egy üveg bort, az mind belefért egy gyékény szatyorba, a szatyrot takarta a bunda. Ezt mind hazavittem a szállásunkra. A szobánkban volt egy belülfűtő kemence. Annak a tüzénél az én feleségem, a magyar színművészet csillaga, olyan szépen megfőzte az ebédet, négy tál ételt, egyiket a másik után, hogy én soha életemben annál jobbat nem ettem. Milyen túrós csuszát tudott gyúrni Gertrudis királyné. Mielőtt hozzájöttünk volna, odavetődött hozzánk Farkas Jancsi, a már említett barátunk. Nagy gurmand volt. Egészen el volt ragadtatva attól, amit maga előtt látott. Túrós csusza. Tepertyűvel, ő már félholtra volt csömörölve a fehér lói kosztól. Szépen kért, hogy fogadjuk el vendégnek. Volt elég. És aztán így lakomázott lukulluszi módon egy primadonna, egy poéta meg egy kormánytanácsos abból, amit egy szép asszony főzött egy belülfűtő kemencében. A bor is nagyon jó volt, csak hogy éppen egy kis paprika úszkált a fenekén, amit a becsületes korcsmáros azért pergetett az italba, hogy annak több karaktere legyen. De a jutalom sem váratott magára. A kormánytanácsos annyira meg volt elégedve a lakomával, hogy a feleségemnek 60 forintot ajánlott fel egy hónapra, ha őt elfogadjuk állandó kosztosának. Előre le is fizette. 60 kemény forint. Amit Jókainé laborfalvi Róza szerez a művészetével, a főzőkanalával. Van hát már hivatal, jövedelem forrás. Most már terjeszkedni lehetett a háztartással, kivettük a szobához a félkonyhát is a nyitott tűzhelyjel, fogadhattunk cselédet, egy tagba szakadt kis subás menyecskét, aki helyettem eljárt a piacra bevásárolni, megrakta a tüzet, vigyázott az ételekre, elmosogatott. Farkas Jancsi minden nap eljött a rendes időben. Még a jó öreg Kovásnét is odavettük, volt neki kivel tréfálózni. Hanem az ebédhez való bort maga hozta a köpönyege alatt. Ami csak jó volt, és drága Debrecenben. Én pedig az alatt minden nap eljártam Nyári Pálhoz, és én is kifőztem valamit. Az én életem regénye.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szaktárca a harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, ezt a közlekedési minisztérium közölte a napokban. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstopp. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra inti. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg, hanem például összegyűjtött esővízzel. Kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van egyébként a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb-rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelenthet, írták. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, vagyis nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jól lehet, a kiberbiztonsággal foglalkozó eset elemzése szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT vagy a Gemini, gyors és hatékony segítséget nyújthatnak a mindennapi munkában, azonban jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. 2023-ban például a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelési céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Az adatok külső szerverekre kerültek, ahonnan nem tudták visszaszerezni. Béres Péter, a kiberbiztonsággal foglalkozó cég egyik vezetője elmondta, a nem ellenőrzött mesterséges intelligencia egyik legnagyobb veszélye, hogy a szervezetnek nincs rálátása arra, mikor és milyen eszközöket használnak a munkatársak, és milyen adatokat osztanak meg, ezért üzletileg kritikus információk is kikerülhetnek a vállalat kontrollja alól. Felhívták a figyelmet arra, hogy miközben a magyar vállalatok jelentős része még nem rendelkezik átfogó AI stratégiával és szabályozással, a dolgozók már aktívan használják ezeket az alkalmazásokat a hétköznapokban. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara. A résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része. A hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra és fejlődési lehetőségre az STM Művészeti Karán. Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvény sorozat több koncertje és előadása azonban a nagy közönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
0: Az időjárásról.
1: Adáskörzetünk nagy részén továbbra is tombol a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megmaradó családi nap Kiskunlacházán.
2: A Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni.
1: Az év doktorandusz díja.
3: Tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy és akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt.
1: KT tábor.
4: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is.
1: Az év diákja díj.
5: Alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábes Bolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Közösség, összetartozás és megmaradás. Ezek a gondolatok állnak a július 4-én megrendezésre kerülő megmaradó családi nap középpontjában. A rendezvényt a Hóvár Egyesület szervezi Kiskunlacházán, elsősorban a Magyarországon élő kárpátaljai családok számára. A program célja, hogy találkozási lehetőséget teremtsen, erősítse a közösségi kapcsolatokat és egy tartalmas élményekkel teli napot kínáljon minden korosztálynak. Erről dr. Úr Viktor Roland, a Hóvár Egyesület elnöke számolt be rádiónknak. Aki kérdez, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
2: A Hóvár Egyesület számos programmal próbálja egybe tartani a Kárpátaljáról ideiglenesen, vagy éppen hosszabb ideig ott tartózkodó közösségét, és egyfajta közösségteremtő katalizátorként vagytok jelen, és már is újabb programokkal várjátok az érdeklődőket, egy családi nap apropóján kerestünk most meg benneteket, de azért mesélkélek a munkátokról, az elmúlt hetek, hónapoknak a tevékenységéről, arról a munkáról, ami létrehozta a Hóvár Egyesületet, és ami életben tartja a közösségeteket.
3: Igen, hát a Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni, és ennek érdekében számos programot szervezünk a kárpátaljaiak számára. A nyári programjainkkal kapcsolatban elég izgalmasan indult a nyarunk. Júniusban, a júniust úgy kezdtük, hogy 4-én tartottunk egy megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, illetve egy számunkra nagyon kedves programmal és fontos programmal folytattuk. Ugye tavasszal indítottunk egy kárpátaljai hóvárháló nevű kutatást, amely azt hivatott feltérképezni tulajdonképpen, hogy hol él a legtöbb kárpátaljai itt Magyarországon, és hát igazából szerte a világban, és hol lenne igény programok szervezésére. És ennek eredményeként megtarthattuk Debrecenben az Egykorty Kárpátalja nevű borkóstolónkat, ahol szép számmal összegyűltek a kárpátaljaiak, több mint 50-en voltunk, és kárpátaljai borokat tudtunk együtt kóstolni. Ezt követte egy biciklitúra a múlt hétvégén a Velencei tavat tekertük körbe, és nagyon tartalmas napot tudtunk együtt tölteni. Mint amit már említetted, vagy említettétek, júliusban pedig egy nagyszabású rendezvénnyel készülünk, ugyanis megtartjuk a megmaradó kárpátaljai családi napot Kiskunlacházán. Ezzel az eseménnyel tulajdonképpen a célunk az az, hogy egy kicsit megidézzük, felidézzük és Magyarországra hozzuk el azt a kárpátaljaik számára kedves és ismert programot, az otthoni családi napoknak a szellemét. Igen, ezzel készülünk így júliusra.
1: Milyen programokkal készültök a családi napra? Kiket vártok?
3: Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy mindenkit, legkisebbtől a legnagyobbakig. Áhítatokkal, dicsőítésekkel, különböző workshopokkal készülünk, babamama kör, házasoknak alkalom, időseknek is lesz, készülünk alkalmakkal, játékok, lesz közös bográcsozás, és különböző színes, tényleg a minden korosztály számára szuper programokkal készülünk.
2: Mit kell tudni a helyválasztásról?
3: Kiskunlac háza, mert azért választottuk ezt a helyszínt. Ugye az elnökség tagjai Budapesten tartózkodnak, viszont szeretnénk ezt országosan is kiterjeszteni kicsit így a programunkat, ezzel is színesítve a közösséget, meg minél több kárpátaljaihoz eljutni, és Kiskunlacházán egy nagyon kedves barátunk, a Himinec Nándor, a kárpátaljai lelkész ott szolgál, és mikor megtudta, hogy készülünk egy ilyen programmal, igazából akkor rögtön felajánlotta, hogy akkor a Kiskunlacházi Református Egyház szívesen besegítene helyszínbiztosítással és egyéb dolgokkal.
1: Rengeteg programról és lehetőségről számoltál be, de beszéljünk egy picit arról, hogy kik állnak ezek mögött a programok mögött, kik azok, akik folyamatosan dolgoznak, hogy egy-egy ilyen
4: programsorozat megvalósuljon, hiszen nagyon sok időbe telt alapból is felsorolni ezeket a programokat, és gondolom nem kevés munka ezeket meg is szervezni.
3: Igen, egy nagyon lelkes csapatunk van. Az elnökségünk az 7 tagból áll. Komonyi Arnold, másik társelnök, Tuba Adrián, az ügyvezető alelnökünk, Béres Márk, ő a kommunikációs alelnök, és van 3 elnökségi tagunk, Linc Anna Mária, Padenis Dominika és Kész Ádám. Név szerint ez a csapat, akik így az operatív részéért felelnek.
2: Beszélj kicsit ezeknek a programoknak a lelki életérzéséről. Milyen, amikor ebben az időszakban Kárpátalján találkozik 30-40 biciklis fiatal, és körbetekerik a velencei tavat? Milyen, amikor egy borkóstolon 50 fiatal hazai ízeket kóstol, és milyen, amikor találkoztok, és ezek a kapcsolatok egymásra találnak ilyen messze az otthonuktól?
3: Azt vesszük észre, hogy vágyják a kárpátaljai emberek ezeket a találkozásokat. Úgy érezzük, hogy ilyenkor egy kis otthont tudunk idehozni. Együtt vagyunk, nagyon tartalmas beszélgetések szoktak kialakulni, barátságok kötetnek, régi barátságok elevenednek fel, megismerhetünk új embereket, adott esetben olyanokat, akikkel Kárpátalján nem is találkoztunk, és tényleg ezzel tudnám igazából, amint már említettem, leírni, hogy egy kis otthont tudunk idehozni, egy kis Kárpátalját tudunk idehozni, és azt vesszük észre, meg a visszajelzések alapján is ezt kapjuk, hogy tényleg hiánypótló, és van igény ezekre a találkozásokra, és nagyon nagy igény van rá.
4: Akik először hallanak most erről a lehetőségről, ezekről a programokról, hogyan tudnak hozzátok csatlakozni az érdeklődők?
3: Megtalálhatóak vagyunk a különböző közösségi felületeken, Facebookon, Instagramon, vagy az info@holvar.hu e-mail címen is, és tényleg mindenkit arra biztatok, hogy bátran írjon nekünk, vegye fel velünk a kapcsolatot, és vagy pedig csak kísérje figyelemmel a közösségi felületeinket, mert ott majdnem, hogy napi szinten szoktunk így kommunikálni a kárpátaljaiak felé, tényleg bármikor elérhetőek vagyunk.
2: Hozzávetőlegesen láttok-e számokat, milyen embertömeget tudtok elérni, kikkel vagytok kapcsolatban, mennyire sikerül ez a számot növelni, hogy minél többen tudjanak arról a munkáról, arról a közösségépítő tevékenységről, amit ti ott a határ másik oldalán kárpátaljai fiatalokért tesztek?
3: A követő táborunk és a résztvevői létszámunk is, azt tudom mondani, hogy eseményről eseményre növekszik. Természetesen itt azt látni kell, hogy vannak olyan eseményeink, amik több embert tudnak megszólítani, vannak, ahol relatíve kevesebben vagyunk, de mindig azt látjuk, hogy minden eseményünkön vannak új arcok, akik már becsatlakoznak ebbe a hóváros vérkeringésbe, és egyre erősödünk, és egyre többen vagyunk, és ez nagyon, nagyon jó látni nekünk is, hogy tényleg minden egyes eseményünkön vannak új arcok. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy sikerül napról napra több kárpátaljaihoz eljutni.
1: Az elmúlt percekben dr. Úr Viktor Rolanddal, a Hóvár Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatók szavazatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Natáliának. Az elkövetkezendő percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek a rádiunk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el te doktorizni?
3: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani, igazából az akadémiai életben vennék részt. Aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesterő után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így általa az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt, hogy szerettem volna jobban elmélyülni valamiben, tehát a tudásvágy is ösztönzött, és hát ez egy nem titkolt szándékom, vagy egy vágyam arra nézve, hogy egyszer talán nekem is lehetőségem lesz egyetemen tanítani.
2: És mi az a téma, amivel jelentkeztél és kutatod?
3: A doktori témám az az időszerű kihívásokkal lépést tartó vallástanári személyiség. Mindezt a vallástanárnak az elhívására építem. Az időszerű változások alatt több mindent értek. Egyrészt a folyamatosan cserélődő, alakuló generációkat, most már ugye főleg egyre inkább kerülnek be az alfa generációnak is a neveltjei az oktatásba. Ezért egyrészt ez róluk is szólna az ő kutatásukról. Másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben. Harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak. És személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
2: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült belepillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférában? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
3: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktoranduszként, az az, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, ami szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteris dolgozatomat is Püspök Sarolt a tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára a márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötetet adnak ki, és természetesen a vezető tanár is tud segíteni ebben tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első másik fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókusz kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
2: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
3: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
2: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
3: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy ez sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyelőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezetőtanáromnak, illetve a mentortanáraimnak.
2: És kaptál egy díjat. Hogyan érintett?
3: Igen. Amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye az excellencia díjnál, és hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a löketet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
2: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
3: Hát ezek szerint.
2: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
3: Ja, hát ugye az mindenképpen előttem áll, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam, és nyilván ezt ugye említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal kapcsolatosan még nyitva tartom a lehetőségeket, amik majd elém kerülnek. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig az is kecsegtető volna számomra, hogyha külföldre mehetnék, akár rövidebb időre, mondjuk egy fél évre nem mennék el a családi helyzetem miatt, viszont nem tudom, akár egy hónapra vagy 2 hónapra, hogyha lehetséges ilyesmi, viszont előbb arra gondoltam, hogy inkább itthon próbálom meg elolvasni azt az anyagmennyiséget, ami rendelkezésre áll a téma kapcsán, és esetleg itt később kimenni, akár külföldre, mert lehetőség tudom, hogy van rá, ezt ugye már a tanév elején elküldték, hogy Erasmus-a hova mehetünk.
2: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: A Az elmúlt percekben Kovács Natália doktorandusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Közösségben megélni a hitet, kérdéseket feltenni, válaszokat keresni és közelebb kerülni Istenhez. Ezt a célt szolgálja a beregszászi református gyülekezet Kukján szervezett KT tábora. A héten közel 40 fiatal és segítő vesz részt az együttléten, amelynek központi témája a mi atyánk. Az este evangelizációs alkalmakon pedig a tékozló fiú történetén keresztül hangzik az üzenet a résztvevők felé. Hogyan épül fel egy ilyen tábor, milyen lelki és közösségi programok várják a fiatalokat, és mit jelent számukra ez a néhány együtt töltött nap? Mit vihetnek haza magukkal a résztvevők, és milyen érzésekkel érkeztek a táborba? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Margitics Erikával, a beregszászi református gyülekezet lelkipásztorával, valamint két táborozó fiatallal, Ionika Antal Eszterrel és Bodnár Istvánnal.
2: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7. 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a Biblia ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is. Az idén egy érdekes témával készültünk, a mi atyánkról szól, vagy a mi atyánk a témája ennek a hétnek, de nem csak a mi atyánk, hanem az esti evangelizációknál ennek összefüggésében a tékozló fiú történetét veszük végig, ami úgy gondolom, hogy rimmel az egyik a másikra. Természetesen vannak interaktív programok, általában úgy épül fel egy nap, hogy van reggeli elhitat, ezt mindegyik csoportvezető a saját csoportjában tartja meg, majd vannak különböző nyilván tábori dolgok, amiket rendezünk, akkor van mini előadás, ami azért izgalmas, mert ezt a segítőink, munkatársaink, a fiatalok tartják meg minden nap. Vannak csoportbeszélgetések, ugye vannak ebédek, meg kajálások, meg minden, vannak interaktív feldolgozásai ezeknek a témáknak, majd délután van egy hosszú előadás, vagy egy nagy előadás, és ott is van csoportfeldolgozás, vannak ilyen interaktív délutáni programjaink is, és este van evangelizáció, amikor a tékozló fiú történetet, amit már mondtam, dolgozzuk fel. Nyilván mindeközben vannak aktív programok, amiket szintén a fiatalok készítettek felé. Úgy gondolom, amikor Jézus megvető történetéről beszél, akkor valahol abban az a lényeg, hogy a magok, amik egyszer megteremtek, 70 annyit, 100 annyit, mikor mennyit, azok újabb magokat teremjenek, és újabb gyümölcsök legyenek belőle, és mi ezt tapasztaljuk azért, mert azok, akik néhány évvel ezelőtt még KT-sként vettek részt ezekben a táborokban, azok ma segítőként és munkatársként vannak ott, és nem csak a KT táborokban, nem csak a hétvégéken vannak ott, aktívan, motiváltan, úgyhogy nem kell utánuk járni, hanem tényleg lelkesen jönnek, és az Isten dicsőségére szolgálnak, hanem akár az idősek, nem tudom, délutánjain ott vannak, jelen vannak, amikor tél volt, nem tudom, havat lapátoltak az időseknél, vagy diakónusaink mellé állnak be is, és ebédeket osztanak, és még számos olyan szolgálat van, amiben jelen vannak, és ezt olyan jó látni, és jó látni azt, hogy megajándékoz bennünket az Úr velük.

0: Itt mélyebb témákról beszélünk, tehát ez már a tovább lépése. Tehát például azzal fejezzük a KT táborunkat, hogy hogyan küldi ki az Isten, vagy hogyan tudnak visszamenni a hétköznapokba a fiatalok, és az ifis héten arról beszélünk, hogy jó, oké, de ezt nem nekem erőből kell csinálnom, és nem nekem erőből kell tovább lépnem, hanem hogyan tud, mivel helyett tesz fel az Isten bennünket. És itt már kicsit mélyebb dolgokról megyünk, amikor már nem a keresésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az Isten a hitben, és a hitben való megállásban, hogy tud bennünket megtartani.
1: Jónika Antal Eszter vagyok, most fejeztem a 9. osztályt, 14 éves, másodjára vagyok ilyen táborba, nagyon vártam már. A közösség nagyon jó, lesz dicsőítés és evangelizáció, amik általában ilyen lelki feltöltődést adnak nekünk. Mindig ugyanolyan időben van ez a tábor, szóval előre tudjuk, hogy ezt az időt így félretesszük, hogy akkor KT és tábor.
2: Bodnár István, a Sára Szoroziból 14 éves, én is most fejeztem a 9. osztályt. Hát én a tábort már nagyon vártam, készül nagyon nem készültem annyira se, hogy mert nem nincsenek betáblázva napjaim. A hitéletemben ez nagyon nagy löketet jelent, mert tavaly ezen a helyen tértem meg, és most is ugyanerre az erre hatásra számítok. Nagyon nagy feltöltődés, remélem, hogy teszek szert, és szeretek az Úr közelébe lenni. A tábortól azt várom, nagyon meleg lesz, sokat fogunk pihenni, meg ki fogunk bukni a naptól. Azt várom, hogy sokat fogunk énekelni, dicsőíteni fogunk, finomakat fogunk enni, és új barátokat szerzünk, és a régiekkel találkozunk. Hát másabb az mindig lehet, mert ugyanazt sose tudjuk még egyszer megcsinálni, de szerintem programok is más lesz. Igazából én nem számítok annyira most sok mindenre, csak arra, hogy jól érezzük magunkat, és Istenhez közelebbre kerüljünk. Hát, hogy ne féljenek felvállalni a hitüket, és ne féljenek hangosan énekelni, mert ez az egyik legfontosabb egyébként, amikor az énekeket és a dicsőítést jól megéljük, akkor az hitünkön nagyon-nagyon tud ott segíteni. A második az az, hogy nagyon figyeljenek oda az ilyen állítatokon és az igei részeken, mert sokat beszélgetünk közben mi is, és tudom azt, hogy sokszor nehéz odafigyelni az ilyen dolgokra, de hogy nagyon figyeljenek és próbálják komolyan venni az egészet.
1: Igazából nem tudom, hogy mire számíthatok, mivel most nem mondják el nekünk előre, hogy pontosan mi lesz, és ez igazából egy kicsit egy ilyen meglepetésként ér, de mindig kellemes meglepetés, mert csak jót várok onnan igazából. Hát igen, hogy ne féljék megélni a hitüket, és hogy ne féljenek ismerkedni is, mivel szerető közösség vagyunk, és mindenkit szeretettel várunk oda. Sok embert ismertem már onnan, szóval nem volt annyira nehéz, és hogyha van egy jó közösség, akkor nem lesz túl rossz. A csapatbeszélgetések alatt is nem zárnak ki, hanem kivel beszélgetnek, és hogy nem zárkózott.
3: Az elmúlt percekben Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelki pásztorával és Jónika Antal Eszter, illetve Bodnár István táborozókkal beszélgettünk a KT-s táborról, amely tegnap vette kezdetét.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján átadta Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az évdiákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatót kérdeztük az egyetemi éveinek lezárásáról. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót. Online világon keresztül is.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit!
2: Miért iratkoztál be a mesteri szakra református tanárképző zeneművészeti karon?
3: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a református tanárképzői zeneművészeti karon.
2: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, azaz az elmúlt éved, milyen tantárgyaid voltak? Tudnál róla mesélni?
3: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim is vannak. Nagyon sok hasznos tantárgyunk van, például az önismeret, etika, pasztorál etika, illetve sok más, nekem ez a kettő, ami így megragadta most az utóbbi időben a figyelmem.
2: Hogyha már végzős vagy, akkor most már megvan a témád is, és lassan be is fejezed. Mi az?
3: Elég érdekes, én a szégyenérzettel kapcsolatban írok, illetve a disszertációm fő kérdése igazából az, hogy mint segítő szakember, mint vallástanár, mint pedagógus, a fiatal felnőttekben ezt az esetlegesen jelenlévő szégyenérzetet, ezt hogyan lehetne feloldani, hogyan lehetne ezt kezelni bizonyos szinten, vagy hogy mit tud tenni egy tanár ezzel kapcsolatban.
2: Mi az, ami kihívás volt ebben az évben? Vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arról is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat.
3: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például, és persze a teljesítmény ösztöndíjat is megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program. Úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van fél éves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
2: Miért ajánlod a mesterin való továbbtanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
3: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a többitől, abból a szempontból, hogy sokkal emberközelibbnek érzem a többi karhoz képest. Nagyon jó oktatóink vannak külföldi oktatóink is, nagyon-nagyon hasznosak azok a dolgok, amiket el tudunk tőlük sajátítani, és úgy érzem, hogy ez az egyetem többek között az életre is nevelt, és nevel még mindig, mert még mindig ott vagyok. Igazából emiatt, tehát hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
2: És kaptál egy díjat is, hogyan érintett?
3: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra. És volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábes Bolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
2: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
1: Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatóval beszélgettünk az egyetemi éveiről, tanulmányairól és ösztöndíjas lehetőségekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szombattól 3. fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezet. Hozzátették, a MÁV és a GSF folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hévvonalon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osztanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonbazár településeink védtelenek a klímaváltozás hatására. Szemben. Úgy fogalmaztak, ezzel szemben a tudatosan tervezett zöld infrastruktúra a leghatékonyabb megtérülő befektetés a klímaválsággal szemben. Jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a pároloktatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigéntermelés és a porszűrés. A szervezet a partnerségét is felajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száptán folyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakában nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti az a Szegedi Tudományegyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségben szenved egy páciens. Mint írták, a hagyományos bőrgyógyászati diagnosztika morfológiai alapú, az orvosok azt veszik figyelembe, hogy hogy néz ki a bőr, például piros, hámlik vagy hólyagos. Ezen kívül különböző laborvizsgálatokat, illetve szövettani vizsgálatokat is végeznek. Az új diagnosztikai lehetőség arra alkalmas, hogy a szakemberek nagy áttekintésű molekuláris mintázatot kapjanak az adott betegségről. A néhány milliméteres bőrmintákból 500-600 gén mintázatát tudják vizsgálni. A szakemberek korábban részletesen feltérképezett betegségekhez tudják hasonlítani a bizonytalan, bonyolultabb eseteket. A molekuláris módszerrel egy gén expressziós térkép alapján jól be tudják kategorizálni az adott elváltozást. Ez pedig segít abban, hogy meghatározzák a betegségre jellemző molekuláris jelátviteli folyamatokat, amelyeket ma már gyógyszeresen is tudnak befolyásolni. A gyógyszeres kezelés így a korábbinál hatékonyabb lehet.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Gondoskodás másokról és magadról. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Zsoltárok könyve 142. fejezet 4. vers. Lehet, hogy egy napon gondját kell majd viselned egy beteg vagy idősödő hozzátartozódnak, ám ahhoz, hogy jól csináld, előbb meg kell tanulnod magadról is gondot viselni. Miután 5 hét eltéréssel mindkét szülője meghalt egy tőle csaknem 2000 kilométer távolságra lévő idős otthonban, Beth Vitrogén McLeodot maga alá gyűrte a klinikai depresszió. Sem a testi, sem a lelki egészségemre nem ügyeltem, ez pedig olyan összeomláshoz vezetett, amiből 2 évig tartott talpra állnom. Embert próbáló feladat tud lenni mások gondozása, noha szép dolgok is rejlenek benne. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat, fogalmazott Dávid. Ha te is gondját viseled éppen valakinek, kövesd az alábbi tanácsokat. Először is 20 határokat. Tanulj meg nemet mondani, amikor zsigerből igent mondanál. Nincs abban semmi önző, ha magadra is gondod van, hiszen így tudsz csak a lehető legjobban gondoskodni egy másik emberről. Másodszor óvakodj a káros megküzdési stratégiáktól. Ilyen lehet az indokolatlan gyógyszerszedés, a túlzásba vitt evés, vagy az alkohollal történő feszültségoldás. Emberből vagy, úgyhogy veled is megeshet. Harmadszor ne szigetelődj el. Hívj át magadhoz barátokat, akik szívesen segítenek. Az egyikük főzhet és vigyázhat a szerettedre, amíg egy másikukkal sétálsz egyet. Negyedszer kér segítséget. Ha a család többi tagja nem veszi ki a részét a feladatokból, hívd össze őket és osszátok fel egymás között a teendőket. Ne fozd meg a többieket a bátortalanok bíztatásából és az erőtlenek felkarolásából eredő áldásoktól. Ötödször ügyelj az én idődre. Könnyű minden percet betáblázni, míg végül magadra semmi nem marad. Ne ess ebbe a hibába. Keresd valamit, ami feltölt, olvas, imádkozz, sportolj, élvezd az egyedüllétet, és ütemezd is be a naptáradba, máskülönben nem lesz belőle semmi.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában az 5. parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallják Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztortól.
2: Amikor a lelkiismereti kérdésről van szó, hogy akkor bocsánat, most ezt tegyem vagy ne tegyem, akkor arra tanít, hogy Istennek kell inkább engednem, mint így az embereknek. Szóval ami legfontosabb számomra itt most ebből a kérdésből, hogy miért van kiterjesztve. Azért van kiterjesztve, mert Isten így gondolta, hogy rajtuk keresztül is vezet, de meg kell tudnom különböztetni az Isten szerinti vezetőt, meg az emberek szerinti vezetőt. Mert nagyon fontos, hogy a Saul esete is, akkor gyorsan befejezem, gyorsan választ, mert már biztos sokat beszélek, hogy Saul esetében ugye azt mondták, hogy egy olyan vezetőt kérünk, aki a mi harcainkat harcolja, nem az Istennek a harcát harcolja, hanem a mi harcainkat harcolja, és akkor látjuk, hogy hova vezetett, hogy állandó viszály volt, egymást üldözték, nem tudom, hogy erről szól a Sámuelnek az első könyve, hogy valami nagyon-nagyon nehéz helyzet alakul ki. Tehát ki az Isten szerinti vezető, és ki az, aki nem. Tehát, hogy aki az Isten szerinti vezető, annak engedelmességgel tartozom, az olyan nekem, mint az apám meg az anyám, de aki nem az Isten szerinti vezető, azt távolról nézem, aztán hát kérhet sok minden, de én nem fogok engedelmeskedni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben az 5. parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallják Dezső Attila sátorai a újhelyi református lelkipásztortól, a beszélgető társa Jászter Beáta.
2: Mit akar Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy szüleimnek és valamennyi előjárómnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak, minden jó tanításuknak és büntetésüknek magamat illő engedelmességgel alávessem, s az ő vétkeik és szeszélyeik iránt is türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni. Így szól a 104. kérdés felelet a Heidelbergi KT-ban. Milyen érdekes, hogy az 5. parancsolatban az apa és az anya szerepel. Itt viszont azt is olvassuk, hogy az előjáróknak is. Hogyan értsük ezt?
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Érdekes az, hogy a Heidelbergi KT-ban az 5. parancsolathoz csak egyetlen egy KT-kérdés van. De hát ez annyira masszív, hogy szinte nagyon sok minden benne van. Én azt látom, hogy tudatosan lép túl a szülők iránti tisztelet kérdésén. Valahol azt látom, hogy hogy minden Istentől rendelt tekintélyre terjeszti ki a KT a szülők tiszteletét. Ugye a reformátori értelmezés szerint a parancsolat mélyebb üzenete az nem csak az, hogy megőrizzük a családnak a rendjét, tehát hogy legyen apám, anyám, és akkor hogy hozzájuk hogy kell viszonyulnom, hanem az Isten teremtett és fenntartó rendjének a tisztelete, a tiszteletben tartása, inkább így mondom, legyen előttünk. Fel kell ismerni egy hívő embernek, egy reformátusnak, egy katolikusnak is, hogy az Isten gyakran az emberi eszközökön, nagyon sokszor előjárókon, vezetőkön keresztül próbál minket egy kicsikét tovább vinni a hitnek az útján, és ezért én úgy látom, hogy a szülők mellett ide veszi a KT, akár a lelki pásztorokat, akár a tanítókat, az egyházi hatóságokat, vagy felsőbb vezetőket, a világi vezetőket, és hát minden olyan szemét, akit Isten a közösség javára rendel különféle szolgálatokra. Szóval a KT az azért nagyon fontos, hogy világossá tegyük, hogy azért nem minden hatalommal rendelkezőnek ad isteni tekintélyt, és én azt gondolom, hogy itt nagyon sokszor elcsúsznak a keresztények, mert azt mondják, hogy na, hát őt megválasztották ide meg oda, akkor innentől kezdve csúsznom, másznom kell előtte, mert ő az én előjárom, felső vezetőm, nem tudom, nem. Tehát a vezető tekintély az a Szentírás felfogásából adódó, nem önmagából fakad, nem attól tekintélyes, mert van valami tekintélyt viselő címe, hanem abból, hogy szolgálja-e az Isten rendjét. Ugye egy keresztény ember számára az a legfontosabb, hogy az Úr országát építi-e azzal a hatalommal, képesítéssel, bármivel, amit őt megkapta. Tehát az akaratát, az Isten akaratát viszi-e véghez, úgy, mint ennek az eszköze. Tehát a Szentírás számos példát fel tud soroltatni, mikor a hatalom birtoklásával kikövetelték a tiszteletet és az engedelmességet. Nagyon sok esetben látták, hogy hát azért ez messze nem az Isten országát építő valaki. Egy példa jut rögtön eszembe, Jezabel királynő, Ahábnak a felesége, hát hatalmas befolyással rendelkezik, ugye hát tulajdonképpen ő hordja a nadrágot otthon, a férjét is leuralja, óránál fogva vezeti, stb. Hát a népnek is az életében ugye az Asera meg a Baál tiszteletet nagyon magas szintre viszi. Lehetett engedelmeskedni Jezabelnek, de nem mindenben. Nem Isten iránti hűséget, hanem az Istentől való elszakadást vitte ez a Jezabel, és éppen ezért nagyon fontos volt az, hogy hát akkor itt különbséget kellett volna tenni. Sajnos a nép ezt nem tette, mert ő is beleesett abba a hibába, hogy na hát, nincsen hatalom csak az Istentől. És ezért a hívő embernek az engedelmessége az KT szerint is soha nem lehet feltétlen, soha nem lehet korlátlan. Mindig kritika alá kell helyezni, kritikus szemlélettel kell nézni egy vezetőnek az életét, meg a dolgait, meg a mondatait, meg a tetteit, és amikor az emberi tekintély Isten ígéjével kerül szembe, hát akkor érvényes az apostoli elv, hogy hát az Istennek kell inkább engedelmeskedni sem, mint az embereknek. Tehát a reformáció korában azért ennek a megkülönböztetésnek, hogy Isten szerinti vagy nem Isten szerinti vezető, ennek különösen is fontos jelentősége volt, hiszen a középkor az még az a világ volt, ahol az egyházi hatalom, meg az állami hatalom is abszolút engedelmességet követelt. Tehát, hogy ez a szubordinális, ez az egymás alá fölé rendeltségi helyzet, ez a hűbéri viszony, ez nagyon erőteljesen megkövetelte a feltétlen engedelmességet. Most a reformátorok azért hangsúlyozták azt, hogy vannak fejedelmek, vannak, mit tudom én, városi tanács tagjai, szülők, tanítók, lelkipásztorok, de mindezek fölött ott áll a legnagyobb tekintély, az Úr Jézus Krisztusnak a tekintélye. Hát innentől kezdve egy református ember nem csúszhat, mászhat senki előtt. Egyetlen egy ember előtt sem. És amikor a lelkiismereti kérdésről van szó, hogy akkor, bocsánat, most ezt tegyem, vagy ne tegyem, akkor arra tanít, hogy Istennek kell inkább engednem, mint így az embereknek. Szóval, ami legfontosabb számomra itt most ebből a kérdésből, hogy miért van kiterjesztve. Azért van kiterjesztve, mert Isten így gondolta, hogy rajtuk keresztül is vezet, de meg kell tudnom különböztetni az Isten szerinti vezetőt, meg az emberek szerinti vezetőt, mert nagyon fontos, hogy a Saul esete is, akkor gyorsan befejezem, hogy gyorsan választ, mert már biztos sokat beszélek, hogy Saul esetében ugye azt mondták, hogy egy olyan vezetőt kérünk, aki a mi harcainkat harcolja, nem az Istennek a harcát harcolja, hanem a mi harcainkat harcolja, és akkor látjuk, hogy hova vezetett, hogy állandó viszály volt, egymást üldözték, nem tudom, hogy erről szól a Sámuelnek az első könyve, hogy valami nagyon-nagyon nehéz helyzet alakul ki. Tehát ki az Isten szerinti vezető, és ki az, aki nem. Tehát, hogy aki az Isten szerinti vezető, annak engedelmességgel tartozom, az olyan nekem, mint az apám meg az anyám, de aki nem az Isten szerinti vezető, azt távolról nézem, aztán hát kérhet sok minden, de én nem fogok engedelmeskedni.
2: Tehát akkor nem minden vezetőnek kell engedelmeskedni. Mikor nem kell engedelmeskedni, és kik azok, akiknek nem kell engedelmeskedni?
3: Igen. Hát jó fele indulunk el. Hát Calvin János az institúcióban világosan tanítja azt, hogy azért a keresztény ember azért engedelmességgel tartozik az Istentől rendelt felsőbbségnek, és akkor hát megint hangsúlyozom, hogy az Istentől rendelt felsőbbségnek, de hozzáteszi, amit mi már úgy ismerünk csak, hogy mint ilyen ellenállási záradék, hogy ha az emberi tekintély az Isten parancsával szembe kerül, akkor a hívő embernek nemet kell tudni mondani a vezetőnek a kérésére. Istennek kell inkább engedelmeskedni. Tehát megint csak ott vagyunk, hogy mikor nem kell engedelmeskednem, akkor, hogy ha felfogtam azt, hogy bocsánat, nem korlátlan és nem kritikátlan és nem szolgai engedelmesség az, amit az Isten tőlem kér, akkor, amikor a vezetőimet elém állítja. Tehát a földi hatalom csak addig jogos, Calvin tanítása szerint, amíg az Isten rendjét szolgálja, amíg az Isten országát szolgálja, amíg a lelki épülést szolgálja, és amikor a hatalom elkezd visszaélni a lehetőségeivel, az eszközkészleteivel és mindennel, és bár lehet, hogy nem akar konkrétan bűnre csábítani, de egyébként pedig a bűnös helyzetek kialakulását támogatja, vagy segíti elő, akkor a keresztény embernek nemet kell mondani az ilyen vezetőre, és az ilyen vezetőnek az attitűdjére. Például nagyon gyakorlatban, ha az én szüleim, vagy nagyszüleim, vagy nagybátyám, nem tudom, hogy olyat kér tőlem, hogy tagadjam meg a hitemet, hogy forduljak el Krisztustól, hogy ne menjek ma annyit a templomba, nem kell már ezt annyira komolyan venni, menjünk inkább fürdeni, mert most itt van a jó nyár, ne építsd az Isten országát, ezt nem mondja így gyakran ki, de olyan lehetőséget teremt, hogy figyelj, én csak vasárnap érek rá, hát döntsél, hogy akkor az Isten vagy én. És akkor a válasz, hogy akkor az Isten, majd elmegyünk fürdeni hétfőn, vagy mit, megeszünk egy lángost, akkor jövő héten, vagy amikor jobban ráérsz, de az Úr napja az Úré. Vagy, hogyha egy lelki vezető mondjuk a saját tekintélyét az Isten igéje fölé helyezi, és feltétlen engedelmességet kér, hogy én vagyok fölötted, én mondom meg, akkor ott megint csak lehet mondani, hogy köszönöm, eddig tudtál vezetni, sajnos méltatlanná váltál arra ezzel, hogy az én lelki vezetőm legyél, úgyhogy sajnos akkor én most innen kiléptem. vagy a munkahelyi vezető, amikor hazugságra kényszerít, lopásra, csalásra kényszerít, mert a papír mindent elbír. Amikor ilyen tisztességtelen dolgokat kérnek tőlünk, vagy akarnak rávenni, akkor lehet azt mondani, hogy rendben van, én ezt nem. Ha ki is rúgtok, én ezt nem vállalom. Vagy ellene kell állnunk akkor is, amikor egy világi vezető vagy egy egyházi vezető a pozíciójával visszaélve megaláz, akár egy négy szem közti interakcióban, egy beszélgetésben, vagy akár mások előtt megaláz, megfélemlít, vagy zsarol, vagy fenyeget, vagy lelkiismereteleni dolgokra próbál rávenni. Amikor ezt tapasztaljuk valakitől, az az ember megszűnt vezetőnek lenni a Biblia értelmében. Ő ott műsorozhat, meg ő ott előadhatja magát, de ez nagyon messze áll az Isten dolgaitól, és ilyenkor igenis fel kell állni, és azt mondani, hogy nem. Aztán ellent kell állnunk akkor is, hogyha mondjuk egy állami hatalom olyan parancsot ad, hogy nyíltan szembeforduljunk az Isten kijelentett igéjével. Itt lehet sok mindent idevenni, nem akarok itt most példákat mondani, de ami ellenkezik az Isten kijelentett szavával, és ha az állam tőlem olyat kér, akkor kötelességem felállni, és azt mondani, hogy nem, ez nem egyeztethető össze azzal, amit az Isten tőlem kér. Vagy amikor megtiltják, beszűkítik az Isten igének a hirdetésének a lehetőségét, a Krisztus nevének a megvallását, akkor megint csak, ugye a 47-es nagy, 1947-es nagy változásukor a hit és erkölcstant kivezették az iskolákból, addig benne volt. És miután ezt kivezették, többen is felszólaltak, mert ez volt az egyháznak a status confessionis, tehát mindig fel kell szólalni olyan helyzetek ellen, amikor szeretnéd hirdetni az evangéliumot, így szemben nem engedik. Aztán, hogyha olyan dolgokra köteleznek bennünket, mondjuk, hogy mit tudom én, egy ártatlan embernek mondjuk kárt okozzunk, vagy igazságtalanul kiközösítsük, bántsuk, kicsináljuk, akkor ez megint csak az Isten igének az ellene megy, és akkor itt, akkor nem kell engedelmeskednem ennek az egésznek. Tehát, hogy arra is nemet kell mondjak, hogyha egy hatalmon levő ember, és azt hiszem, hogy ebben megint nagyon sokan elhasalunk, amikor egy hatalmon lévő vezető önmagát ünnepelteti, vagy amikor egy lelki vezető elvárja, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsék őt itt és itt, amikor elvárja, hogy mindenhová őt hívják, amikor elvár egy csomó mindent, ez mindig az idegen lélek, amit nekünk a lelkek megkülönböztetésének az ajándékával fel kell ismernünk, ez az idegen lélek, amelyik az Istennek kijáró tiszteletet és hódolatot magának szeretné. Itt kezdődik, ugye nem is gondolnánk bele, hogy ez most ez. Nagyon fontos tehát, hogy a kálvini tanítás szerint észnél legyünk, mert hát tudatlanul is, meg így naivan is, hízelgésből, meg számításból is vétkezhetünk az ötödik parancsolat ellen, ahogyan a vezetőinkhez viszonyulunk. Tehát számomra csak addig vezető valaki, ameddig a hitemben megerősít, csak addig vezető valaki, ameddig az Isten országát építi, amíg a békességet, amíg a nyugalmamat munkája. Abban a pillanatban, ahogy én az Isten igével ellentétes dolgot látok, számomra ő megszűnt vezetőnek lenni. Lehet, hogy hivatalban fölöttem van, lehet, hogy állami rendek szerint fölöttem van, bárhogy lehet fölöttem, de sajnos lelki értelemben nem tudok rá úgy tekinteni, ellenállok. Aztán, ha jót tesz, akkor igenis engedelmeskedem, stb., de addig, ameddig ő meg nem tér ebből a fajta vezetési stílusából, addig sajnos nem vezető.
2: A Káti abban is segítségünkre van, hogy hogyan engedelmeskedjünk. Akkor most egy kicsit fordítsuk ezt le, és mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi a válasza a Kátinak az engedelmességre, illetve a hogyanra, mit jelent ez a gyakorlatban?
3: Na hát remélem akkor eddig sikerült legalább annyit átadni, hogy kritikusan mindig a Szentírás mérlegén megvizsgálom, hogy amit akár a szüleim, vagy a lelkivezetőim, a tanítóim, vagy a mindenféle elöljáróim kérnek tőlem, az összhangban van-e az Isten igéjével. Az engedelmességünket az mindig úgy gyakoroljuk, minthogyha maga az Úr kérte volna tőlünk, hogyha ez az Isten igével összeegyeztethető. Tehát nem ilyen 80%-ban összeegyeztethető, nem, hanem ha ez tényleg 100%-ig biblikus, amit tőlem kérnek, akkor annak engedelmeskedek. Hogyha csak, mit tudom én, 80%-ban biblikus, 20%-ban, akkor egy kicsi méreg is elég ahhoz, hogy aztán hatalmas nagy félresiklások legyenek. Valahogy a heideggeri KT az engedelmességet három jelzővel próbálja visszaadni, azt mondja, hogy tisztelettel, szeretettel és hűséggel végezzem ilyenkor a feladatomat. Mit jelent tisztelettel engedelmeskedni? Hát elismerem azt, hogy Istentől kapta az a másik a felelősségét. És innentől kezdve én tisztelettel beszélek róla. Nem beszélek róla megvetően, nem gúnyolom ki, nem rombolom a tekintélyét különféle pletykákkal, nem rombolom különféle rosszindulatú kritikákkal, meg állandó rugódozásokkal, morgolódásokkal, hanem amikor mondjuk nem értek vele egyet, mert lesznek ilyen dolgok, hogy hát figyelj, én ezt máshogy csinálnám, nem értek vele egyet, vagy amikor hibázik, elront valamit, akkor nem azzal kezdem, na én megmondtam, hanem próbálom megőrizni az ő önmaga előtti önbecsülését is, meg az ő vezetői státuszát a szívemben. Tehát, hogy a tisztelet az nem a vezető személyes érdemeinek szól elsőrenden, hanem annak az Istentől kialakított rendnek, amiben őt elöljáróvá tette az Isten. Tehát, hogy én nem a vezetőt tisztelem, hanem a renden keresztül az Isten tisztelem. Ő egy eszköz az Isten rendjében. Tehát, hogy nem jár neki külön tisztelet. Tehát egy eszköz. Aztán szeretettel engedelmeskedni, az azt jelenti, hogy hát én nem csak végrehajtom mondjuk a feladatokat, mint valami robot, hogy jó, hát ezt kell csinálni, ezt csinálom, hát azt kell csinálni, akkor azt csinálom, ha ide tesznek, itt vagyok, oda tesznek, ott vagyok, nem, hanem belülről, mint egy Isten tiszteleti formaként jó szívvel végzem. És innentől kezdve, amikor azt mondom, hogy szeretettel, akkor igyekszem nem ellenségként kezelni azt az elöljárót, hanem olyan emberként, akire Isten terheket és felelősséget is rakott. És azáltal, hogyha magunkat nézzük, hogy milyen nehéz terheket vinni, milyen nehéz felelősséget hordozni, akkor egy vezetőre ez többszörösen is érvényes, akkor imádkozom érte, ezt is jelenti, hogy szeretetben engedelmeskedem, és hát igyekszem megérteni a szándékát, mögé nézni, és mondjam így, hogy próbálok együtt működni vele mindaddig, újra hangsúlyozom, ameddig ez igei, ameddig a Szentírása alapszik, és hát a békességet igyekszem kimunkálni vele kapcsolatosan. Pál apostol mondja, hogy minden emberei éljetek békességben, ugye, hogy hát akivel lehet, vannak a vezetők, akikkel nem lehet békességben élni, mert ők ugye hát csinálják a dolgaikat, de a szeretetben engedelmeskedni azt jelenti, hogy nem csak végrehajtom, hanem a szívem benne van. És a hűséggel engedelmeskedni, ez a Kátinak a harmadik tétele, ez meg azt jelenti, hogy hát megbízható vagyok, és maradok akkor is, amikor senki nem ellenőrzi a munkámat. Tehát magyarul nem csak addig szolgálok odaadóan, amíg a nagy plénum látja, addig, amíg mondjuk elismerést kapok, meg dicséretet, jaj, de ügyes, jaj, de fantasztikus, látod, hogy összeszedte ezt is, meg azt is, hanem amikor nincs kedvem hozzá, akkor is hűséges maradok. És innentől kezdve ez a hűséggel engedelmeskedni, ez kitartást, becsületet és hát ilyen állhatatosságot is kér az embertől, hogy a rád bízott feladatokat, rád bízott kincset őrizd meg, munkád, foglalkozz vele. De ahogyan megint csak mondom, nem jelent ez vak engedelmességet. Tehát azért a tisztelet, a szeretet, a hűség az nem jár mindenkinek. Ez nem egy automatikus dolog. Szokták mondani, hogy a tiszteletet ki kell érdemelni. A szeretetet nagyon sok esetben, főleg az édesanyai szeretet az magától van, az feltétel nélküli. De az apai szeretetet nagyon sokszor ki kell érdemelni. És a hűség azt meg nem adjuk akárkinek. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon komoly értékrendbeli egyezésre van szükség. Mindig azzal a kritikus szemmel kell nézni, amikor kérnek tőlünk valamit, hogy bocsánat, ez benne van-e az én Bibliámban? Egyeztethető-e az Istennel? És amikor így engedelmeskedünk, akkor valójában már nem az embereknek szolgálunk. És azt hiszem, hogy itt van a kulcsa ennek a KT-nak, hogy a Pál apostol a Kolossi levélben mondja azt, hogy bármit tesztek, lélekből tegyétek, mint akik az Úrnak, és nem az embereknek teszitek, vagy nem az embereknek szolgáltok. Tehát tisztelettel, szeretettel, hűséggel csak az Istennek lehet szolgálni. És azt, hogy ez milyen emberen keresztül, vagy milyen eszközön keresztül jön, az már mellékes dolog.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk rövidesen folytatódik.
4: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons lancé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse,

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk az 5. parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát Dezső Attila Sátoraljá újhelyi református lelkipásztorral. Beszélgető társa továbbra is Jászter Beáta.
2: Az engedelmességhez hozzátartozik a tanítás, meg a fenyítés. A tanítást azt értjük. De azért ez a fenyítés egy érdekes szó, mert ilyenkor sok mindenre gondolunk, de nyilván nem olyan fenyítésről van szó, mint amire mi első hallásra asszociálunk.
3: Hát igen, hát megint csak azt kell mondjam, ugye, hogy a K.T. azt mondja, hogy minden jó tanításuknak és büntetésüknek magamat illő engedelmességgel alávessem. Nagyon fontos, hogy az a jó szó, az a tanításra és a büntetésre is vonatkozik. Tehát nem úgy van, hogy minden jó tanításukra vesző, és mindenféle büntetésükre engedelmességgel alávessem magamat, nem így van, hanem a K.T. világossá teszi, hogy az engedelmesség nem vakengedelmesség, tehát az én kritikámnak a velem szemben tanúsított magatartásukat is, mondjam így, hogy vizsgálnia kell. Mi a jó tanítás? Ugye nem minden tanács jó. Még akkor se, hogyha tekintélyes embertől születik. Ez az influencer világnak egy nagyon nagy veszélye, amikor kritika nélkül azért, mert ő azt mondta, meg 10.200 követője van, akkor én leszek a 1201-edik, és akkor innentől kezdve bármit mond, az úgy van, jó? Tehát ez a bálvány. A jó tanítás az, ami Isten akaratára mutat rá. Jó tanítás az, ami az igazságot és a szeretetet szolgálja. Tehát egy ilyen áskálódás, egy ilyen gyűlölködés, egy ilyen tintsuk ki, innen az nem az Isten akarat. A jó tanítás az engem előre segít, hogy növekedjek a hitben, a bölcsességben, érett keresztény legyek, az Isten dolgában mondjam. Itt szoktam mondani az egyik ismerősöm, hogy még zöldöves vagyok, akkor feketeöves legyek. Tehát, hogy többet tudjanak rám bízni, hogy a kevésen hű legyek, akkor mindig az Isten tudjon számítani rám. A jó tanítás az mindig véd a bűntől, meg a rossz döntésektől is. De nem úgy, hogy mikor már elkövetted a rosszat, akkor utánad jön, és akkor azt mondja, na, most úgy megbüntetlek, mint a húzat, mert egyébként pedig mi az, hogy nem, hanem elé szalad. Egy jó vezető elé szalad, hogy figyelj, itt van egy buktató, erre figyelj, nehogy baj legyen belőle, előre siet és segít. És mindig a közösségnek a javát munkája úgy, hogy az ember a felelősségét érzi benne, hogy nem egy ilyen robotka vagyok, akit beprogramoztak. Nagyon gyakorlati módon, mit tudom én, hogyha a szülő becsületességre nevel, akkor az egy jó tanítás, hogyha a lelkipásztor az Isten igének a hűséges hirdetője, tehát a lelkész arra törekszik, hogy hűségesen hirdessem az Úrral a szavát, vagy amikor a tanár a szorgalomra ösztönöz az iskolában, akkor ezek mind jó tanítások. Vagy amikor a munkai vezető azt mondja, hogy hát rád bízom ezt, de mostantól kezdve ezért te leszel a felelős. Tehát, hogy onnantól kezdve ezért te felelsz. Itt már akkor viselni kell majd a következménye. Ez egy nagyon jó tanítás. Mindig a mérce a Szentírás. És hát mi a lényeg, hogy jó vagy jogos feddésről is kellene, hogy beszéljünk, ugye? A jogos feddés soha nem alázza meg a másikat. Ez az egy alapvető dolog van. Tehát megfedhetnek engem, szólhatnak nekem, szóban is mindenhogy, de a javamat kell, hogy szolgálja. Ez az Isten szerint, erről beszél a K.T. Minden, amit ebben a síralomvölgyben rám bocsát, az én javamat kell, hogy szolgálja. Ha az én vezetőm nem a javamat akarja szolgálni, hanem engem ki akar csinálni, vagy engem meg akar alázni, vagy engem el akar tiporni, akkor sajnos vétkezik az Isten ellen, és vétkezik az ember ellen. Akkor ő hiába akarja nekem mondani, hogy így szeressük egymást, mert akkor ez más. Tehát a jogos feddésnek van az ige szerint három ismertető jele. Az egyik az, hogy igazságos, mert a valóságos hibára mutat rá, a vétekre mutat rá. El tudja mondani, hogy figyelj, tudod, hogy nagyon szeretlek, de sajnos ezt és ezt most nem jól csináltad. És szeretném mondani neked, hogy a Bibliában itt és itt van erre példa, hogy látod, ott is Isten nem nézte el, ne haragudj, de sajnos én sem hallgathatok, muszáj, hogy szóljak, de ezt lehet szeretettel elmondani, nem dühöngve, üvöltve, hanem szeretettel, igazságos. A feddés igazságos, az egy következménye valaminek. Aztán arányos a feddés, a bibliai bizonyságtétel alapján nem lehet túlzó és nem lehet megalázó egy feddés. És hát ami nagyon fontos, amit már kicsit az előbb is érintettünk, hogy építő szándékúnak kell lenni, mert a helyreállást kell, hogy kimunkálja, a növekedést kell, hogy kimunkálja, a gyógyulást kell, hogy kimunkálja. Ha ezek nem felelnek meg, akkor a feddés az egy ördögi dolog, akkor az nem az Istentől jön, akkor annak ellene kell álljak, hogy hát ne haragudjál, de biztos, hogy nem. Szóval amikor a szülő figyelmezteti a gyerekét a helytelen viselkedésre, amikor egy lelkipásztor inti a gyülekezeti tagokat, hogy tudjátok, testvérek, óvatosan, vagy amikor egy tanár számon kéri a mulasztást, vagy amikor egy főnök azt mondja, hogy figyelj, itt hibáztál, ilyen és ilyen károkat okozott ez a hiba a cégnek, akkor ez Isten nevelő szándéka, akkor ez egy helyes, jogos, igazságos feddés. És ezeknek igenis alá kell vessük magunkat, de ez alázatot kíván azért az embertől, és hát mi emberi reakcióink szerint rögtön védekezünk, rögtön magyarázkodunk, hogy megsértődünk, hogy na, persze, mert a másiknak nem mondta, csak nekem mondja. Tehát az a bölcs ember az azonnal felismeri, hogy az Isten sokszor mások szaván keresztül végzi el a tanításunkat és a feddésünket. De hát azért itt is hangsúlyozok, hogy nem minden feddés jogos. Megint csak mondom, a megalázó, az igazságtalan, az önkényes, a bűnre kényszerítő követeléseknek nem kell engedelmeskednünk. Tehát a hatalmával visszaélő vezető az mindig túllép az Istentől kapott küldetésnek a határain, és innentől kezdve nem az Isten eszköze, hanem az ördög eszköze. És akkor innentől kezdve az az ige jön, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol. Igenis, ha Péterre ki lehetett ezt mondani, akkor a vezetőkre is ki lehet mondani. Távozz tőlem, Sátán, térj meg.
2: Van itt egy nagyon érdekes szövegrész. Azt mondja, hogy az ő vétkeik és szeszélyeik iránt is türelmes legyek. Uh-huh. Vétkek, szeszélyek, uh-huh. Türelem. Hogyan értsük ezt, a Káténak ezt a kitételét?
3: Ez biztos, hogy van

0: kérdéseit imádságban, meg az ige világosságában igyekszik meghozni, és, az, és bibliai igékkel támasztja alá, hogy én azért döntöttem így, mert, de mégis időnként mondjuk, mondjam így, hogy megmutatkoznak az emberi korlátok, meg a hiányosságai, meg a vezető kompetenciáknak a gyengeségei, akkor ebben az esetben meg kell, hogy jelenjen a keresztényi türelem. Hogy Isten oda tette, de még neki még fejlődni kell, neki még be kell tanulnia ehhez a vezetéshez, és lehet, hogy neki az 5 év nem elég, lehet, hogy tudom én 10 év se elég, hát majd csak betanul már szegénykém, hát most na. Tehát a türelem azt nem azt jelenti azért, és ezt megint csak fontos tisztázni, hogy akkor a hibákat jónak nevezük, hogy a rosszra azt mondjuk, hogy jó, a jóra azt mondjuk, hogy rossz, meg az se jelenti a türelem, hogy akkor mindennel egyet kell értsünk. Ahogyan hangsúlyoztuk, nem jelent vakengedelmességet, nem jelenti azt sem, hogy velem akármit meg lehet csinálni. A türelem azt jelenti, hogy emlékszem arra, hogy hát én is kegyelemből élő ember vagyok, a vezetőmnek is ugyanerre a kegyelemre van szüksége, tehát ebben nagyon hasonlítunk egymásra. Mit tegyünk olyankor, amikor hát ilyen szeszélyes, meg nehezen elhordozható főnökünk van? Hát először is szerintem ezzel kéne kezdeni, hogy imádkozzunk rendszeresen és konkrét dolgokért a vezetőért. Vegyük tudomásul, hogy az ő terhe az tényleg sokszor sokkal nagyobb, mint amennyi kívülről látunk. Vannak olyan vezetők, akik állandóan ilyen a hattyú halálát játsszák, hogy ő neki mennyit kell dolgozni, és hogy már mindjárt megbolondul, meg mennyire nem bírja tovább, és vannak olyan vezetők, akiken csak azt látjuk, hogy fárad, hogy roskad, hogy esetleg nincs mindenre ideje, hogy állandóan rohan, nem tudom, tehát hogy igenis kell imádkozni a vezetőkét. Pál apostol elmondja, hogy az Isten szerinti vezetőre imádkozzatok, meg hát az államért is. Tehát törekedjünk arra, hogy értsük meg, hogy milyen helyzetben volt, miért úgy reagált, miért azt mondta, mielőtt elkezdenénk ítélkezni, akkor képzeljük bele magunkat a helyzetébe. Ez is a türelemnek a része, hogy gyors vagyok a hallásra, és késedelmes a szólásra. Tehát először is meghallgatom, hogy honnan jön ez az egész. Aztán, hogyha szükséges, akkor hát a bibliai fegyelmezés módját vegyem, hogy akkor először nincsen meg 4 szem közt. Hogy tudod, azért itt gond van. Aztán, ha nem, akkor magam mellé veszek még valakit, és megintem, akkor most már 6 szem közt, és aztán így megyek tovább. Fel lehet ajánlani a segítségünket, a támogatást, az együttérzést, ugyanakkor azért ez azt is feltételezi, hogy én viszont akkor éljek hiteles életet, mert én nekem is ajánlották már fel úgy a segítségüket, hogy azt mondtam, na édes Jóisten, csak az ne. Csak ő ne jöjjön, mert na, egy hiteltelen ember nem magyarázzon itt. Tehát mikor türelemmel vagyunk valaki iránt, akkor időt adunk neki, hogy tanuljon, hogy korrigálja a dolgát, hogy majd összeszedje magát, és mindenképpen a türelemhez hozzátartozik az, hogy de a jóra tekintek, hogy lehet, hogy ezt és ezt elkövette, ebben és ebben rigolyás, szeszélyes, mit tudom én, de azt senki nem vitathatja el, hogy ezt és ezt a jót megtette, hogy Isten rajta keresztül nagy dolgokat végzett, akár az én életemben is. Amit nagyon fontos szerintem, és akkor ez mondjuk így milyen zárásként ehhez a témához, hogy semmiképpen nem szabad azonosítanom a vezetőt a hibáival. Nem táplálhatok keserűséget, akkor se, hogyha mondjuk esetleg megfeddett, és az jogtalan volt, vagy nem tudom, ez azért vagyunk az Úr előtt, hogy akkor ezt a keserűséget kivessem magamból, hogy fel ne növekedjen nagy fává, és akkor gyűlöletté nehogy átalakuljon. És hát innentől kezdve megint csak ott vagyunk, hogy a türelem azt is jelenti, hogy akkor nem kezdem el kiteregetni a dolgait, hogy na, velem ezt csinálta, nekem ezt mondta, velem így volt, amúgy volt. A türelem az azt is jelenti, hogy akkor innentől kezdve nem akarok tökéletességet várni tőle. Én magam sem vagyok tökéletes. De hát akkor a vezetőm hogy legyen az, ugye? Tehát ne legyen már 2 mérce közöttünk. És mellette a türelem, mert tulajdonképpen talán az építheti, hogy felette is és fölöttem is ott van a Krisztus. Akiben mi egyek lehetünk, aki miatt mind a ketten keresztjének vagyunk. És azt hiszem, hogy emiatt lehetek türelmes fele, hogy az a Krisztus, aki bennem munkálkodik, át benne is fog.
1: Nagyon fontos a Káténak az utolsó mondata. Isten az ő kezük által akar vezetni. Így tekintsünk akkor a vezetőinkre? Uh-huh. Ez a legfontosabb? Uh-huh. És akkor minden, amit előtte ír a Káté, új értelmet nyer?
0: Uh-huh. Hát igen, a keresztény vezetőkre, az Isten szerinti vezetőkre tekintek így, hogy rajtuk keresztül akar bennünket vezetni. Akkor tulajdonképpen, amikor ők szólnak, akkor olyan, mint a Isten szólna. mint hogyha Isten szólna általunk, ugye mondja is az apostol. Fel lehet ismerni rajtuk keresztül az Isten gondviselő kezének a munkáját. Nagyon fontos, hogy az igen vezetők nem magukhoz akarják kötni az embereket.

0: hanem az Úristenhez vezetik, nem a saját akaratukat érvényesítik, hanem az Isten akaratát, nem a saját dicsőségüket építik, hanem az ő országát. Ezért innentől kezdve talán a vezetők számára nem kiváltság, hanem felelősség vezetőnek lenni. És innentől kezdve, amikor én látom, hogy ő felelős vezető akar lenni, akkor elfogadhatom ezt a teljeset. Tehát ez egy nagyon magasztos cél lenne, ha a vezetők, mindenki, bármilyen, aki csak egy ember fölé is odarendelt az Isten az ő országában, lelkészé, szülővé, presbiterré, mit tudom én, tanítóvá, egyházi világi vezetővé, akkor ez egy lehetőség arra, hogy megmutassam, hogy nekünk egy szerető, gondviselő, áldó Istenünk van, aki tárt karokkal vár mindenkit. Nagyon nagy ajándék, hogyha egyben mondjam így, hogy egy ilyen nagy felelősségérzet alakul ki az emberben, és akkor a szavai, a döntései, a példája, a szeretete az tulajdonképpen egy követendő dolog lesz, akkor ott vagyunk az Isten előtt. És hát az Isten szerinti vezetőnek talán újra és újra fel kell tenni a kérdést, hogy akik rám vannak bízva, közelebb kerülnek-e az Úrhoz? Növekednek-e a hitben, a reményben és a szeretetben? Megláthatják-e az én életemben a Krisztusnak a lelkületét? Tehát én azt gondolom, hogy a Heidelbergi KT így mondja, hogy az ő kezükön keresztül akar bennünket vezetni az Isten. Ezért a vezetők legnagyobb hivatása nem az, hogy tekintélyt szerezzenek maguknak, hanem hogy olyan emberekké váljanak, akikben keresztül bizalommal lehetek afelől, hogy az Isten rajtuk keresztül vezet engem, segít engem, nevel engem, fed engem teljes bizalommal, kitartással és hittel.
1: Köszönöm szépen a magyarázatot, imádkozzunk szüleinkért, előjáróinkért, vezetőinkért, hogy Krisztus munkálkodjon bennük, és Krisztus segítségével ők is a mennyei országot építsék, Isten országát építsék. Két hét múlva nagyon nehéz terepen fogunk gyalogolni, a 6. parancsolattal folytatjuk.
0: Így van, a leghosszabb parancsolattal ne ölj. És azt gondolom, hogy ennek lehet, hogy érdemes lenne vagy két alkalmat, három alkalmat is odaszánni, mert sokkal több mindenről szól ez, mint ahogy elsőre ezt olvassuk. Ízlelgessük ezt, illetve hát akkor kezdjünk el imádkozni valóban lelkipásztorainkért, presbitériumokért, lelkivezetőkért, az ország vezetőiért, hogy Isten szerinti vezetőink legyenek, és ahhoz, hogy kritikusan tudjunk feléjük fordulni, ahhoz meg kutassuk az írásokat, mert csak így tudjuk, hogy mi biblikus és mi nem. Addig is Isten áldjon mindenkit. Áldás, békesség!
2: Kedves hallgatóink, az imént az 5. parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallották Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól. A beszélgető társa Jászter Beáta volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd beszámolunk arról is, hogy a nyári melegben vonzó turista célpont lehet az erdő. Nagyon fontos, hogy felkészülten, tervezetten, megfelelő öltözetben, hasznos eszközökkel, elegendő itallal és táplálékkal vágjunk neki, mondjuk a zempléni hegyeknek. Erről beszélgetünk Novák Zoltán túravezetővel.
4: Semmiféleképpen sem szabad elindulni. Szukú nélkül. De vannak olyan rovarok, akik például fittyet hánynak, a szukora ilyennek, a bögölyfélék, vagy a nem tudom a nevét, a kis fekete légynek, amit én csak erdei szemtelenkének hívok, amelynek életcélja, hogy az ember szemébe repül, és nagyon meg tudja keseríteni a túrát. Erre egyébként van mechanikus védelem is, egy olyan sapka, ami szellőzik, és alá dugdosva a szemünk előtt néhány faág, ami távol tartja ezeket a bogarakat a szemünktől, de úgyhogy még látjuk is a területet. Szóval extrém dolog ilyenkor túrázni. A nyári meleg nem erre való. De, ha ki is mondtam a megoldást, ha már nyári melegről beszélünk, akkor nagyon korán kell föl a nap. Aki nagyon akar túrázni, és ahogy mondtad, romantikázni, hátára teszi a hátizsákot, nem érdekli, hogy izzad, akkor próbálja úgy megcsinálni, hogy mondjuk csillagtúraszerűen elfoglal egy szálláshelyet valamelyik zempléni településen, és akkor hajnalban napfelkelt előtt már elindul, és beér az erdőbe, mikor már nap felkel.
2: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületessé. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az időjárásról.
1: Adáskörzetünk nagy részén továbbra is tombol a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután beszámolunk arról is, hogy a nyári melegben vonzó turista célpont lehet az erdő. Nagyon fontos, hogy felkészülten, tervezetten, megfelelő öltözetben, hasznos eszközökkel, elegendő itallal és táplálékkal vágjunk neki, mondjuk a zempléni hegyeknek. Erről beszélgetünk Novák Zoltán túravezetővel.
2: Semmiféleképpen sem szabad elindulni. Szuku nélkül, de vannak olyan rovarok, akik például fittyet hánynak a szukorra, ilyennek a bögölyfélék, vagy a nem tudom a nevét, a kis fekete légynek, amit én csak erdei szemtelenkének hívok, amelynek élet célja, hogy az ember szemébe repül, és nagyon meg tudja keseríteni a túrát. Erre egyébként van mechanikus védelem is, egy olyan sapka, ami szellőzik, és alá dugdosva a szemünk előtt néhány faág, ami távol tartja ezeket a bogarakat a szemünktől, de úgyhogy még látjuk is a területet. Szóval extrém dolog ilyenkor túrázni. A nyári meleg nem erre való. De, ki is mondtam a megoldást, ha már nyári melegről beszélünk, akkor nagyon korán kell föl a nap. Aki nagyon akar túrázni, és ahogy mondtad, romantikázni, hátára teszi a hátizsákot, nem érdekli, hogy izzad, akkor próbálja úgy megcsinálni, hogy mondjuk csillagtúraszerűen elfoglal egy szálláshelyet valamelyik zempléni településen, és akkor hajnalban, napfelkelt előtt már elindul, és beér az erdőbe, amikor már napfelkel.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 27-e van, a Lászlók névnapja, de ma ünnepelnek Bársonyka, Dalia, Dalton, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda, Tordas, Tordos és Ulászló nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is, és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha belenézzünk a kalendáriumba, akkor látjuk, hogy ezen a napon történt 1192-ben, hogy szentté avatják első László magyar királyt. 1709-ben a poltavai ütközetben első Péter orosz cár megsemmisítő vereséget mért 12. Károly svéd király csapataira. 1929-ben, június 27-én a Bem József tábornok hamvai Törökországból szülővárosába Tarnóba szállító vonat megáll Budapesten. A főváros lakossága a Magyar Nemzeti Múzeum előtt tiszteleg Bemapó koporsója előtt. 1941. június 27-én 7 óra 10 perckor a hadiállapot bejelentése előtt csak nem 3 órával a veszprémi bombázó repülőosztály 2 százada, a sárga vihar és a buzogány válaszul az előző napi kassai incidensre bombatámadást hajt végre szovjet célpontok ellen. Bárdosi László miniszterelnök pedig bejelenti a parlamentben, hogy beállt a hadiállapot Magyarország és a Szovjetunió között. 1976. június 27-én német és palesztin terroristák eltérítik az Air France 139-es aténi járatát az ugandai Entebbe reptérre. Az egy héttel későbbi mentőakciót mai napig az izraeli fegyveres erők egyik legnagyobb sikereként tartják számon. 1983-ban a Magyar Nemzeti Bank forgalomba hozza az 1000 forintos címletű bankjegyet. 1989. június 27-én Horn Gyula magyar és Aloamok osztrák külügyminiszterek Sopronnál átvágják a vasfüggöny drótkerítését. 1989-ben Krassó György és 27 társa megalapítják a Magyar Októberpártot Budapesten, és 1995. június 27-én az Atlantis űrrepülőgép többek között két orosz űrhajossal a fedélzetén elindul a Mir űrállomáshoz.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Ez a mi nyelvünk csak bajnak van. Árpika mobiltelefont kapott. Tudom, manapság annak már nincsen hírértéke, hogy egy hatodik életévét éppen, hogy betöltött fiúcskának marok telefonja lesz. Árpikáiknál ez mégiscsak nagy esemény volt, mert a szülők kitartóan ellenálltak gyermekük kütyű vágyának egészen addig, míg egy nap Árpikának a zeneiskolában nyoma veszett. De hogy a történetet még előbbről kezdjem, Árpikát a szülei fáradtságot nem kímélve hordták be egy Kolozsvár környéki kisfaluból hetente kétszer hegedű órára és szolfézsa. A két óra között volt vagy 30 perc eltérés, és ráadásul Árpikának az egyik teremből a másikba az udvaron át kellett eljutnia, és ki tudja miért Árpikának ezt a távolságot nem akaródzott egyedül megtenni. Rettegett attól, hogy az anyja a hegedű órája alatt elszalad vásárolni, s nem ér vissza, mikor a vége lesz a zenélésnek, és akkor bizony neki egyedül kell nekivágnia a félelmetesen nagy útnak. Félreértés ne essék, nem Árpika tájékozódási képességével van gond. A gyerek szuperintelligens. Iskolába is már úgy ment, hogy olvasni és számolni tudott. A bajok gyökerét abban kell keresni, hogy Árpika felhőtlen kisgyermekkorát egy színmagyar faluban töltötte, most pedig itt Kolozsváron zenét egy román iskolában tanult. Arról senkinek sem beszél, hogy mi történt vele az udvaron, amikor egy kis időre magára maradt, csak hát legutóbb, mikor is az anyja késlekedni merészelt a zeneóra végeztével, Árpikát sehol nem találta. Az okítás befejeztével ugyanis tisztességgel elköszönt tanárjától, és egy másik terembe húzódott meg, így akarván elkerülni az udvari átkelést. A rémült édesanyja gyermeke eltűnése miatt mindenkit riasztotta az édesapától az igazgatóig, míg végül sorra járva a tantermeket a takarítónők segítségével, az egyikben rá nem akadt csemetéjére. Mondanom sem kell, hogy az édesapa már a frissen vásárolt mobiltelefonnal a kezében érkezett a helyszínre. Azóta Árpika rettentően boldog, mert hát azért mobiltelefon tulajdonosnak lenni egy ilyen méteren aluli csöpségnek nem akármilyen dolog. Árpika persze a kütyű kezelését percek alatt megtanulta, a továbbiakban pedig már ő olvassa el anyjának az SMS-eit. Szóval Árpikának van már telefonja, úgyhogy ezúttal az anyja a zeneóra alatti vásárláskor messzebbre merészkedett a szokottnál. Az asszony kezében a telekosár, kassa előtt áll a sor, a percmutató vészesen közeledik a kritikus időhöz, Árpika kezében egyszer csak csörög a telefon és megszólal a jól ismert hang. Hol vagy, kisfiam? Itt állok az udvaron, mondja halkan a gyerek, és az arcomat a falnak szorítom. Na de miért? Kérdezi rémülten a jó anya. Hát, hogy ne lássak senkit, mert akkor nagyon félek. De hát, miért nem mész szolfézs órára? Túl sok itt az udvaron a gyerek, és én senkit se értek, szepegi a gyermek. A további elcsukló szófoszlányokat már az anyja se érti. Mit is tehet ilyenkor a jó szülő? Hagyja a kosarat és a sort, és rohan, hogy bátorságot öntsön gyermekébe. Szaladt az anya is, azután egyszer csak lassítani kezdett, mert elbizonytalanodott. Ő eddig nem titkolt büszkeséggel csepegtette gyermeke lelkébe magyarsága másságát, de arra nem gondolt, hogy már ilyen korán kóstolót kap csemetéje a kisebbségi sors keserű poharából. A nemzetközi hírek szerint Kolozsváron példaértékű a multikulturalitás. De félfüllel az is eljutott hozzá, hogy az egyik egyházban az édesanyák arról tanácskoztak, mit lehetne tenni, hogy gyermekeik a másságuk miatt ne legyenek folyvást az iskolai erőszak áldozatai. Mert bizony az az igazság, írják az újságok vagy tagadják, hogy a többségiek egyre gyakrabban verik, csúfolják a magyar gyerekeket a vegyes iskolákban. Felvetődött benne az is, hogy legközelebb talán majd neki is gásprét kell Árpikának iskolába menet venni. Egyáltalán meddig tudja őt megvédeni? Vagy ő tévedett a nevelésével? A nyelvészek azt mondják, hogy a legfontosabb az anyanyelvi fejlesztés, hogy a gyermeknek kialakulhasson és megerősödjön az artikulációs bázisa. Azután lehet a másik nyelvet kezdeni. El is kezdték a románt az iskolában, és ő szigorúan ki is kérdezi a gyereket. Csak hát az idegen nyelv neki. Papnő papné létére teljesen eszköztelennek érezte magát abban, hogy megértesse gyermekével, nem Isten csapása rajta az, hogy miközben a bölcsőjét ringatták, magyarul énekeltek neki. Ez egy nagyon tehetséges, de túlságosan érzékeny fiú, aki már is többet tud a világról, mint kellene. Árpika ugyanis csak a nagyanyjának árulta a legújabb felismerését, amikor egy délután hozzáfordult.
Te mama, mondok én neked valamit, nekünk ez mi nyelvünk csak itt a mi falunkban jó. De máshol csak bajt hoz ránk. Árpika annál intelligensebb, hogy ilyesmivel az édesanyját búsítja, mert a lelke mélyén érzi, hogy a bajok valahogyan még a születésénél is előbb kezdődtek. Talán, ha máshová. Nem, a világ minden kincsért sem cserélné el az édesapját, a testvérét, meg Isten ments az édesanyját, de még a házukat, meg a falujukat sem. Ami azonban az édesanya nyelvet illeti, ez maradjon Árpika titka. Erről már csak azok a még magyarul is értő falak tudnának beszélni ott a kolozsvári iskolaudvaron, amik előtt olykor-olykor elidőz egy rémült magyar kisfiú, szolfésra menet.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 100 éve született Lavotta Géza, polihisztor képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt, alkotásaiból összeállított kiállítás abban a Sárospataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett. A tárlatot dr. Tamás Edit, a kiállított tárgyak egy részét biztosító Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma igazgatója nyitotta meg.
2: A Rákóczi Múzeum Lavotta Gézának főként fafaragásait őrzi, bár van festvény és vannak részdomborműveink is. Én eddig úgy ismertem őt, hogy a táj és a tájhoz kapcsolódó ember témakörét dolgozta fel, hiszen a szőlőművelés, a földművelés, a különböző mesterségek, ezek, amelyek megjelennek döntően művein, illetve számomra nagy élmény a Sárospataki utcaképhez hozzátartozó több régi háznak az általa faragott csodálatos kapuja. Természetesen a másik téma, ami patakot jelenti, a Rákóczi és a Kuruc téma is megjelenik művein, mind fafaragásban, mind vörösrész domborműben. Vidéken élve, járva természetesen ismerem szobrait is. Olasz Liszkán a II. Világháború hősi emlékműve számomra egy olyan meghatározó mű, de hát itt Sárospatakon a Móricz kollégium mellett a Móricz szobor épp úgy hozzátartozik, mint számos Király Helmetztől itt a környékbeli településeken megmaradt művei. Nem vagyok művészettörténész, nem vagyok művész, tehát én az embert próbáltam keresni, és érdekes módon nekem a polihisztor szó jutott eszembe, hiszen ő sokoldalú művész volt, olajfestményeit épp úgy ismerjük, mint az előbb emlegetett, de exlibriseket is készített, és amellett novellákat, újságcikkeket írt, és miként ha az özvegyétől, Kattitól hallottuk, hogy kiválóan hegedült is. Tehát egy igazi értelmiségi életpálya, és ugyanakkor olyan művelt, hogy tanító, földrajz, rajztanár, népművelő művészemben, ezek a társadalom, a természet látását, egy sajátos látását mutatja meg számomra, de egyértelműen kitűnik a vidékhez, szülőföldhöz, erdőbényéhez való kapcsolódásának fontossága, ami napjainkban is egy visszaköszönő élmény, hogy mennyire felfedezik újra az emberek a szülőföldhöz, a vidékhez, falusias tájhoz való, érintetlen tájhoz való kapcsolódást, és ugyanakkor napjainkban egy nagyon erős üzenet, hogy ő a rajztanári mi voltot a természet felfedezésének, és mondhatnánk, hogy a környezetvédelem előfutárának, hogy lássák, értékeljék a természet szépségét, és erre a rajzóra a vizuális nevelés, oktatás egy nagyon fontos eszköz lehet, hiszen ezáltal értelmezi és értékeli a természetet, annak a sebezhetőségét, megőrzését, vagy hát az esztétikai nevelés is. Fontos az, hogy hogyan tekintünk a településképre, a városokra, mind-mind ez benne van, és feltettem azt a kérdést, hogy vajon a mai oktatás képes erre, a mai tanárok, az oktatási struktúra, hogy a készségtárgyak sorában a rajz megfelelő szinten ott van-e, hogy ezekre úgy tanítsuk meg a gyerekeket, hogy észre se veszik, hiszen a rajzolás és a természet felfedezése során is sokoldalú ismereteket tudhatnak, fedezhetnek fel.
1: A kiállítás további részleteiről Jaskó Beatrix, a Sárospataki képtár vezetője számolt be rádiónknak.
3: 2 évvel ezelőtt a várban, a Rákóczi várban volt egy kiállítás, ott a várnak a gyűjteményéből volt, és Tamás Edittel, az igazgató asszonnyal beszéltünk, hogy 2026-ban lesz a művész 100. születésnapja. Mi úgy éreztük, hogy ez a jubileumi évforduló méltó módon itt a képtárban alkalmat ad arra, hogy egy egész életművét, a festményeit, a tűzománcait, a részdomborításait és a fafaragásait be tudjuk mutatni.
1: Miért is ikonikus helyszín ez az ő élete szemszögében?
3: Lavotta Géza, mondhatjuk, hogy egy polihisztor volt. tanító, népművelő, szobrászművész. Ugyanakkor Sárospataknak 82 és 86 között a képtár igazgatója volt. Azt vezette nagyon-nagyon lelkiismeretesen, és innen ment nyugdíjba.
1: Ugye ő az a művész, akinek nem csak itt lehet látni a műveit, hanem város szerte is. Például egy olyan hétköznapi tárgy is, mint egy kapu, és hát ezzel kapcsolatban személyes élményeket is megosztan.
3: Így van, pont elmeséltem az egybegyült vendégeknek, hogy amikor 93-ban én idejöttem Sárospatakra, mint diák, és elindultam felfedezni a várost. Szó szerint a mai napig előttem van az az érzés és hangulat, hogy álltam a faragott kapuk előtt, és hogy Úristen, Sárospatak milyen gyönyörű, és ilyen gyönyörű kapuk, házak, utcák vannak itt, és vajon ki faraghatta, ki készíthette ezt a művet.
1: Itt a kiállításon ez saját gyűjtemény, vagy pedig összegyűjtött gyűjtemény?
3: A kiállításon a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának a fafaragásai domborművei vannak, a Sárospataki képtár tulajdonában lévő részdomborítások vannak, Lavotáni Jáger Katalin és Lavota Máté otthoni magángyűjteményében lévő tuzzománcok és festmények vannak kiállítva.
1: Meddig látogatható a kiállítás?
3: Egy hónapig látogatható, július 31-ig.
1: Kedves hallgatóink, 100 éve született Lavotta Géza polihisztor képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt, alkotásaiból összeállított kiállítás abban a Sárospataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett. A kiállítás megnyitóról hallották rövid összefoglalónkat.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a nyári melegben vonzó turista célpont lehet az erdő. Nagyon fontos, hogy felkészülten, tervezetten, megfelelő öltözetben, hasznos eszközökkel, elegendő itallal és táplálékkal vágjunk neki, mondjuk a zempléni hegyeknek. Erről beszélgetünk Novák Zoltán túravezetővel, a riporter Jászter Beáta.
2: Mint túravezető, mit ajánlasz ezekben a nyári napokban, hisz ilyenkor inkább mennénk az erdőbe, ahol hűsölhetünk, hogyan induljunk neki a túrázásnak? Szabad-e ilyenkor túrázni?
3: Azt hiszem az utolsó kérdésed a leghelyén valóbb, ugyanis azt gondolják az emberek, hogy a szabadban nem szabad kimenni, amikor nagyon meleg van. Nos, az erdő az éppen az a rész, főleg a fás, ligetes erdős részek, ahol 5, sőt néha 10 fokkal is hűvösebb tud lenni, mint mondjuk a erdő perifériáin, a városokban, a falvakban, lakott területeken, ugyanis óriási puffer tartályként működik maga az erdő talaja, amely a nedvességet megköltve, ugyanúgy a hűvös érzetet is javítja, aztán az fák árnyéka szintén segít, de talán nem is ezek a legnagyobb problémák egy nyári túránál, hanem az élőlények. Tavasszal, télen, ősszel nagy eséllyel megyünk úgy az erdőben, hogy látunk nagy vadakat, kis vadakat, mindenféle madarakat, még ez rimmelt is, de jó volt. Viszont a nyári erdő annyira összezár, hogy nagyon nehéz vadlest kifogni, nagyon nehéz vadakkal találkozni, elbújnak, meg nem is látszanak. Viszont van egy olyan állatfaj, amiből legtöbb van a földön, ezek pedig a rovarok, amelyek nagyon megkeserítik az ember dolgát. Így hát semmiféleképpen sem szabad elindulni szuku nélkül, de vannak olyan rovarok, akik például fittyet hánynak a szukura, ilyennek a bögölyfélék, vagy a nem tudom a nevét, a kis fekete légynek, amit én csak erdei szemtelenkének hívok, amelynek élet célja, hogy az ember szemébe repül, és nagyon meg tudja keseríteni a túrát. Erre egyébként van mechanikus védelem is, egy olyan sapka, ami szellőzik, és alá dugdosva a szemünk előtt néhány faág, ami távol tartja ezeket a bogarakat a szemünktől, de úgyhogy még látjuk is a területet. Szóval extrém dolog ilyenkor túrázni. A nyári meleg nem erre való. De, ha ki is mondtam a megoldást, ha már nyári melegről beszélünk, akkor nagyon korán kell föl a nap. Aki nagyon akar túrázni, és ahogy mondtad, romantikázni, hátára teszi a hátizsákot, nem érdekli, hogy izzad, akkor próbálja úgy megcsinálni, hogy mondjuk csillagtúra szerűen elfoglal egy szálláshelyet valamelyik zempléni településen, és akkor hajnalban, napfelkelt előtt már elindul, és beér az erdőbe, amikor már nap felkel. Ráadásul nyílt területeken is tud sétálni, mert még reggel nincsen olyan meleg, tehát a látvány is elétárulhat, meg tud nézni egy várat, egy magaslatot, egy kilátót, egy nevezetes sziklát, és utána marad a siesta. És általában az erdei falvakban, ahol kőházak vannak, a szálláshelyek is sokkal hűvösebbek, nincs szükség légkondicionálóra, majdnem mindenütt vannak már medencék, így össze lehet kombinálni egy kicsit a wellness-t, meg a túrázást. És amikor eljön az estve, akkor fogja megint magát a turista, és sétál egy kicsit az erdőbe, csak ezt nagyon meg kell tervezni, hogy olyan helyen legyen a szállás, hogy elég ideje legyen minden irányba olyan helyekre eljutni, ahol még meleg időbe köszönt előtt vissza tud érni.
2: Megint meg kell tanulni, ahogy a néprajzosok szokták mondani, vissza kell tanulni ezeket a dolgokat, amik régen olyan természetesek voltak, hisz régen annak idején az iskolában tanultuk, hogy hogyan menjünk el kirándulni, szüleink is tudták, hogy nem szabad tüzet rakni az erdőben, ha tüzet rakunk, akkor utána hogy kell otthagyni a táborhelyet. Ezért is gondoltam, hogy beszélgetni kell erről nekünk, mert hogy a hallgatókat is egy kicsit vissza kell tanítani. Mit vigyünk magunkkal, milyen táplálékot vegyünk magunkhoz, talán milyen turista felszerelést vigyünk, mert ahogy mondtad, nehéz hátizsákkal nem jó elindulni, mert még ránk is izzad.
3: Így van. Tévhit az, hogy ilyen melegben csak az innivaló a fontos. Meglepő módon, ha túl sokat iszunk, de nem eszünk semmit, még talán többet ártunk magunknak, mint használunk, ezért mindenképpen érdemes gyorsan felszívódó élelmiszereket vinni. Egy felnőttnél például ilyen kategória pálinka is. Most sokan mosolyognak, de annak idején, mikor ilyen teljesítménytúrákon vettünk részt, például elengedhetetlen felszerelés volt, tehát javasolt felszerelés volt a csokoládé és egy kis pálinka hozzá, és ketten együtt olyan energiával töltötték fel az embert, hogy fél órán, egy órán keresztül gyakorlatilag fáradtság nélkül tudta teljesíteni a túrát. Na persze most nem ez a legfontosabb, a víz. Vizet önmagában sokat nem szabad inni. Kimossa az ásványanyagokat, elfáradunk tőle, a cukorszintünk leesik, ezért mindig kell vinni valami másféle élelmiszert is, viszont ez a másféle élelmiszer ez lehetőleg ne legyen túl sós, tehát ilyen chipszeket, meg rágcsákat nem javaslok. Tehát, ahogy említettem, inkább egy étcsoki, egy kis olyan ital, ami mondjuk kevés cukortartalmú gyümölcslé, az nagyon sokat tud segíteni, és ugyanígy persze kell a víz is. De már víznél tartunk. A Zemplénben most egy nagyon optimális helyzet van. Ugyanis bár az utóbbi időben nem sok eső esett, de előtte annyi eső esett, hogy még mindig bővézű patakok és források éledeznek a Zemplénben. Ha a túránkat úgy tervezzük, hogy ezeket érintjük, gyakorlatilag vinni se kell magunkkal semmilyen indivalót, mert mindig tudunk feltöltekezni az ilyen helyeken. Persze azt senki ne tegye meg, hogy nem visz magával, mert bármi történhet, amikor szükség van a vízre, akkor annak ott kell lennie.
2: Mi beöltözködjünk? Meleg van, ha a városból elindulunk, akkor rövid nadrág, válpántos trikó, férfiaknak atléta trikóna, de hát ezzel nem lehet bemenni az erdőbe.
3: Mondhatnám, hogy brit tudósok kimutatták, hogy a mit tudom én milyen vércsoportú embereket nem szeretik a vérszívók, ezért ha vannak ilyen vércsoportú emberek, amelyeket én nem tudom, hogy kicsodák, akkor nekik teljesen mindegy, hogy mibe mennek, csak a mechanikai sérülésektől kell védeniük magukat, amit meg lehet úgy is, hogy nem mennek olyan helyről, a bozót van. De egyébként meg nem lesz melegebb attól az érzet az embernek, ha egy vékony szellős ruhát felvesz, sőt, nemrég tapasztaltam meg,

0: Például azt tapasztaltam, hogy ha Nordic Walking bottal megyek túrázni, persze, mikor céltudatosan messze akarok menni, akkor viszem magammal dupla olyan sebességgel, de fel olyan fáradtsággal, tehát ha ezt összeszorozzuk, négyszeres hatékonysággal tudunk túrázni. Nem mindegy, hogy az ember kiköpi a tüdejét, és úgy próbálja szemlélni a körülötte lévő gyönyörű tájat, vagy pedig úgy, hogy gyakorlatilag el se fárad. Aztán a sapka, a kalap, mint olyan, az mindenképp fontos. Ha más nem ilyen melegben, megóva napszúrástól, de ugyanúgy ezeket a bogarakat is egy kicsit távolabb tartja, nem tudnak közvetlenül az arcunkba, a bőrünkbe, illetve a szemünkbe repülni. Én még a legfontosabbnak a lábbelit tartom. Nem kell szégyelni, vinni kell esetleg még változoknit is, még egy egynapos túrára is, és olyan cipőben túrázni, amely tartja a bokánkat, szellőzik is egyszerre, ha pedig nem szellőzik, akkor néha le kell venni. Az olyan felüdülés a lábnak, mikor egy kicsit lélegezhet, hogy az hihetetlen jó érzés. Egészen jókat lehet kapni. A lényeg, hogy tartsa a bokánkat, legyen benne talbetétnek hely, vagy talbetét, ami a boltívet tartja, hogy kényelmesen hosszan tudjunk túrázni. Én még a vadabb túrázóknak a kamáslit is ajánlanám, ugyanis a legérdekesebb dolgok azok mindig ilyen horhosokba, völgyökbe, patakpartján vannak, amelybe az ember bele túrja magát, és nem mindegy, hogy a ruházatát tönkreteszi az ott lévő csalitos, vagy éppen egy ilyen kamásli, az gyakorlatilag ilyen lábszárvédő, ilyen keményebb anyagból készült kis szütyő, ami nagyon jó teljesítményt nyújt akkor is, mikor például sáros helyen megyünk, megvédi az is a ruhánkat, nem mázik át a bokánk, nem szutyog a lábunk a vízben. Most hirtelen felsoroltam egy pár apró dolgot. Az eső ellen félnek még nagyon az emberek. Két lehetőség van. Megnézzük túra előtt a meteorológiai jelentést. Néha teljesen egyértelmű, hogy nem lesz eső.
1: Vagy bejön, vagy nem.
0: Igen. De ha el is kap egy zuhében minket az erdőben, hát most akkor mi történik? Főleg ebben a nagy melegben, legalább kicsit lehűlünk. Szerintem hagyni kell, el kell ázni. Gyerekkorunkban kint rohangáltunk a nagy esőkbe, annyira jó érzés volt. Ne féljünk az esőtől, az jó dolog.
1: Bicska, iránytű, térkép.
0: Hát ez most egy kicsit furcsa volt, hogy ezt megkérdezed, és itt egy kicsit megint az jut eszembe, de ezek a tárgyak már kiveszőben vannak, mert már mindenki GPS-t használ. Én mondjuk még mindig maradó vagyok, én térképet használok. A GPS az inkább azoknak való, akik jobban haladnak a korral. Én nem vagyok ellene. Például van ez a geocache rendszer, ez a mozgalom, hogy keresnek ilyen kis ajándékokat, ládákat. Számtalan embert látok így az erdőben, és ha más nem, ez oda csalogatja őket. Lehet, hogy ők is soha nem járnának az erdőbe. A cél szentesíti az eszközt. Szóval, bicska, az egy férfinál mindig kell, hogy legyen. Ez az én arszpolitikám. Az ételt pedig a nők állítsák össze, na az értelek, ha már itt tartunk. Igen, a bicska az életmentő is lehet. Tehát azzal sok mindent el lehet követni, amikor baj van, meg amikor nincs baj, akkor is. Illetve hát nem árt rögzítő kötszert. Ilyen fásliszerű dolgokat vinni, hogyha kificamodik valakinek a bokája, ez nagy segítséget nyújt. Persze szakavatott túrázók ezt megoldják a természetes anyagokból.
1: Elindulunk, mert mi mindent tudunk, megtervezzük a túránkat, biztos, hogy odaírunk, aztán valahol útközben eltévedünk. Na, akkor mit csinálunk?
0: Erre az esetre vannak túravezetők, nekik a telefonszámai általában nyilvánosak. Ha esetleg nem ismerjük ezeket a telefonszámokat, előtte érdemes bemenni mondjuk a Turinform irodába, vagy barátoktól, ismerősöktől, esetleg abban a faluban, ahol megszálltunk, ott megkérdezni, ki az, aki túravezető, de igazából nem csak e célból, hanem érdemes fel is fogadni. Ugyanis mi még keressük a látnivalókat, vagy elhaladunk mellette. Ő meg tudja mutatni, hogy na, letérünk a túrásvényről, és íme itt van egy barlang, egy cikla, vagy bármi más. Tehát én mindenképpen javaslom, főleg csoportoknak, hogy vezessék őket inkább túravezetők, és ők is sokkal felszabadultak lesznek, és nem fognak attól félni, hogy eltévednek. De ha eltévednek, akkor viszont ott kell lenni náluk a telefonnak, akit hívnak. Amúgy meg a legegyszerűbb eljárás ilyenkor, hogy mint említettem, tudatosan kell túrázni, mert része az is, hogy mindig memorizáljuk a helyet, ahol elhaladtunk. Látunk egy hegyet, egy érdekes formájú fát, egy követ, egy útelágazódást, akkor ezekre fogunk emlékezni, és nincs más megoldás, akkor visszafele haladunk. De egyébként meg van egy ősi, jól bevált módszer, hogyha van elég energiánk, akkor ha megtalálunk egy mélyedést, amerre az lejt, az valószínű kifelé vezet az erdőből.
2: Kedves hallgatóink, a nyári melegben vonzó turista célpont lehet az erdő. Nagyon fontos, hogy felkészülten, tervezetten, megfelelő öltözetben, hasznos

Most eszközökkel, elegendő itallal és táplálékkal vágjunk neki, mondjuk a zempléni hegyeknek. Erről beszélgettünk Novák Zoltán túravezetővel, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 5. fejezetének 17. és 18. verseiből hallgassuk meg. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, amíg az egészben nem teljesedik. Nem mindegy, hogy valaki gaz vagy igaz. Egyetlen betű dönt el mindent. Látszólag. Az a kérdés, hogy a formalitást figyeljük, vagy azokat a titkos gesztusokat, amelyekből a lényeg lelepleződik. Jézus nagyon szerette azokat a semmiségnek tűnő dolgokat, amelyek tartják a valóságot. Például egy hajszál. Vagy két pici fillér. Egy szó. Vagy kinyúl először a tálhoz. Ezek a dolgok olyanok, mint az ékességek. Alig látszanak, mégis a lényegre láthatunk rá általuk. Ahogy egy rím megtarthat egy verset, ahogy egy jó szó feléleszthet egy barátságot, egy üdítő tea meggyógyíthat. Ezek csak jelek, mégis többek, mint jelek, ékességek. Életmegtartó apró dolgok. Jézus kérdése, hogy tudunk-e a parancsolatokra, az élet gyakorlati tanácsaira, a keretekre, az emberi közösséget összetartó szerkezetre úgy tekinteni, mint egy ékességre. Szemünk lencséjét tudjuk-e jobban fókuszálni és meglátni a szavak és dolgok mélységes szeretetét, amely bennünket embereket összeköt, és egy hálóvá sző. A szálakat mi közöttünk jó szándékból, jó tekintetből és irgalmas szívből fonta az Isten. Ha ehhez a mély összetartozáshoz csatlakozunk, akkor mindenkihez és magához, a Teremtő Istenhez tartozunk. Amikor valakit bolondnak tartunk, talán valami nagyon fontosnak tűnő, lényeges dologra gondolunk. Az élet szövetét azonban nem a nagy rendszerek, hanem a pici dolgok összefüggései adják. Ezeket néha nem látjuk. A mai ige magyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szaktárca a harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, ezt a közlekedési minisztérium közölte a napokban. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstopp. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intézik. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg, hanem például összegyűjtött esővízzel. Kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van egyébként a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelenthet, írták. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, vagyis nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jól lehet, a kiberbiztonsággal foglalkozó eset elemzése szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT vagy a Gemini, gyors és hatékony segítséget nyújthatnak a mindennapi munkában, azonban jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. 2023-ban például a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelési céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Az adatok külső szerverekre kerültek, ahonnan nem tudták visszaszerezni. Béres Péter, a kiberbiztonsággal foglalkozó cég egyik vezetője elmondta, a nem ellenőrzött mesterséges intelligencia egyik legnagyobb veszélye, hogy a szervezetnek nincs rálátása arra, mikor és milyen eszközöket használnak a munkatársak, és milyen adatokat osztanak meg, ezért üzletileg kritikus információk is kikerülhetnek a vállalat kontrollja alól. Felhívták a figyelmet arra, hogy miközben a magyar vállalatok jelentős része még nem rendelkezik átfogó AI stratégiával és szabályozással, a dolgozók már aktívan használják ezeket az alkalmazásokat a hétköznapokban. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara, a résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része. A hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra és fejlődési lehetőségre az STM Művészeti Karán. Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvény sorozat több koncertje és előadása azonban a nagy közönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
0: Az időjárásról.
1: Adáskörzetünk nagy részén továbbra is tombol a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szép napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Elsőként a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában jó pár éve működő, a nemzetközi kutatások által is bizonyítottan hatékony, a kognitív viselkedésterápia módszerén alapuló részleget ismerhetik meg, ahol a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítik. A részletekről Németh Laura, a KAMASZ szakasz kognitív viselkedésterápiás gyermekközpont részlegvezetője mesél majd rádiónknak.
2: 2021. februárjában jött létre maga a részleg, és azzal a céllal, hogy már kórházi körülményeket és lehetőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára, és hogy hasonló problémájú gyerekeknek egyszerre tudjunk segíteni, tehát ezért ilyen csoportos formában gondolkodtunk. Mi bizonyos pszichés problémákra specializálódtunk, az egyik a gyermekkori kényszerbetegség, a másik mindenféle szorongásos zavarok, legyen szó társas helyzetben való félelmekről, legyen szó teljesítmény szorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulat kezelő csoportunk. Szóval ezeket úgy kell képzelni, ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ahol a gyerekeknek egy ilyen úgynevezett képzeletbeli szerszámos ládát adunk a kezükbe, amik tele vannak olyan technikákkal, eszközökkel, szerszámokkal, amelyek segíthetik őket, mondjuk hosszú távon, ha ők ezt elsajátítják és beépítik a mindennapi gyakorlatukba, akkor a szorongás kezelésében, vagy a kényszerek enyhítésében. Tehát gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők hogyan legyenek a főnökök, és ne a szorongás irányítsa az életüket, vagy a kényszer, hanem pont fordítva.
1: De szó lesz az áltudományokról is, hogy vajon miért ennyire sebezhető a ma embere, milyennek látja a közvélekedés a tudományos kutatókat, valamint hogy milyen a kémia és az áltudományok kapcsolata. A kérdéseimre dr. Sipos Pál kémia professzor próbál majd válaszolni.
3: Az kezd lenni, én úgy gondolom a természettudományokkal a baj, hogy egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni. Tehát az, amit mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt egy érettségin az ember tudott, az elegendő volt ahhoz, hogy a világban őt körülvevő dolgokhoz egyáltalán hozzá tudjon szólni. A világnak a megértése, ahhoz kell egy csomó alapismeret. Például szövegeket kell tudni elolvasni, és azokat kell tudni értelmezni. Nem tudom, hogy fölfigyelt-e arra, hogy mostanában az emberek azok nem szövegekben tárgyalnak, vagy beszélnek egymással, vagy ha igen, akkor azok ilyen nagyon rövid és néhány szóból álló szövegek, sokkal inkább képekben kommunikálnak egymással az emberek. Tehát mondjuk például mémekben, és ez nagyon rossz a természettudománynak. De borzasztó ártalmas, mert a természettudományban elképzelhetetlen az, hogy az ember absztrakt módon gondolkodjon, tehát hogy elvonatkoztasson és megpróbálja megérteni a körülötte folyó világot. Ez elsősorban szavakban lehet, és képekben meg nem. Ezért aztán az a generáció is, most már fölnőtt több is, akik képekben gondolkodnak körülöttünk, ők ezeket a szavakon alapuló világot ezt nem fogják tudni sohasem olyan mélységben megérteni, mint mondjuk, mint a régiek. Én nem azt mondom, hogy a mai fiatalok, a most fölnövekvő generáció az akár csak egy kicsit is gyengébb képességet kell bírni, mint az előző, hanem egyszerűen ők másképpen okosak.
1: Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Több mint 5 éve segítik a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában. A Magyarországon egyedülálló pszichoterápiás központban az intézmény munkatársai 8 fős csoportokban dolgoznak. Németh Laura részlegvezető klinikai szakpszichológus elmondása szerint a technikák elsajátítása játékos formában élmények útján történik, élményterápiás elemek felhasználásával, amelynek köszönhetően egyszerűen a gyermekek nyelvén ismerhetők meg a módszerek.
2: 2021. februárjában jött létre maga a részleg, és azzal a céllal, hogy már kórházi körülményeket és lehetőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára, és hogy hasonló problémájú gyerekeknek egyszerre tudjunk segíteni, tehát ezért ilyen csoportos formában gondolkodtunk.
1: Milyen pszichés viselkedés problémákra kell gondolnunk?
2: Igen, mi bizonyos pszichés problémákra specializálódtunk, az egyik a gyermekkori kényszerbetegség, a másik mindenféle szorongásos zavarok, legyen szó társas helyzetben való félelmekről, legyen szó teljesítményszorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulatkezelő csoportunk.
1: Leginkább a tiniket érinti ez, vagy most már egyre korábbi időszakra tehető?
2: Ez mindig betegségfüggő, meg ugye az van, hogy fejlődik a tudomány, tehát egyre hamarabb felismer a rendszer is, tehát hogy egyre hamarabb felismerhetővé válik. De az is biztos, hogy a Covid óta azért emelkedett a mentális problémák száma.
1: Ott a bezártság volt a legnagyobb gond?
2: Igen, részben az, hogy gyakorlatilag ugye abban az időszakban a gyerekeknek mindig a szülők a referenciapontok, tehát ott ugye sok szülő is megbillent bizonytalanságban, érezte magát szorongott, és ez is hatott azért a szülőkre.
1: Hogyan tudnak segíteni egyébként? Tehát mi az, amiben tudnak nekik segíteni? Kapnak-e valamilyenféle technikákat, amelyekkel tudnak a mindennapi gyakorlatban, életben boldogulni?
2: Igen, szóval ezeket úgy kell képzelni, ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ahol a gyerekeknek egy ilyen úgynevezett képzeletbeli szerszámos ládát adunk a kezükbe, amik tele vannak olyan technikákkal, eszközökkel, szerszámokkal, amelyek segíthetik őket, mondjuk hosszú távon, ha ők ezt elsajátítják és beépítik a mindennapi gyakorlatukba, akkor a szorongás kezelésében, vagy a kényszerek enyhítésében. Tehát gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők hogyan legyenek a főnökök, és ne a szorongás irányítsa az életüket, vagy a kényszer, hanem pont fordítva.
1: És egyébként ezt a részleget, ahol dolgoznak, ezt ilyen bentlakásos helynek kell elképzelni, vagy pedig nem, időközönként mennek és kezelik őket?
2: Nem, tehát ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ilyen egyhetes vagy kéthetes formátumban vannak, és akkor igazából mi egy ilyen lendületet tudunk adni a változáshoz. Tehát úgy van, hogy nekünk a mi működésünk 3 pillére épül. Az egyik, ez az úgynevezett kognitív viselkedés terápia, ami ugye ez a valódi eszköz, tehát csak én képzeletbeli szerszámos láda. A másik pillérünk az élményterápia, hogy ezeket a technikákat, eszközöket a gyerekek játékosan élmények útján sajátítsák el, és a harmadik a rendszerszemlélet, tehát hogy hiszünk abban, hogy akkor vagyunk a leghatékonyabbak, hogyha a szülő, a gyermek és a szakember összefognak, és ezért tartunk minden tréningünk elején és végén szülőcsoportot, ahol a szülőket abban segítjük, hogy hogyan érdemes hozzáállni az adott pszichés problémához, elmondjuk nekik is, hogy milyen technikákat tanultak itt a gyermekek, és hogy ők hogyan tudják otthon segíteni ezt a küzdelmet.
1: Az ország minden részéről várnak gyerekeket?
2: Igen, tehát mivel mi egy ilyen specifikus programot kínálunk, ami úgy nem nagyon hozzáférhető máshol, ezért van lehetőség arra, hogy bárhonnan érkezzenek hozzánk a gyerekek, igen.
1: És olvastam, hogy van terápiás szabaduló szobájuk. Ez mit akar?
2: Évekkel ezelőtt nyertünk egy ilyen Richter Anna közönségdíjat, ez gyakorlatilag azt akarja, az olyan, mint a szabadulószobás játékok, viszont annyiban specifikus, hogy ezek probléma specifikus terápiás szabadulószobák, ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha kényszerbeteg gyerekek vannak nálunk, akkor a hét végén, pénteken berendezzük nekik a csoportszobát egy ilyen szabadulószobává, és olyan feladatok vannak, tehát úgy tudják megfejteni a kódokat, amik segítik őket a kijutásban, amelyekben föl kell használni a héten tanult technikákat, ahol szembe kell nézni a kényszereikkel, vagy a szorongásaikkal. Tehát itt megint az van, hogy élmények útján gyakorolják a technikákat, és néznek szembe a saját félelmeikkel, nehézségeikkel, és annyi még a különbség a rendes szabaduló szobás játékokhoz képest, hogy itt a terapeuták is bent vannak. Tehát látjuk, hogy a gyerekek hogyan kommunikálnak egymással, hogyan próbálják megoldani azt az adott szituációt, hogyan néznek szembe a saját problémájukkal, és akár egy bátorító modellt is tud nyújtani a terapeuta bent.
1: Gondolom az egyénenként változó, hogy kinek mennyi időre van szüksége a gyógyuláshoz, de egyébként mennyi időre van szüksége mondjuk egy szorongó gyereknek, hogy azt kezelje?
2: Hát ebből általánosságot nem lemondhatunk, mert mindenki más élettörténettel, erősségekkel érkezik. Gyakorlatilag inkább azt hangsúlyoznám, hogy ugye ez a program, amit mi tudunk nyújtani, ez egy ilyen lendületet tud adni a változáshoz, tehát amikor ezt így elsajátítják, ezt követően azért nagyon sok gyermeknek szüksége van még arra, hogy egyéni terápia keretében ezeket a technikákat majd egyénre szabják, gyakoroltassák, illetve egyéb dolgokkal is foglalkozzanak a terápia során, hiszen nagyon ritka a tiszta korkép, tehát nagyon sokszor komorbidan fönnállnak még egyéb problémák.
1: A szorongást egyébként le lehet küzdeni, vagy egy életen át kíséri a gyereket, az embert?
2: Az zéró toleranciára nem törekszünk, tehát nem az a cél, hogy kiírtsuk a szorongást, hanem az a cél, hogy megtanuljanak megküzdeni, tehát legyen érezzék a kompetenciaérzést, tudják irányítani a saját szorongásukat, és akkor ez az érzés, hogyha ez kialakul bennük, az már önmagában csökkenti a szorongást. És egyébként tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy aki szorongásra hajlamos, az végig hajlamos lesz a szorongásra, viszont nem lesz funkciórontó, nem fog szenvedésnyomást okozni, amikor ő már kézben tudja tartani.
1: Mennyire dolgoznak teltházal, és ezt azért kérdezem, mert Magyarországon sokszor még azt úgy kezelik, ha mondjuk pszichológushoz kell fordulni, tehát sokan ezt még szégyenként kezelik, vagy nem nagyon mernek, vagy nem akarnak, mert nem akarják a családi szennyest kiteregetni.
2: Igen, mondjuk ebben szerintem már van egy változás, tehát hogy mi már azért azt tapasztaljuk, itt közel 20-25 éve, hogy azért ebben már van nyitás, tehát most már egyre többen mernek szakemberhez fordulni. Gyakorlatilag totálisan telt házzal működünk, tehát, hogy minden csoportunk maximálisan fel van töltve, és minden hetünk, de igyekszünk a bejelentkezőknek egy olyan teret biztosítani, amikor nem kell annyira sokat várni, és már önmagában az is nagyon sokat segít a gyerekeknek, hogy nem ez a kórház feeling van, tehát, hogy nagyon sok gyerek azért, főleg a szorongók közül úgy érkezik hozzánk, hogy eleve van egy ilyen kórháztól való félelme, és kényszeresek között is van, ilyen kényszerrel küzdők között is, és onnantól kezdve, hogy itt gyakorlatilag ilyen nagyon családias a környezet, megnyugszanak, és akkor itt sokkal jobban el tudják fogadni a terápiát, mint egy ilyen rideget közöttem.
1: Nagyon örülök, amikor mondta, hogy a tematikus csoportjaik között van az ADHD csoportok, ugye ADHD diagnózisban érintett 8-12 éves fiatalok, és azért, mert hogy ez megosztja a társadalmat, és megosztja a szakmát is, mert hogy valaki azt mondja, hogy ilyen nem létezik, hogy ADHD, valaki meg azt mondja, hogy igen, és erre ugye kezelések, terápiák vannak.
2: Hát azért a szakmát nem osztja meg olyan szempontból, hogy létezik a hiperaktivitás, az ADHD, mint olyan. Az egy másik kérdés, hogy mikor tudunk hatékonyan beavatkozni, és az a tapasztalás, hogy kicsi kortól kezdve, tehát nem véletlenül vannak nekünk is 8 és 12 év között ezek a csoportjaink, és itt is ugye az indulatkezelésük, tehát azt próbáljuk meg enyhíteni, illetve kezelni, tehát hogy abban segíteni őket, hogy ők hogyan bánjanak a saját indulataikkal. Tehát nem az ADHD maga fog meggyógyulni ezáltal a tréning által, hanem hogy az ebből fakadó nehézséget tudják jól kontrollálni a saját indulataikat, azért, hogy utána minden napokban ne legyenek nekik ezekből nehézségeik.
1: Ez az az időszak, amikor jobban előjön ez? Tehát ez a 8-12 éves fiataloknál?
2: Nem feltétlenül, hanem hogy ilyenkor van az még, hogy könnyebben, tehát jobban hatnak ezek a viselkedésterápiás technikák, illetve óvodáskorban is, tehát az is nagyon jó, mert nagyon sokan csinálnak óvodásoknak tréningeket, szülőknek, tehát az is nagyon-nagyon hatékony. Mi azért, mert egy ilyen rendszerben működünk, hogy nálunk 8 és 18 év között jöhetnek fiatalok, tehát hogy mi ezért tudjuk ezt. Egyébként úgy van az ADHD-nál, hogy van ilyen mini csoportunk, az 7 és 9 év között van, és van a kicsi ADHD, az pedig 8 és 12 között. De inkább az van, hogy későbbiekben már, hogyha kezeletlen egy ADHD 12 éves korig, utána azért már egyéb problémák is erre sokkal jobban ráépülnek, viselkedészavar, stb., és akkor már sokkal kevésbé hatékony a pszichoterápia.
1: Mennyi családot, gyereket tudnak egyébként fogadni? Tehát többet, mint korábban?
2: Nem, tehát ez a 8 fő, minden igen. héten 8 gyermek lesz részt a csoportjainkban.
1: És ezt lehet még bővíteni? Kell bővíteni? Vagy ez is már nagyon jó, hogy legalább ennyi gyereknek tudnak segíteni?
2: Nagyon jó, hogy ez van, kellene, tehát igény van rá. Sokkal több korképben is szívesen gondolkodnánk, tehát hogy az ötlettár megvan, igazából személy, tehát humán erőforrás, hiány van ilyen értelemben, meg nyilván a térterek, szobák, csoportszoba, tehát hogy most erre van lehetőség, de igény lenne sokkal többre.
1: Azért is kérdezem ezt, mert ugye országszerte nagyon sok helyen megszüntették a pszichiátriás osztályokat, és ugyanakkor az látszik, hogy egyre több fiatalnak van szüksége mondjuk kezelésre, mert valamilyen pszichés viselkedésbeli problémával küzd.
2: Igen, ez sajnos továbbra is így van. Én azt gondolom, hogy mi egy csepp vagyunk a tengerben, de legalább vagyunk.
1: Szakembergárda, vannak elegen?
2: Igen, de ugye mivel nagyon jó lenne bővülni, akár párhuzamosan több csoportot vinni, tehát az álmaimban lenne még nagyon-nagyon sok minden, amit meg lehetne valósítani. De a jelenlegi, tehát azt, amit most csinálunk, igen.
1: Hogyha valaki hallja ezt a beszélgetést, és esetleg úgy érzi, hogy szüksége lenne arra mondjuk a gyerekének, hogy bejelentkezzen önökhöz, akkor hol érheti el önöket?
2: Van egy e-mail címünk, kamaszszakasz@betesda.hu e-mail cím, és erre kellene a szülőnek írnia egy levelet, és akkor erre, hogyha a problémát úgy látjuk, hogy valóban a mi profilunk, akkor adunk egy első interjús időpontot, és akkor az ott elhangzottak függvényében tudjuk őket előjegyezni egy ilyen csoportra. Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy még mindig jobb fordulni szakemberhez, és maximum a szakember megnyugtatja a szülőt, hogy ez rendben van, és életkori sajátosság. Sokkal jobb, ha nem dugjuk a fejünket homokba, hanem akkor inkább kérdezünk, érdeklődünk, és maximum a másik oldalon megnyugtat minket a szakember, hogy nem kell aggódni, és nincsen semmi baj.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Németh Laura klinikai szakpszichológust hallották. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban, de érdemes utána is velünk maradni, hiszen itt lesz velünk majd az éterben dr. Sipos Pál kémia professzor, aki többek között olyan kérdésekre próbál majd válaszolni, hogy milyennek látja a közvélekedés a tudományos kutatókat, és vajon miért ennyire sebezhető a ma embere.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogyha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfelszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Egyre jobban terjednek az áltudományos nézetek. A homeopátiától kezdve a mindenféle alternatív gyógyászaton át a mágikus gyógymódokig. Szakértők pedig attól tartanak, hogy a tudomány ellenesség terjedése a nyugati civilizáció vesztét fogja okozni. Dr. Sipos Pál kémia professzor hobbiból kezdett el foglalkozni a témával. Elmondása szerint minden természettudománnyal hivatásszerűen foglalkozó embernek valamilyen szinten reagálnia kell az áltudományok kihívásaira. Úgy véli, a legfontosabb ellenszer az ismeretterjesztés.
2: Az kezd lenni, én úgy gondolom a természettudományokkal a baj, hogy egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni. Tehát az, amit mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt egy érettségin az ember tudott, az elegendő volt ahhoz, hogy a világban őt körülvevő dolgokhoz egyáltalán hozzá tudjon szólni. Abban a hitben ringathatta magát az ember 40-50 évvel ezelőtt, hogy érti a körülötte folyó világban történő tudományos szempontból fontos eseményeket. Én azt gondolom, hogy mostanra ettől nagyon messzire kerültünk. Mostanra már olyan mértékben vált bonyolultá és nehezen áttekinthető a tudomány, hogy sokkal egyszerűbb, és sokan választják azt az utat, mondjuk inkább így, hogy elutasítják a tudománynak a megértését. Túlságosan macerás, túlságosan sokáig tart. Ráadásul nagyon sokszor van olyan a tudományban, hogy egy-egy kérdésre nem tud egyértelmű választ adni, hanem vagy igaz, vagy nem. És vannak mellette szóló érvek, meg vannak ellene szóló érvek. A tudomány az így működik, és ez egy teljesen természetes dolog. Ez azonban egy kevésbé képzett embert, ezt nem nyugtat meg. A ma embere az inkább egyértelmű, rövid és velős válaszra vál egy-egy kérdésével kapcsolatban, és nem pedig hosszadalmas tudományos vitákra és érvelésekre. Én legalábbis személy szerint ebben látom a fő okát az áltudományok előretörésének, mert az áltudományok azok meg azt mondják, hogy lapos a föld és kész. És aki mást mond, az hazudik. Jó? Vagy mondjuk például van a minden gyógyító gyógyszer. Igen. És ha én azt mondom, hogy az a gyógyszer az minden gyógyít, akkor ezt tessék elhinni, és tessék megvenni. A tudomány ezt soha nem fogadná el, mert nem így működik, az áltudomány viszont éppen ebből él.
1: Igen, és ennek sajnos bizonyos mértékig a közösségi média felületei nagyon-nagyon jó melegágyai, mert az orvosok saját maguk mondják, hogy menjenek föl például a legismertebb közösségi oldalra, és ott látni fognak bizonyos csoportokat, ahol az emberek egymást gyógyítják, és adják el egymásnak a gyógyszereket. Tehát, hogyha nekem bevált, akkor majd biztos neked is beválik, és használd nyugodtan. Tehát óriási veszélynek vannak kitéve az emberek.
2: Hát igen, ez a veszély, ez a tudatlanságnak a veszélye, én azt hiszem. Meg hát az, hogy a világnak a megértése, ahhoz kell egy csomó alapismeret. Például szövegeket kell tudni elolvasni, és azokat kell tudni értelmezni. Nem tudom, hogy fölfigyelt-e arra, hogy mostanában az emberek azok nem szövegekben tárgyalnak, vagy beszélnek egymással, vagy ha igen, akkor azok ilyen nagyon rövid és néhány szóból álló szövegek. Sokkal inkább képekben kommunikálnak egymással az emberek, nem?
1: Igen.
2: Tehát mondjuk például mémekben, és ez nagyon rossz a természettudománynak. De borzasztó ártalmas, mert a természettudományban elképzelhetetlen az, hogy az ember absztrakt módon gondolkodjon, tehát hogy elvonatkoztasson és megpróbálja megérteni a körülötte folyó világot. Ez elsősorban szavakban lehet, és képekben meg nem. Ezért aztán az a generáció, és most már fölmúlt több is, akik képekben gondolkodnak körülöttünk, ők ezeket a szavakon alapuló világot ezt nem fogják tudni sohasem olyan mélységben megérteni, mint mondjuk, mint a régiek.
1: Nagyon jó, hogy neves szakemberek vannak, akik foglalkoznak az áltudományokkal, és próbálják fölnyitni az emberek szemét, hogy átverésről van szó, és ne higgyenek, ne dőljenek be az átverésnek.
2: Hát igen, itt a kémia tanároknak volna bizony nagyon-nagyon fontos szerepe. És hát a kémia tanárképzés az bizony, meg általában a természettudományos tanárképzés is most azért eléggé a mély ponton van. Nagyon nehéz ide csábítani hallgatókat, hogy kémiát tanítsanak. És ez nem csak azért, hogy az áltudományok ellen felgépezzék az embereket, hanem azért, hogy egyáltalán legyen, aki kémiát tanít. Az is biztos, hogy most már az áltudomány kérdése az annyira központi kérdéssé vált, hogy annak a néhány kémia tanárszakos hallgatónak, akik velünk vannak és nálunk tanulnak, azoknak már egy külön tantárgy az, hogy hogyan kezeljék ezt a dolgot, hogyan tanítsák a gyerekeket, hogyan készítsék fel őket arra, hogy áltudományos állításokat megkülönböztessenek a valós állításoktól. Tehát ez azért elég aktuális gond.
3: És tegyük hozzá, hogy ha ennyire hisznek az áltudományokban az emberek, akkor ott a tudással van nagyon nagy gond. Tehát például a kémia tudással. Mert azért, ha az ember tisztában van a dolgokkal, akkor valószínűleg nehezebben tudják becsapni.
2: Hát igen, meg aztán az, hogy vissza kellene talán néha nyúlnia az eredeti forráshoz, megkérdezni a tanárát, hogy tanár úr, tanárnő, vajon ez, amit mondalak itt, ez igaz-e vagy nem igaz. Na most ez megint utánajárás jelentés. Hát én látok itt egy olyan gondot is, hogy a mai kor embere olyan mértékben van elhalmozva adatokkal, meg információkkal, nem tud mindennek utánajárni. Nem tud mindennek utánajárni, pedig milyen jó lenne, de hát örülök neki, hogyha egyáltalán, hogy mondjam, föl tudom dolgozni, meg tudom érteni azt, amit mondanak a tévében, rádióban, interneten. Azt még, hogy én utána is járjak annak, hogy ez vajon igaza vagy nem, hát ez bizony egy komoly feladat. Mi mindig szoktuk mondani egyébként a most nálunk levő hallgatóknak, hogy úgy készüljenek, hogy az ő feladatuk az már ne az lesz az életben, hogy az információkat beszerezzék, mert az információ az ott lapul a zsebükben a mobiltelefonjuk formájában, és a Google-ről például bármikor lekereshetnek egy adott adatot vagy információt. A nagy feladatuk az lesz, hogy meg tudják állapítani, hogy egy adott információ az valós vagy hamis. Nincs rá általános recept. Nem tudom megmondani, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ez tényleg egy komoly munka, egy komoly feladat, napi feladat, de az biztos, hogy a most fölnövekvő generációnak a legfontosabb feladata az az lesz, hogy meg tudja különböztetni a valós információkat a hamisaktól.
3: Igen, és valahol ebben egyébként a fejlesztőknek lenne, akik ugye az okostelefonokat, tableteket, stb. Programokat, a szoftvereket fejlesztik, hogy talán egyre több olyan szoftver kellene, mondjuk ez csak az én agyamba merült föl, ami ezeket szűri. Mert tény és való, ha ma végigmegyünk az utcán, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközre felszállunk, akkor azt látjuk, hogy mindenki nyomkodja a telefonját, és azonnal, ha valami kérdése van, akkor mondjuk ezt nem egy másik embertől, vagy egy szakembertől kérdezi meg, hanem a telefont.
2: Hát igen, azért lássuk be, hogy megvannak az előnyei, és a hátrányai is. Tehát az előny az az, hogy ezek a fiatalok hihetetlen szerencsés helyzetben vannak, mert valós időben tudják követni az eseményeket, nem?
3: Igen.
2: És ez egy fantasztikus dolog. Ugyanakkor viszont éppen azért, mert hogy felben az egész rendszer gyorsulva, rendkívül sok lenne a hiba lehetőség. Tehát az ellenőrzési pontok ebből, én valahogy ezeket hiányolom belőle, pontosabban az, aki ügyesen, okosan használja ezeket az erőforrásokat, az ezt meg tudja oldani, de az, aki nem, hát igen, az még veszélybe kerül.
3: Van még egy nagyon fontos, ez pedig a vegyi anyagok, hogy valóban veszélyesek-e, mert tény és való, hogy a köztudatban úgy szerepelnek a vegyi anyagok, hogy rendkívül veszélyesek.
2: Hát igen, ez is egy külön beszélgetésnek tudna talán a tárgya lenni. Ez, hogy vegyi anyag, ez egy nagyon kétélű kifejezésként kezelendő, én úgy gondolom, mert ha körülnézünk a világban,

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szaktárca a harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, ezt a közlekedési minisztérium közölte a napokban. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstopp. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg, hanem például összegyűjtött esővízzel. Kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van egyébként a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelenthet, írták. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, vagyis nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jól lehet, a kiberbiztonsággal foglalkozó eset elemzése szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT vagy a Gemini, gyors és hatékony segítséget nyújthatnak a mindennapi munkában, azonban jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. 2023-ban például a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelési céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Az adatok külső szerverekre kerültek, ahonnan nem tudták visszaszerezni. Béres Péter, a kiberbiztonsággal foglalkozó cég egyik vezetője elmondta, a nem ellenőrzött mesterséges intelligencia egyik legnagyobb veszélye, hogy a szervezetnek nincs rálátása arra, mikor és milyen eszközöket használnak a munkatársak, és milyen adatokat osztanak meg, ezért üzletileg kritikus információk is kikerülhetnek a vállalat kontrollja alól. Felhívták a figyelmet arra, hogy miközben a magyar vállalatok jelentős része még nem rendelkezik átfogó AI stratégiával és szabályozással, a dolgozók már aktívan használják ezeket az alkalmazásokat a hétköznapokban. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara. A résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része. A hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra és fejlődési lehetőségre az STM Művészeti Karán. Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvény sorozat több koncertje és előadása azonban a nagy közönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: A az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, ebben az órában Kovács Róbert Péternével, a miskolci Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesével beszélgetünk. Erika matematika, technika szakos pedagógusként és szaktanácsadóként is tevékenykedik, csak nem 4 évtizede. Szakmai elhívásról és magánéleti kérdésekről is beszélgetünk mai magazinunkban, de arról is megosztja velünk megélését, gondolatait, főigazgató helyettes asszony, hogy életében, családjuk életében a hit megélésének milyen szerepe van.
2: Ma már abszolút meghatározó, de nagyon sokáig nem volt ez így. Keresztény családban nőttünk fel a férjemmel mindketten, egyházi esküvőnk is volt, gyermekeink is meglettek keresztelve, de igazából ez nem volt az életünkben más, mint hagyománytisztelés, azt kell gondolnom így visszagondolva. Felnőttként értünk meg, ebben nagy szerepe volt a idősebbik lányunknak. Neki lehetősége volt egy fél évet az Egyesült Államokban cserediákként tanulni, és barátai vitték el egy ottani luteránus templomban, és hazatérve addig erősködött, míg mi is templomba mentünk együtt a család, és ott ige hirdetést hallva olyan élményben volt részünk, ami vissza-vissza vitt minket folyamatosan, és évekig tartott az a folyamat, amivel azt mondhattam, hogy én most már Isten gyermeke vagyok a családdal együtt. Felnőttként konfirmáltunk a Tiszaújvárosi Református Gyülekezetben. Az intézmény is, amiben dolgoztam, közben református fenntartásúvá vált, tehát úgy gondolom, hogy Isten munkálkodó lelke mindenben a hit felé vezetett, és egészen másképpen látóvá tett onnantól, amikor a hit ajándékát megkaptuk a család együtt, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hiszen mindenben az ő csodáját látom.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Róbert Péterné Erikát, a Szalai Sámuel Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettesét, matematika-technika szakos tanárt, szaktanácsadót köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre.
2: Áldás békesség, örömmel jöttem.
1: Mielőtt az elmúlt évek, az elmúlt évtizedek szakmai munkájáról szólunk, hadd kérjem meg Erikát, hogy a gyermekkor éveit idézze vissza nekünk először, hogy mi az, ami a pedagógusi pályára hívt, amikor érezte ezt az elhívást az életében, illetve mint pedagógus, hogy emlékszik vissza, hogy gyermekként az ön életében a pedagógusok szerepe mit jelentett.
2: Tiszaújvárosban nőttem fel, az általános iskolát és a középiskolát is ott végeztem el, és biztos mindenkinek vannak a gyerekkorában meghatározó pedagógusok. Nekem az elsős, másodikos tanítónéni most is emlékeimben van a higgadt, nyugodt, nagyon kedves személyiségével, és gyakran játszottam én is a barátaimmal tanárnéniset, biztos sokan voltak így mások is. Aztán később a középiskolában a matematika fakultációt választottam, bár igazából tulajdonképpen minden tantárgyban úgy gondoltam, hogy szívesen tanulok, de ez valamiért közelebb állt a szívemhez, így aztán a választásban is ez segített, és jelentkeztem a Bessenyei György tanárképző főiskolára, Nyíregyházára, és ott végeztem ezt el. A 4 évből 3-at nappali szakon, az utolsó évet pedig levelezőn.
1: Mielőtt itt a középiskola és a felsőoktatási intézményben töltött évekről szólnánk esetleg picit részletesebben, hadd kérjem meg, hogy még a gyermekkor éveire tekintsen vissza, hogy mik voltak akkor azok az értékek, amelyek formálták a személyiségét, hogy emlékszik vissza a gyermekkorára, hogy teltek a mindennapok?
2: Nagyon egyszerűek voltak, az édesanyám egyedül nevelt. 2 éves voltam, amikor elhunyt az édesapám egy infarktusban, és egyedüli gyermek voltam. Nagy korkülönbséggel 40 évesen szült engem, de ez valamilyen szinten nyugodt és nagyon biztos háttért is biztosított számomra. Rendkívüli szeretettel és odaadással nevelt föl. Egészen 1989-ig volt vele lehetőségem élni, hiszen akkor őt egy hirtelen haláleset szólította el, egy műtét után kapott tüdőembóliát, úgyhogy 24 évesen szüleimet már sajnos a Jóisten kegyelmében kellett tudnom. De a gyermekéveim nagyon nyugodtak voltak, átlagosak, semmi különöset nem tudnék erről mondani, de az értékek azok szerintem már akkor keresztény értékek voltak, az édesanyám hívő volt, és bár akkoriban ez még úgymond titok volt, hogy járjunk vasárnapi iskolába és templomba, de ennek ellenére ő engem mindig elvitt a sajószögedi templomba, hiszen Tiszaújvárosban, az akkori Leninvárosban templom sem volt. De fontosnak tartotta, hogy az értékek azok keresztény értékek legyenek. Ezt gyermekként nem fogtam még fel, ehhez kellett majd a felnőttkori megtérésem.
1: Ugye, ahogy hallhattuk korábban, a középiskola évei alatt már körvonalazódott, hogy a matematika lesz az a szakterület, ami felé orientálódik. Általános iskolában esetleg a reáltantárgyak felé való nyitottság mennyire mutatkozott meg?
2: A másik kedvenc tantárgyam a biológia volt. Mindig az összetett dolgok, amit így rendszerben lehet látni, azok érdekeltek, különösképpen például a genetika, vagy éppen a fizika is, tehát ezek, amiben az összefüggéseket lehetett meglátni, így most visszagondolva. Akkor én nem éreztem ezt így, ez természetes volt, ez érdekelt, de így visszagondolva ezekre az időszakokra, azok a tantárgyak érdekeltek, amiben a kapcsolatokat, az összefüggéseket lehetett meglátni.
1: A középiskola megválasztása hogyan történt?
2: Ez is olyan természetes volt, Tiszaújvárosban, az akkori Leninvárosban, a lakóhelyünkhöz közel volt az általános iskola is, és közel volt a középiskola is, egy gimnáziuma volt akkor a városnak, és akkor az természetes volt, hogy ott maradok a városban, és azt választottam. Olyan magától értetődőek voltak ez akkoriban, igazából nem is gondolkodtunk gyerekként ezen, az édesanyám pedig támogatott mindenben.
1: A kortársi kapcsolatok mennyire voltak erősek, akkor együtt mentek úgymond tovább egyik intézményből a másikba?
2: Igen, akkoriban a magas osztály létszámok voltak a jellemzőek, általános iskolában is 30 fölött és a középiskolában is, és az általános iskolai osztályból jó fele került körülbelül a középiskolában is, tehát van olyan kortársam, akivel 12 évig is jártunk együtt iskolába, általános iskolába és középiskolába is, és még megmaradt utána is a barátság, ismerettség, sőt, voltunk valamilyen szinten kollégák is a városban. Sőt, egy nagyon érdekes dolgot is el tudok árulni. Évfolyam társam volt a középiskolában, a nászasszonyom. Tehát akkoriban még nem is sejtettük, hogy az ő fia és az én fiatalabbik lányom majd egyszer összeköti az életét. Tehát csak amikor megismerkedtek a fiatalok, akkor döbbentünk rá, és mosolyogtuk meg, hogy milyen kicsi a világ, és hozta össze az életsorsokat.
1: Még hogyha az ön középiskolai éveiről néhány gondolatban összefoglalóan szólna. Mind a tanulmányok, mind az emberi kapcsolatok tekintetében.
2: Egy nagyon jó osztály volt a miénk. Szerintem a 95%-a felsőoktatásban tovább is tanult, nagyon jó pedagógusokkal. Az osztályfőnök is egyébként matematikát is tanított, szerintem ez is meghatározó volt. Az ő nyugodt személyisége, az, ahogyan tanított a diákokhoz való kapcsolata, tehát ez is befolyásolt abban, hogy én jó úton vagyok, amikor ezt a pályát választom, és volt egy hétfős baráti társaságunk is lányokból, akikkel délután mindig összejártunk a tanulás után, és volt, akivel aztán a felsőoktatásban is hasonló szakon tanultunk tovább, ugyanazon a főiskolán, a nyíregyházi főiskolán. Ezek a kapcsolatok azt gondolom, hogy talán akkor az ember életében nem is tűnnek fontosnak, de így később visszagondolva biztos, hogy meghatározóak voltak abban, hogy hogyan tovább. Tehát egymást támogattuk a döntéseinkben.
1: Ezek az évek sok szempontból meghatározóak voltak az ön életében, ahogy itt a korábbiakban már ezt megosztotta velem. Hadd kérjem meg, hogy hallgatóinkkal is oszta meg azt a pillanatot, ami innentől kezdve a magánélet területén is változást hozott az életében.
2: A középiskolai évek lezárása, ugye az érettségi banket, ez az egyik legfontosabb esemény, és az én életemben ez azért is volt nagyon fontos, mert itt ismerkedtem meg a férjemmel. A baráti társaságból az egyik barátnőmnek a ismerettségi köréhez tartozott, és a technikai hátteret biztosította az érettségi banketten, a stúdió, a zene volt a feladata neki és a barátjának, és ott ismerkedtem meg vele. Az érettségi banketről már ő is ért haza, és azóta töretlen a kapcsolatunk, 43 éve történt ez.
1: A megismerkedés után önt pedig más városban folytatta ugye a főiskolai éveket. Ezt az időszakot hogy foglalná össze? Ugye azért ez egy kihívás is volt, gondolom, egy kapcsolat elején.
2: Igen, támogattuk egymást, én is tanultam, a férjem is tanult még akkor, és hétvégenként mindig siettem haza, vagy volt, amikor ő látogatott meg, volt már akkor egy motorja, amivel rápattant, akkor a 60 kilométeres távolságot leküzdötte, de egyébként a mai szemmel nézve igen, sokkal nehezebb volt, mint a mai fiataloknak, hiszen nem volt mobiltelefon, sőt vezetékes telefon is csak az intézményen, a kollégiumon belül volt, otthon nem volt egyikünknek se vezetékes telefon, maradt a levelezés, ami azért néhány napig tartott a levélváltás, illetve a hétvégenkénti találkozás. A nyarat aztán mindig együtt töltöttük.
1: És akkor itt szóljunk a tanulmányokról. Nyíregyháza?
2: Hát az is egy más világ, mint a mostani felsőoktatás. Tehát nem igazából voltak választható tantárgyak, adott volt egy szerkezete a képzésnek, ki melyik képzésen milyen tantárgy csoportokat tanul. Csoportok voltak, volt egy matematika-technika szakos csoport, 16-17 főből állt ez a csoport, és ahogy elkezdtük, be is tudtuk fejezni mindannyian, tehát nem volt akkoriban jellemző az, hogy éveket halasztanak, vagy úgy eltávolodnak egymástól a csoporttagok, és úgy nem volt ez a rostálódás, mint ahogy ma látom a felsőoktatásban. Nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott évek voltak. Vizsgaidőszak az akkor is egy kicsikét ugye rázósabb volt, mint a mai világban, de voltak jó programok, amiken közösen részt vettünk, szakestek, közös kirándulások, programok, és ott is egy összerázódott jó kis csapat volt. 4 éves a főiskola, de 3 évig végeztem a nappali szakon, és az utolsó évre azért is jöttem ki levelező tagozatra, mert Tiszaújvárosban adódott egy lehetőség, technikaszakos tanári állás, amit tanárjelölként már megpályázhattam, és így az sikerült is megszereznem, és így aztán úgy döntöttem, hogy az utolsó évet levelezőn folytatom, és össze is házasodtunk azon a nyáron, amikor a 3 év letelt, és az utolsó évben már feleségként és aktív dolgozóként éltem a mindennapjaimat. A férjemet akkor elvitték katonának is, az esküvő után nem sokkal, és ő másfél évig ő még ott katona volt, azok is nehéz időszakok voltak. de ezt követően született meg az első gyermekünk.
1: Itt maga az oktatás elméleti és gyakorlati részből is állt. Igen. Ennek a jelentőségét miben látta, hogy élte meg akkor ezt az oldalát a tanulmányoknak?
2: Akkoriban is nagyon fontos volt a gyakorlati képzés, már első évfolyamosként hospitáltunk, illetve a tanulók között pszichológiai gyakorlatokat végeztünk, és utána a következő évektől folyamatosan voltak gyakorlati tanításaink is. Az utolsó év igazából már erről szólt leginkább, ezért is mertem azt választani, hogy a levelező tagozaton fejezem be, hiszen addigra már voltak tapasztalataink. Nagyon jó gyakorlatvezető tanáraink voltak, akiktől a módszertant megtanulhattuk, sőt olyan tanáraink voltak a matematika szakon, akik nevesek a matematika tankönyv írásban is, a Hajdú matematika tankönyv csomagot említjük, akkor az első évben, amikor a főiskolát végeztem, akkor Hajdú tanár úr még ott volt a főiskolán, utána ment el a pedagógiai intézetbe, de még vizsgáztunk nála, de az államvizsgán például Ceglédi tanár úr, aki társszerzője a matematika könyveknek, a Hajdú matematika tankönyv családnak, ő volt a vizsgabizottság elnöke, sőt módszertant is ő tanította nekünk, úgyhogy igazán nagy nevek mellett sikerült tanulni, sőt a technika tanszéken akkoriban igazából csak műszaki tanszék volt ez, nem is volt a háztartástan része az oktatásnak, ott pedig Vágyi Péter volt a tanszékvezető, aki szintén nagy név volt ebben a szakmában, és hálás vagyok a jó Istennek, hogy ilyen pedagógusoktól, ilyen tanároktól, képzőktől tanulhattam, amit aztán később kamatozhattam a munkámban is.
1: Mik azok a pedagógiai módszerek, amelyeket kiemelne, amit fontosnak tartott így az elmúlt évtizedekben is a pedagógusi munka terén? Vagy változott esetleg ez az évtizedek alatt, amikor ugye fiatalként elindult, és hogyan formálódott ez esetleg?
2: Hát nagy mértékben ebből az elmúlt 40 évben nagyon sokat változott a módszertan, hiszen amikor a pályámat kezdtem, akkor a technikai eszköz, a oktatástechnikai háttér még nem olyan volt, mint a mai világban. A legkorszerűbb technika az az írásvetítő volt, és nagyon sok fóliát írtunk, illetve papírral dolgoztunk, hatalmas nagy plakátszerű, plakátméretű papírokon, de a csoportmunka, a páros munka, az egyéni munka, a differenciálás akkoriban is nagyon fontos szerepet kapott már, tehát igazán az volt a fontos, hogy minden tanulóhoz megtaláljuk a hozzávezető utat, a személyiségét, az egyéniségét fejlesztő módszereket. Igazából, ami változott ebben az évtizedek alatt, az, hogy milyen eszközökkel valósítjuk meg ezeket a különféle módszereket. De ebben már itt a Miskolci iskolában szerezhettem nagyon sok tapasztalatot, rengeteg pályázatban vehettem részt, amiben különféle módszertani eszközöknek a használatát tanulhattuk meg, sőt fejlesztői, implementálói lehettünk a pályázat során korszerű eszközöknek, például a Lego robottal történő probléma megoldó képességet fejlesztő módszereknek az alkalmazásában. Ebben sokat publikáltam is a Nemzeti Köznevelési Portálon fent található 30 óravázlatom. Ebben a pályázatban implementálóként vettem részt kollégákkal együtt. Tehát a módszertani fejlődés az a 40 év alatt folyamatos volt napról napra, képzésről képzésre. Rengeteg képzésen vettünk részt, folyamatos volt akkoriban is a pedagógus továbbképzés, ahogy ez most is tapasztalható.
1: Ennek részleteiről is, vagy hogy milyen képzéseken, milyen tanulmányokban vett még részt, szólunk hamarosan. Még itt, hogyha az emberi oldalról gondolkodunk, akkor mik voltak azok az értékek, amelyek meghatározták a pedagógusi munkáját, és az azóta eltelt idő alatt?
2: Hát igen, érdekes, hogy a 86. szeptember 1-én kezdtem el dolgozni, és akkor még jó néhány évig úttörőket is neveltünk, úgymond, tehát más volt az ideológia, aztán ez folyamatosan valahogy diák önkormányzattá alakult át szép lassan, tehát megmaradt a diákok önszerveződése, és megmaradt, hogy ezt mi pedagógusok támogassuk, a kapcsolat ugyanúgy meglegyen. De nagyon fontos a szülőkkel való kapcsolat, hogyha nincs meg ez a napi szintű támogatása, együttműködés, a szülőkkel történő együttműködés, akkor nem tudunk sikeresek lenni a tanulókkal való munkában, a tanulók fejlesztésében. Ha a tanuló azt érzi, a diákok azt érzik, hogy a szülő és a pedagógus összefogott az ő érdekében, akkor ő is sokkal motiváltabb és sokkal eredményesebb lesz a tanulásban, illetve eredményesebb lesz a fejlődése és a mi munkánk is.
1: Ennek részleteiről hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kovács Róbert Péterné Erikával, a Szalai Sámuel református kétanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesével, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinműsorunk mai vendége Kovács Róbert Péterné Erika, a Szalai Sámuel Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettese, aki, amint a korábbiakban már hallhattuk, a Tisztaújvárosi Iskolában kezdte meg pedagógusi munkáját erre az időszakra, hogy emlékszik vissza.
2: Fiatal házasként és még igazából főiskolai hallgatóként 1986-ban szeptember 1-én kezdtem meg a munkámat a Tiszaújvárosi akkori 3-as számú általános iskolában, ami később Kazinczy Ferenc nevét vette föl. Először ugye főként technikát tanítottam, illetve matematikát kevesebb óraszámban, és a főiskolát befejezve 87 után gyermeket is vállaltunk, aki 88-ban született meg. A gyedről visszatérve osztályfőnöki feladatokat is kaptam. Egészen igazgatóhelyettesi megbízásom még folyamatosan voltam osztályfőnök, illetve a matematika és a technika munkaközösségeknek az aktív tagja. Technikából versenyeket is szerveztünk, regionális versenyeket. Az ottani szaktanácsadó kolléga szervezte ezt mindig. Nagyon jó kis munkaközösség működött a városban. Akkoriban 5 iskola is volt, amikor a pályámat kezdtem Tiszaújvárosban, mind külön intézményként működött 2000-ig. És nagyon jó munkaközösségek működtek intézményeken kívül is, tehát nem csak egy intézményen belül, hanem a városon belül működtek a szakmai munkaközösségek. Házi versenyek, városi versenyek, regionális megyei versenyek is. Technikából jutottak megyei versenyre is tovább gyermekek, az általam tanított gyermekek, illetve kerékpáros versenyekre is, ide Miskolcra is jutottak tovább megyei versenyre, kapott külön díjat az egyik általam tanított kisfiú is. Ezek az évek nagyon szépek voltak.
1: Az első gyermekük megérkezése hogyan formálta a családjukat, hogy mit jelentett az önök életében szülővé válni?
2: Én úgy gondolom, hogy minden házaspár az első gyermekük érkezését egy csodaként éli meg. Ezt mi is így éltük meg. Nagyon nagy öröm volt az életünkben, és azt gondolom, hogy pedagógusként is az embert megváltoztatja, amikor gyermeke születik. Igazán pedagógussá szerintem akkor válik valaki, egy hölgy, amikor anya is lesz, illetve egy férfi, amikor apa is lesz, hiszen akkor napi szinten gyermeket fejleszt, ha nem is ilyen tudatosan, hanem ösztönösen, a családban hozott értékeket továbbadva, ezek nagyon fontosak. Itt is rendkívüli hálával gondolok édesanyámra vissza, a férjemre, aki támogatott végig, hiszen támogató család háttér nélkül nem hiszem, hogy itt tudnék most ülni, és ezt a beszélgetést nem hiszem, hogy ilyen békésen, ilyen visszagondolva az elmúlt 40 évre hálával tudnánk megtenni. Sok minden szerepet játszotta az életünkben az elmúlt 40 évben. A gyermekek születése az igen, ilyen rendkívül fontos volt, és változtató erejű.
1: Milyen korkülönbség van a gyermekek között?
2: 5,5 év. 88-ban született Edina lányunk, és 93-ban Zsófia lányunk. Tehát Edina után visszamentem dolgozni, osztályfőnök lettem. Őket 3 év után kellett rá bízni más kollégára, mert akkor lettem várandós a második gyermekünkkel, de utána, amikor Zsófia után mentem vissza dolgozni a gyedről, akkor onnantól folyamatosan osztályfőnök voltam egészen 2012-ig.
1: És említette, hogy talán a pedagógusi munkáját is picit más szemmel végezte innentől kezdve?
2: Mindenképpen. Innentől nem csak pedagógusként tekint egy gyermekre az ember, hanem egy picit második szülőként is, és úgy is tudnak fordulni. Befordult már elő olyan, hogy véletlenül azt mondta egy diák, hogy anya hirtelen, és aztán ő is belegondolt, hogy ez most csak tanárnéni, nem anya, de igen, úgy tudnak fordulni az emberhez szeretetre vágyóan, és mi is szeretettel tudunk hozzájuk fordulni, és ez az anyaság ebben többet ad az embernek, én úgy gondolom. Másként nézünk egy diákra, miután mi is anyává váltunk, mint előtte.
1: És itt, ahogy hallhattuk, folyamatosan képezte magát.
2: Igen, és egyre több feladatot is bíztak rám. Osztályfőnöki munkaközösség vezető lettem Tiszaújvárosban. Ez 2000 után történt. 2000-ben volt egy nagy intézményi átszervezés a városban, ahol az akkori 5 intézményt egy általános iskolába, egy összevont intézményé alakították át, és akkoriban 75 osztályfőnök volt, és ennek a 75 fős osztályfőnöki munkaközösségnek a vezetését bízták rám, amit 2012-ben azért adtam át más kollégának, mert akkor viszont az önkormányzat egy iskoláját, a Kazinczy iskolát a Tiszaújvárosi Református Gyülekezet fenntartásába adta át, és mi ebben a tantestületben dolgoztunk a kollégákkal akkor, és onnantól igazgatóhelyettesi feladatokat kaptam az akkori igazgatomtól, Dorony Attilánétől, amit 5 évig volt lehetőségem végezni. A továbbképzések, tanulmányok mellett hagyj említsem azt meg, hogy az igazi továbbképzés tanulás az napi szinten történt azokban a tantestületekben olyan vezetők mellett, akik mellett dolgozhattam 31 évig Tiszaújvárosban. Durony Attiláné igazgatótól igazán nagyon sokat tanultam, hogy milyen egy jó stratégia a vezető szemlélete, hogyan látunk előre, illetve olyan tantestületben, akik magas színvonalon dolgoztak a kollégák. Hálás vagyok ezért a 31 évért, de ugyanazt mondhatom el, itt a Miskolci Szalai iskoláról is, hogy módszertani gazdagságban, szakmai megújulásban ezek a szempontok mindig fontosak voltak ebben a tantestületben, a módszertani megújulása, a szakmai minőség, a szülők és a gyerekek felé az elhivatottság, és ezekért az évekért is azért vagyok hálás, mert minden nap tanultunk egymástól. Gulyás Ágnes igazgatóasszony ösztönzése nélkül nem lennék mesterpedagógus, tehát neki is csak hálás lehetek azért a elmúlt 9 évért, amit itt töltöttem a Szalai iskolában. Folyamatosan tanultunk egymástól nap mint nap, és mindig jó szívvel fogok visszaemlékezni a 40 év minden napjára.
1: Magánéletről, szakmai munkáról is szóltunk a korábbiakban. A hit az milyen szerepet tölt be a családjuk életében, az ön életében?
2: Ma már abszolút meghatározó, de nagyon sokáig nem volt ez így. Keresztény családban nőttünk fel a férjemmel mindketten, egyházi esküvőnk is volt, gyermekeink is meglettek keresztelve, de igazából ez nem volt az életünkben más, mint hagyománytisztelés, azt kell mondanom így visszagondolva. Felnőttként értünk meg, ebben nagy szerepe volt az idősebbik lányunknak. Neki lehetősége volt egy fél évet az Egyesült Államokban cserediákként tanulni, és barátai vitték el egy ottani luteránus templomban, és hazatérve addig erősködött, míg mi is templomba mentünk együtt a család, és ott ige hirdetést hallva olyan élményben volt részünk, ami vissza-vissza vitt minket folyamatosan, és évekig tartott az a folyamat, amivel azt mondhattam, hogy én most már Isten gyermeke vagyok a családdal együtt. Felnőttként konfirmáltunk a Tiszaújvárosi Református Gyülekezetben. Az intézmény is, amiben dolgoztam, közben református fenntartásúvá vált, tehát úgy gondolom, hogy Isten munkálkodó lelke mindenben a hit felé vezetett, és egészen másképpen látóvá tett onnantól, amikor a hit ajándékát megkaptuk a család együtt, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hiszen mindenben az ő csodáját látom, mindenben az ő támogatását érzem, és ha visszagondolok az életemre, minden szakaszában ott volt velem, akkor is, amikor én még nem vele jártam, és nem láttam az ő munkálkodását, de megváltoztatott, ahogy az igében is van, más emberré kellett lenni, és most már egészen más értékrend szerint élünk, és más fontos az életünkben. Hálás vagyok, hogy igével kezdhetjük a napot, folyamatosan van hova vinni a terheket. Én nem állítom, hogy könnyebb lett attól az életem, hogy hitre tértünk, de más lett, mert érezhetem mindenben Isten támogatását a családdal együtt, és azért külön hálás vagyok, hogy együtt a férjemmel térhettünk meg, aki annyira aktív már a gyülekezetben, hogy 2018 óta a presbiteri tagzsákot is magára tudta vállalni, és aktív gyülekezeti tagként tudunk szolgálni, ezért is hálás vagyok az Úrnak. Nagyon jó a gyülekezetünk, épülő gyülekezet, több lelkészünk is van, és ez azért jó, mert több lehet a gyülekezeti alkalom is, és épülhet a gyülekezet hétről hétre, napról napra, hálásak vagyunk a lelkészeinknek, akik segítenek a mindennapi életben a hitet megélni, és a igét közvetítik velünk, és táplálják segítségükkel, Isten munkáját végzik, ők is szolgálnak, és csak hálával tudok róluk szólni. köszönöm az Úrnak, hogy ilyen lelkészek támogatnak nap mint nap bennünket és a gyülekezetet.
1: Van esetleg olyan ige szakasz, vagy vissza tud olyan alkalomra gondolni, ami különösen sok erőt adott onnantól kezdve, hogy megérintette az az üzenet, vagy egy-egy találkozás?
2: Igen, a Filippi levél az gyakran köszön az én életembe vissza, semmiért se aggódjatok, vagy a János evangéliumából a ne aggodalmaskodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, ezek nap mint nap itt vannak az életemben, és tulajdonképpen a napi ige az mindig. És a napunk úgy kezdődik, hogy a reggeli kávé mellett én szoktam olvasni az igét, és együtt imádkozunk, és ugyanez este is megvan, hogy számot vetek. Úgy indulok a napnak mindig, hogy Uram, adj erőt, hogy ma jobb legyek, mint tegnap, hogy a bűnt elkerüljem. És hát ugye, ha valaki ezt így próbálja, akkor se biztos, hogy sikerül. Legtöbbször azért a nap végére mindig van mit letenni terheket, de ez a jó, hogy van hova vinnem. És akkor így úgy tudom a következő napot elkérni, vagy az éjszakát az Úrtól, hogy megpihent a lelkem, és nem aggodalommal van tele. Tehát a ne féljetek, a ne aggodalmaskodjatok, mondják is, hogy 365-ször van benne a Szentírásban, hogy ne féljetek, és én ezt próbálom az én életemben, mert egyébként én egy alapvetően aggodalmaskodó típus tudok lenni. Öröktön általában meg ijedek, hogyha valami olyan élethelyzet adódik, de a következő gondolatom tud az lenni, hogy most is itt van velem az Úr, és ez a probléma, vagy ez a feladat is megoldható az ő segítségével, és ez így szokott lenni. Tehát például Dávid élete, Dávid királyi azért nagyon fontos a mi életünkben, mert annak ellenére, hogy az egyik legnagyobb király volt, a legfontosabb a Ószövetségben, mégis súlyos bűnöket kellett cipelnie, de az a példa, ahogyan ő a zsoltárokban az Úr elé viszi a bűneit, és ahogyan meg tudja alázni magát és az Úrtól a megbocsátást kérni, az mindannyiunknak példa lehet, és ez segít nekem is a mindennapokban. Egyébként van egy olyan filmsorozat, 2 évada van már meg, hogy Dávid háza, ezt tudom mindenkinek ajánlani. Csodálatos, ahogyan bemutatják benne, hogy egy egyszerű pásztorfiúból hogyan válik hatalmas királyá valaki, egyedül Istenhez való fordulással és az ő támogatásával, neki semmi sem lehetetlen, csak nekünk, embereknek.
1: És ahogy itt említette, 2018 óta a presbitere a férje a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben, de a 2018-as esztendő az ön életében is egy fontos mérföldkő, hiszen más intézményben kezdte meg ugye itt a munkáját.
2: Igen, 2017-ben történt ez, az szeptembertől, az akkori tanévtől. Ugye egy 5 éves ciklusban voltam igazgatóhelyettes Tiszaújvárosban, az ottani igazgató akkor nyugdíjba ment, és mint említettem, ott technikát tanítottam. Igazgató helyettesként csak ezt a feladatot tudtam vállalni, mert korlátozott a helyettesek óraszáma, és egyedüli technika szakosként ezt a feladatot kellett vállalnom. Viszont 2017-ben, amikor nyugdíjba ment a igazgató Tiszaújvárosban, pont ugyanakkor adódott egy lehetőség itt Miskolcon a Selyemréten, ahol matematika szakos tanárt kerestek, és úgy gondoltam, hogy ez az Úr hívása, hiszen mindig is hiányzott a matematika tanítás, és itt 20 órában is matematikát tudtam tanítani, úgyhogy úgy döntöttem, Istenhez fordulva és tanácsot kérve akkor is tőle, bár hónapokkal előtte még ezt egyáltalán nem terveztem, hogy akkor jövök ide Miskolcra, a Selyemrétre, majd itt nyugdíjba ment a igazgató helyettes kolléganő, és akkor 2018-ban kaptam meg ezt a feladatot, és azóta folyamatosan végzem is, hogy őt pótolva igazgató helyettesi munkát is végezzek, amellett, hogy matematikát tanítok folyamatosan, és a szakmai továbblépésre is itt ebben az intézményben volt lehetőségem. Míg 2016-ban Tiszaújvárosban minősültem pedagógus 2 kategóriába, ugye valószínűleg sokak előtt ismert az, hogy 2013-tól lépett be a pedagógusok életébe az életpálya modell, ami azt jelentette, hogy akkor 2013. szeptember 1-én mindenkit, akinek 2 vagy 6 évnél több munkaviszonya volt, pedagógus 1 kategóriába soroltak be, és elindultak a pilot minősítések, akkor abban azok vehettek részt, akiknek volt már pedagógus szakvizsgájuk, és bizonyos meghatározott éveik. 25 éve én is a pályán voltam már akkor, de éppen végeztem a közoktatás vezetői szakvizsgát, így a pilotban nem volt lehetőségem részt venni, de elsőként minősültem az intézményben, többiek számára is igyekeztem példát adni ebben. Aztán amikor 2017-ben ide a Miskolci Szalai Sámuel Református iskolába kerültem, akkor itt a igazgatóasszony ösztönzésére is és biztatására is a mesterpedagógusi minősítésbe is jelentkeztem, és 2020-ban a COVID időszak alatt történt a minősülésem, és akkor számot adva az addig eltelt időszakról tudtam megmutatni, hogy mi az, amit eddig ebben a szakmában én képviseltem és csináltam, és sikerült a minősítés. Ha kicsit büszkén mondhatom, hogy 100%-os volt a minősítés során, amit elértem. És utána szaktanácsadóként tudtam folytatni 2021-től a munkát, a tanítás mellett is, amit nagyon szerettem csinálni. Nagyon jó kis szaktanácsadói csapat működik a Református Pedagógiai Intézetben, most már országos lefedettséggel. Nagyon sok mindent csinálunk tantárgygondozó pedagógusokként, szaktanácsadóként. Publikálunk módszertani anyagokat, készítünk, támogatjuk a kollégákat, nem csak a tantárgy, hanem mindenféle területen segítjük, hogyha minősítésre jelentkeztek, tehát igen sokrétű a szaktanácsadói munka, amit sikerült így 5 évig csinálnom, és ezért is hálás vagyok, hogy amit ennyi év alatt összegyűjtöttem tapasztalatot, másoknak átadhatom.
1: Néhány példát már hallhattunk erre vonatkozóan, de mik még esetleg azok a felületek, ahol mindezt tovább tudja adni?
2: Hát elsősorban a Református Pedagógiai Intézet honlapját említeném meg, ahol a kollégáknak a szaktanács adói segítségen kívül rengeteg módszertani anyag található meg, ott oktató videók és különféle egyéb módszertani segédletek is megtalálhatók, illetve van a református tananyagtár, ami remélem, hogy csak átmeneti időszak az, ami most egy kicsikét akadályozott a működése, de ez is évek alatt rengeteg munkát fektettek bele a kollégák, és én nekem is nagyon sok feladatom van ott, amit meg lehet nézni. Ezek tantárgyanként elérhetőek, illetve van is, ami működik benne, de most mondom, egy átmeneti időszak szerintem, amit egy kicsikét akadályozott a működése, de ebben foglalkozások, különféle feladattárban található feladatokat lehet megnézni, és a tantárgyhoz kapcsolódó, a matematika tantárgyhoz kapcsolódó számtalan témához oktató videó, ami a tanítás során felhasználható a kollégáknak, ezen a honlapon elérhető a Református Pedagógiai Intézet honlapján, illetve a Nemzeti Köznevelési Portálon is vannak óravázlatok fönt minden tantárgyhoz, és itt is megtalálható, amit említettem már, Lego robottal megoldható óravázlat 30, amit én oda készítettem implementálás során. Készítettem módszertani segédletet a táblajátékokkal kapcsolatosan, önállóan is, illetve más kollégákkal tárgyszerzőként is több ilyen kiadványunk van, ami elérhető. A táblajátékok az egy fontos eszköze a tanulók fejlesztésének nálunk a Szalai iskolában. Az iskola összetételéről még nem említettem semmit, de nálunk a tanulók közel fele, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, vannak sajátos nevelési igényű gyermekeink is, és más szakértői véleménnyel rendelkező tanulók is, akiknek a fejlesztésében nagyon fontosak a sokrétű módszertani eszközök, és például a táblajátékok, vagy a Lego robot, vagy a KIP, mint módszertani program az segíthet, ezt is biztos sokan ismerik, a komplex instrukciós programot, amit a helyi keresztúri iskolában Kálnagy Emese dolgozott ki, aki akkoriban ott igazgató volt, de most már egyetemi oktatóként tanítja a leendő pedagógusokat, és neki ez egy nagyon fontos módszertani fejlesztő programja volt, kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekek számára,

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogyha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületessé. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfelszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, Sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Eric Patrick Clapton, a brit birodalom rendje, kitüntetés tulajdonosa, Grammy díjnyertes brit gitáros, énekes és zeneszerző. The Essential Ballads albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Clapton a rockkorszak egyik leginkább megbecsült és legnagyobb hatású gitárosa, bár karriere során többször váltott stílus, zenéje megőrizte a blues hagyományait. Pályája több szakaszában is újítónak tartották, ezek közül kiemelkedik a blues rock és a hard rock terén nyújtott teljesítménye.

Különböző stílusokban is komoly sikereket ért el a Delta Blues, pszichedelikus rock, pop és reggae. Az 1970-es évek végén Clapton a populáris zenében bekövetkező változások közepette kereste a helyét.

1984-ben Roger Waters szólóalbumán gitározott, azóta szoros barátságot kötöttek. 2005. január 15-én együtt léptek fel a Tsunami Relief Fund segítségére rendezett jótékonysági koncerten.

Az 1980-as években Clapton továbbra is folytatta a lemez felvételeket, ebben az időben két albumának is Phil Collins volt a producere. Az 1994-ben kiadott From the Cradle zenéjének középpontjában az akusztikus gitárál. Az album számos blues standardet is tartalmaz. 97-ben TDF név alatt adja ki az elektronikus zenei ihletésű Retail Therapy-t, és újabb Grammy-t nyer a Change the World című Wayne Kirkpatrick szám feldolgozásával. Az évtized végén Carlos Santanával és B.B. Kinggel készít közös felvételeket.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogyha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületessé. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfelszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, Sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Eric Patrick Clapton, a brit birodalom rendje, kitüntetés tulajdonosa, Grammy díjnyertes brit gitáros, énekes és zeneszerző. The Essential Ballads albumából ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Clapton a rock korszak egyik leginkább megbecsült és legnagyobb hatású gitárosa, bár karriere során többször váltott stílus, zenéje megőrizte a blues hagyományait. Pályája több szakaszában is újítónak tartották, ezek közül kiemelkedik a blues rock és a hard rock terén nyújtott teljesítménye.

Különböző stílusokban is komoly sikereket ért el a Delta Blues, pszichedelikus rock, pop és reggae. Az 1970-es évek végén Clapton a populáris zenében bekövetkező változások közepette kereste a helyét.

1984-ben Roger Waters szóló albumán gitározott. Azóta szoros barátságot kötöttek. 2005. január 15-én együtt léptek fel a Tsunami Relief Fund segítségére rendezett jótékonysági koncerten.

Az 1980-as években Clapton továbbra is folytatta a lemezfelvételeket. Ebben az időben két albumának is Phil Collins volt a producere. Az 1994-ben kiadott From the Cradle zenéjének középpontjában az akusztikus gitár áll. Az album számos blues standardet is tartalmaz. 97-ben TDF név alatt adja ki az elektronikus zenei ihletésű Retail Therapy-t, és újabb Grammy-t nyer a Change the World című Wayne Kirkpatrick szám feldolgozásával. Az évtized végén Carlos Santanával és B.B. King-gel készít közös felvételeket.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben Eric Patrick Clapton, a brit birodalom rendje, kitüntetés tulajdonosa, Grammy díjnyertes brit gitáros énekes és zeneszerző, The Essential Ballads albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.